0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Jó reggelt kívánok, 5 óra 35 perc a pontos idő. Ez pedig a Muravidéki Magyar Rendvés. Hát a fagyosszentek megérkeztek, viszont nem úgy, ahogy azt megjósolták. A csapadék az volt, bűségesen itt a környékünkön, viszont ugye tegnap még úgy szóltak a hírek ezzel kapcsolatban, hogy reggel nagyjából itt Muravidéken 5 fok körül értékekre számíthatunk. Mindeközben mostan 11 fok körül vannak a hőmérsékletek. Egyébként pedig érdekesség, hogy délután lesz majd hűvösebb. Na, ez talán egy ilyen kis érdekesség, tehát délután majd akkor lehűlés lesz, és egészen 7 fokig csökken majd a hőmérséklet legalábbis a mostani előrejelzés szerint. És hát narancssárga riasztás is érvényben van, ami pedig akkor a szélre és a viharokra vonatkozik. Na de erről majd akkor részletesebben, ugye 6 órakor, amikor majd információkkal jövünk. Most viszont mondjuk el, hogy ki a reggeli csapat. Györgös Gorán lesz a hangtechnikus, ő az, aki a zenei válogatást is készíti, na híreket pedig Faristori szerkeszti. Tehát jó reggelt kívánunk! Sőhó és Sziling érkezik, Mrs. Robinson, majd jövünk is vissza.

Na, nem nagyon változtak az üzemanyagárak Szlovéniában, ugye most már nem 14 naponta, hanem egy hetente vannak a módosítások, és jelenleg úgy néz ki, hogy a dízel, tehát a gázolaj és a benzin ára változatlan. Ami pedig azt jelenti, hogy a 95-ös oktán számú benzin továbbra is 1,683 euró fog kerülni. A dízel, vagyis gázolaj 1,734 euró. No, 1 liter fűtőolajért pedig kicsit kevesebbet kell fizetni, 0,7 centtel kevesebbet, úgyhogy az új ára 1,37 euró. Na és akkor ezek az árak lesznek érvényben egészen május 18-áig. Akkor majd ismételten változnak. Viszont most, tehát akkor a dízel és a benzinára nem változott. Mi pedig Zoltán Erikával folytatjuk is.

Na egyébként jelenleg zajlik ugye mérkőzés Los Angeles Lakers és Oklahoma City. Az első negyeden vagyunk túl, 26-21 jelenleg a mérkőzés állása, tehát a Los Angeles vezet, az Oklahoma egyébként továbbra is még veretlen, míg már 3 meccset megnyertek, tehát ha ma győznek, akkor ennyi volt, ők mennek tovább, a Lakers pedig befejezte. Mi pedig Gombay Dance Band-del megyünk tovább, Born to Win című dallal, utána pedig akkor névnapot köszöntünk.

Május 12-e van tehát, és ugye megérkeztek a fagyos szentek, és elsőnek itt van ugye Pongrác, tehát ugye Pongrác napja van. Egyébként a görög Pankrátis név latin Pankrátius formájából származik, jelentése pedig mindenható erő. Ugye a pongrácok mellett ma még a gyöngyik, Johannák, Dalmák, Viktorok, Germánok és Nerinák is ünnepelhetnek. Hogyha mindenki, aki ma a névnapot ünnepel. Boldog névnapot, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánunk. Jön ki Zoltán!

Fáradt angyalok és Kis Zoltán volt tehát ez. Hát bizonyára, akik ilyen korán kellnek, van, aki közülük fáradt, de nem baj, lehet majd akkor talán később pihenni, vagy este, vagy be lehet majd pótolni. Minden esetre pedig mi most egy kis zenével még folytatjuk, aztán pontban 6 órakor pedig jövünk az információkkal. Addig meg jó reggelt!

0: időjárás.
1: Jó reggelt, 6 óra van tehát, és akkor jönnek az információk, és nézzük is, hogy milyen lesz az időjárásunk, és hát már a felhős, borult esős időjárást jósolnak a meteorológusok Moravidékre is, és úgy tűnik, hogy a délután majd akkor hűvösebb lesz, mint most reggel, ugyanis most 12 fok körül van a csúcsérték itt lent a környékén, délután lehet 7 fok is, tehát csökkenni fog a hőmérséklet, hát végül is ugye megjöttek a fagyos szentek. Na nézzük akkor, hogy részletesebben mit mondanak a meteorológusok. A kezdetben még helyenként derült lesz az égbolt, viszont a délelőtt folyamán a csapadékok és záporok, zivatarok is kiterjednek majd az ország egész területére észak irányából. Megerősödik majd az északi irányú szél is. A tenger melléken pedig a tramontana fog majd fújni. A havazás határa akár a hegyekben 800 méterig is ereszkedhet. Délután pedig északnyugat irányából elkezdődik majd a felhőzet felszakadozása. A hőmérsékletek nagyjából 8 és 13 fok közt alakulnak, aztán délután 5 és 10 fok közt lesz majd a csúcsérték, tehát délutánra kicsit hűvösebb lesz. Na az éjszaka folyamán, tehát ugye kedről szerdára virradó éjszaka, a szél mindenütt majd meg, illetve gyengülni fog. A reggeli hőmérséklet holnap pedig mínusz 1 és plusz 3 fok közt alakul. Az alpesi völgyekben mínusz 4 fok is lehetséges. Holnap egyébként a nap folyamán többnyire derült napos időjárás lesz, de időnként megnövekedhet majd a felhőzet. Reggel helyenként a síkságokon köd is képződhet majd. A hőmérséklet a nap folyamán egyébként 13 és 18 fok közt alakul majd. Csütörtökön a kezdetben többnyire derült időjárásunk lesz, aztán majd nyugat irányából fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délután elsősorban az ország nyugati részében csapadékok előfordulhatnak, de akár zivatar is kialakulhat. Pénteken változóan, helyenként túlnyomóan felhős, borult időjárás lesz, és időnként esőre is lehet számítani. Egyébként holnap Muravidéken lesz azért majd napsütés is, és hajnalban 4, délután pedig 16 fokra számíthatunk, legalábbis az előrejelző szerint. Mi pedig akkor nézzük meg a mostani hőmérsékleteket országszerte. Krány 9 fokos, Triglav-Kedericán mínusz 1 fokban, ott ennyi kis havazás is van. Ljubljanában 11 fokot mérnek, Buraszombat 11 fokos, Mariborban 10 fokot mutatnak a hőmérők. Ptuj 11 fokos, Celjében 9 fokot mérnek, Koper 15 fok, Goricskó 10, Lendvár 12 fokot mérünk, Portoros pedig 15 fokos. Az előrejelzés következzen akkor most Magyarországra is. Nézzük, hogy mit mondanak a meteorológusok. Frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakarozik, környezetében szorványosan lehet számítani jellemzően esőre, záporra. Délelőttől kezdve nyugat felől ismét egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, mert délután újabb csapadékzóna érkezik. Zivatarra a dél- és keleti, észak-keleti harmadban van nagyobb esély. Az északnyugati szelet sok felé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében olykor viharos lökések is kísérhetik. Legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható, de a korán felhősödő Nyugat-Dunántúlon ennél alacsonyabb értékek lesznek. Ott már délelőtt beáll a maximum. Késő estére 6-15 fok közé hűl le a levegő. Na délután Zala és Vas vármegyére is várható kis zápor, 13 fokos csúcsérték és nagyjából közepesen felhős égbolt. Szerdán reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A keleti összeáramlás mentén helyenként zápor előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szelet csak kevésen kísérleti kénik széllökések. Délután nagyrészt 16-19 fok várható. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye is derült lesz, de párás is lesz, tehát kötfoltok is kialakulhatnak. 2 fokra lehet majd számítani hajnalban. No, aztán akkor délután Zala vármegye. Közepesen felhős 16 fok, Vasvár megye kisé felhős 17 fok. Csütörtökön a napos gomoly felhős idő várható, majd délutántól nyugat felől növekvő vastagodó fátyol felhőzetre lehet számítani. Néhány futózápor előfordulhat. Pénteken fátyol felhők és erőteljes gomoly felhők képződés mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. Mi pedig akkor nézzük a hőmérsékleteket. Békés Csabán 15 fok van, Budapest 13 fokos, Debrecen 14, Győr 13, Bécs, Sármellék 12, Siófok, Szeged, Szolnok 14, Szombathely 12, Lenti és Keszthely úgy szintén 12. Na és akkor irányozottak.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken szökkenőmentes a forgalom, szerencsére nagyobb fennakadásokról nincs hír, bízunk benne, hogy akkor ez így is fog majd folytatódni. Egyébként a távolabbra tartóknak elmondhatjuk, hogy Ljubljana előtt a Steyr autópályán akadozik a forgalom, méghozzá Lukovicától, tehát ott lassabban, arra szólva lehet csak haladni. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: MMR. A zene összeköt.
2: Tini Express.
3: Tini Express.
4: Tini Express.
5: Tini Express.
2: Tini Express.
6: Kedden
7: 17 órakor.
6: Biztos. Biztos?
7: 100%.
8: Nagyon sokan felültünk egy nagyon pici vonatra, és ez nagyon vicces volt, és közben tanultunk is. Körbevittek minket a városban vonattal, nagyjából összefoglalták a helynek a történetét, és utána pedig még gyalog is körbejárhattuk, úgyhogy tényleg mindent megtudtunk róla, amit csak lehetett.
9: Nekem a szabadidő volt a kedvencem, mivel akkor így saját magunk körbenézhettünk a városban.
10: A moravidéki magyar nyelvű vetélkedők szervezője immár hagyományosan egy jutalomkirándulással díjazza a legügyesebb tanulók, diákok szorgalmát. Idén is több mint 50 iskolás indult útnak, hogy két nap alatt felfedezze Pécs és Mohács gyöngyszemeit, barátkozzon, szórakozzon. Az élményekről a műsorban Lili és Léna mesél.

6 óra 13 perc pontosan, nézzük meg akkor azt, hogy mit olvashatunk a mai Zalai hírlapban. Az idei tavasz egyik legégetőbb problémája a mezőgazdaságban a csapadékhiány. Sabján Krisztián, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zalai elnöke a Zalai hírlapban nyilatkozott a témában, érintve a védekezés, a kárenyhítés, illetve a kárrendezés lehetőségeit is. A cikk az újság keddi számában olvasható. Ugyanitt megtudhatják, miért szűnt meg a múlt hónap közepén egy az állam által támogatott épületszigetelési program, illetve olvashatnak a Nagykanizsa férfi sakkcsapatról is, amely idén már 18. alkalommal szerezte meg a bajnoki címet a magyar élvonalban. A labból megtudhatják azt is, hogy a törösdarazsakból félelmetes nevük és a lódarázséval vetekedő méreteik ellenére az embernek nincs oka tartani, sőt, ezek a rovarok igazi barátaink lehetnek a kiskertekben. Ez és még sok minden más olvasható a Zalai hírlapban, úgyhogy jó olvasást kívánunk mindenkinek!

Na, megérkezett a rendőrségtől is az információ, hogy ma Ljutomer körzetében mérik gyakrabban az autók sebességet. Hát, hogy tegnap is ott voltak, úgy látszik, hogy annyira bevált nekik, hogy akkor ma is meg akarják ismételni. Tehát ma Ljutomer körzetében gyakoribb sebesség ellenőrzésre lehet számítani. Nagyja tudják, másutt is, ha betartják a szabályokat, akkor ezen a címen nem lesz gond. Mi pedig Ádés túlvidóval megyünk is tovább, jön tőlük a nyári eső.

Hát bizonyára nyáron lesz majd nyári eső, most volt a tavaszi eső, meg hát ugye májusi eső, egyébként aranyatér, úgyhogy érkezett némi kis csapadék, hát valószínűleg azért még kéne, de hát bízunk benne, hogy akkor lesz, egyébként ígérnek valamit ezzel kapcsolatban. No, mi pedig egy kis zenével még folytatjuk, aztán 6:30 perckor várjuk Önöket reggeli terepjáróban, benne pedig két témával.

0: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Terepjáró. A Uravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Hatal 30 perc a pontos idő, és hát következik a reggeli terápiáról, bennem a két téma várja önöket, úgyhogy nézzük is akkor ezt a két témát. Íme itt az első. A Lendvai Sportpark felújított gyepszőnyegét vasárnap a NAFTA Beltinci rangadó előtt adták át rendeltetésének Zoran Stevanović, a szlovén parlament elnöke, Magyar János Lendva község polgármestere és Radenko Mijatović, a szlovén labdarúgó szövetség elnöke jelenlétében. Göncelit ismerteti a részleteket.
3: A vadonatúj gyepszőnyege megtartott sajtónyilatkozatában a szlovén parlament elnöke hangsúlyozta. A felújításnak nagy jelentősége van abból a szempontból is, mert a NAFTA labdarúgó klub idén ünnepeli fennállásának 123. évfordulóját. Ez örökség, hagyomány, mely kiváló körülményeket érdemel. Radenko Mijatović a NAFTA-nak az első ligás belépő kiváltását kívánta. A községnek, a polgármesternek és a klubnak pedig gratulált e rendkívül jelentős beruházáshoz, mely nem csak a klub működését segíti és szolgálja, hanem szélesebb körben a szlovén futball élet számára is fontos fejlesztés. Elsősorban azonban a gyerekeknek, a fiataloknak biztosít lehetőséget, hogy korszerű körülmények közepette üzhetik a futballt. A Lendvai Sportpark új beruházásának munkálatai magába foglalták a földmunkákat, a gyepszőnyeg cseréjét, az öntöző és vízelvezető rendszer kiépítését, valamint a gyep fűtési rendszerének kiépítését. A felújítás közel 1 millió euróba került. A kivitelező a Turjánci GMV vállalat volt helyi alvállalkozók segítségével, szögezte le Magyar János polgármester, majd rádiónknak külön részletezte.
4: Két helyre pályáztunk, az első a gazdasági és sportminisztérium, ahol sikeresek voltunk és 250 ezer eurót tudtunk kapni, a másikat pedig a Szlovéniai Futballszövetségre, ott még 300 ezer, szóval 550 ezer euróval könnyítettünk, úgymond a költségvetésen, és csak a többletét, a 450 ezer eurót tudtuk, vagy kellett a költségvetésből hozzáadni, hogy a projekt teljesében le legyen zárva.
3: A polgármester még hangsúlyozta, Lendva község sikeresen pályázhat válogatott szintű és nemzetközi labdarúgó mérkőzések rendezésére is. A szalag átvágás pillanatait szórványos fügyszó előzte meg a lelátóról, amikor a szlovén parlament új elnöke szólt a közönséghez. Az ünnepi köszöntők után Simon Stihec dobronaki plébános szentelte meg az új gyepszőnyeget. A műsorban közreműködött a Bakóczi Fúvós zenekar. A NAFTA Beltinci derbin pedig hallható volt a Gorgone szurkoló csoport új indulója is.
2: A szlovén-magyar határon Zsitkóc és Bödeháza között található heti és barátságparkban szervezték meg vasárnap délután a második határtalan vásárt. Ebből az alkalomból a szlovén és a magyar helyi termelők házi finomságokkal, míg a kézművesek helyi termékeikkel és gasztronómiai különlegességekkel várták az érdeklődőket. Szabó Szuszit hallják.
5: A barátságpark a határvonalon van, ami azt jelenti, hogy egy park két részből áll, tehát a szlovén oldal és a magyar oldal. Ezért is azon gondolkodtuk, hogy lehet összehozni ezt a két országot, hogy külön, de mégis együtt egy vásárt készíteni, és úgy van, hogy a szlovén oldalon a szlovén árusítók vannak, a magyar oldalon a magyar árusítók, a látogatók pedig nyugodtan mehetnek, ahova szeretnek, és így a bürokráciának eleget tettünk, és másképp is, hogy tudjanak társalódni a látogatók.
6: Itt a gasztronómia és a kultúra találkozik egyben, mind a kettő helyet kap.
5: Mindennek akartunk helyet adni, tehát a kézművességnek, a házi termékeknek, a gasztronómia, a kultúra egy rövid kultúrműsorral. A gyerekeknek kedveskedünk egy műhely munkával, mert a parknak a szimbóluma a határtalan madár. A gyerekek csuhiból készíthetnek határtalan madarat, úgyhogy ez is egy ilyen szép szimbólum, szándékom, és próbálkozunk mindennek adni helyet és előnyt is.
7: Nyilatkozta Horváth Elizabetta, a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet igazgatója. A magyar oldalon Bedő Andreával, Bödeháza polgármesterével is beszélgettünk.
8: Ez a rendezvény bizonyítéka annak, hogy a határ nem választja el az embereket egymástól, hanem összeköti. Egy régi álom vált valóra ezzel a rendezvényen.
9: Nagyon sok közös projektünk volt már a zsitkóciakkal, Bedeháza, Dobronak és a hetési településekkel is. És annak idején, amikor ezt a parkot kialakítottuk 2024-ben, azóta nagyon sok Interreg projektbe is részt vettünk úgy, hogy elmentünk egyikünkhöz, ott kóstoltunk valami nagyon finom italt, csak azt nem lehetett áthozni a másik oldalra, hiszen jövedéki termék. És tart Dobronak is már nagyon régóta vásárokat, és Bedeházán is nagyon régóta vannak már vásárok. És mindig az volt, hogy hát annyira jó, hogy itt is, ott is, de mi lenne, ha közösen tudnánk tartani egy vásárt, és hát ez a határon lévő barátságpark az ideális helyszín, mert itt akik termelők vannak, azok helyi termékesek, őstermelők, kistermelők, szerintem ahogy itt körülnézünk, senkit nem zavar semmi.
2: Hat óra 36 perc van, kedd és május 12-e. Ez volt tehát akkor a reggeli terepjáró, amit ugye megtalálnak teljes terjedelemben a honlapunkon, tudják, mr.si, és nem csak ezeket a terepjárókat, hanem más terepjárókat, más műsorokat is. Érdemes tehát böngészni a honlapunkat is. Meg érdemes hallgatni az MMR-t, jó rádiózást, jó reggelt!
1: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Na, háromnegyed már mögöttük van, mármint a kosarasok mögött, ugye a Los Angeles Lakers, Oklahoma City-ről beszélünk, és ennyi kis előnye még mindig van a Los Angeles Lakersnek, ahol ugye Luka Doncic még mindig nem játszik. Egyébként háromnegyed után 84-80 jelenleg a mérkőzés állása. Nálunk pedig Jöri Sopálinka, Sunrise. Itt a Gringo Star.

A 60. jubileum után az Eurovíziós Dalfesztivál 70. évfordulójának is Bécs ad otthont, miután 2025-ben, tehát ugye tavaly az osztrák JJ nyerte meg a versenyt Wasted Love című dalával. A május 12. és 16. közötti produkció azonban minden korábbinál feszültebbnek ígérkezik, vagyis ugye ma kezdődik. Még ugyanis a United by Music, tehát a zene által egyesítve szlogennel az összetartozást és a nyitottságot hirdetik, addig a valóság más képet fest, az előnyebb helyett politikai válságok, tömeges visszalépések, zaklatási botrányok és fokozott biztonsági intézkedések árnyékolják be az eseményt. Na minden esetre ma tehát akkor kezdődik, és ma lesz egy elődöntő, meg csütörtökön, szombaton pedig akkor a döntő, és akkor megtudjuk majd, hogy ki volt az, vagy ki az, aki megnyeri az Eurovíziós Dalfesztivált. Ugye Magyarország már 2019 óta nem vesz részt, és idén Szlovénia sem lesz ott. Na, hallgassuk is meg akkor a tavalyi győztes dalt. Itt van JJ, Wasted Love.

Na azután akkor JJ ugye tavaly ő nyerte meg. Ezzel a dallal a Wasted Love-val az Eurovíziós Dalfesztivált, ami ma kezdődik. De ma nem csak az Eurovíziós Dalfesztivál kezdődik, hanem ma kezdődik a 79. Cannes Filmfesztivál, és ahol pedig 22 film fog majd versenyezni az Aranypálmáért. Mi pedig zenével folytatjuk, 6 óra 53 perc a pontos idő, 7 órakor jön majd Faris Doris friss hírekkel, na aztán akkor a következő órában lesznek majd információk, előtte pedig még belelapozunk az évforduló naptárba is.

Vannak értékek, amelyek nemzedékről nemzedékre táncolva öröklődnek. Legyen ön is részese a Bekecs Táncszínház művészeinek felejthetetlen előadásának, a Táncolva öröklődik című folklórestnek. Május 15-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egy különleges utazás a Kárpát-medence táncos és zenei örökségében, a Délalföldtől Kalotaszegig élő zenével, énekkel és szenvedélyes tánccal. A belépés ingyenes. Táncolva öröklődik. Május 15-én Lendván. Ne maradjon le!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Hét órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A koalíciós tárgyalások állása alapján június elejére felállhat az új kormány, mondta tegnap Janez Jánsa, az SZDSZ elnöke. Jánsa szerint a koalíciós megállapodás tervezetének mintegy 5%-áról kell még egyeztetni, köztük néhány fontos kérdésről. Várakozása szerint a dokumentumot még ezen a héten véglegesíthetik, ezt követően pedig a kormány összetételéről tárgyalhatnak. A politikus a miniszterelnök jelöléshez szükséges támogatást azoktól a pártoktól várja, amelyek valamilyen formában támogatják a koalíciós megállapodást. Mint mondta, a jelölést akkor nyújtják be a parlamentnek, ha rendelkezésre állnak az aláírások. A kormányfő megválasztásához 46 képviselő támogatása szükséges. Az első kormányfő jelölési forduló eredménytelenül zárult, miután Natasha Pirc-Muszár államfő nem állított jelöltet. Döntését azzal indokolta, hogy egyik lehetséges jelölt sem rendelkezett többséggel a 90 tagú törvényhozásban. Szlovénia ma kezdi meg 2 éves tagságát a Vegyi Fegyvertilalmi Szervezet végrehajtó tanácsában. Tagsága elsősorban az új technológiákra és a vegyi anyagok békés és biztonságos felhasználása fejlesztésének támogatására összpontosít majd, jelentette be a Külügyi és Európai Ügyi Minisztérium. Az OPVC központi szerepet játszik a tömegpusztító fegyverek leszerelése és elterjedése megakadályozásának megerősítésében. A külügyminisztérium közlése szerint az OPCV működése új szakaszába lép, amelyben a bejelentett vegyi fegyverkészletek nagy részének megsemmisítése után kulcsfontosságú azok újbuli megjelenésének megakadályozása. Ezért a 2026-2028-as időszak fordulópont lesz a szervezet számára. A szlovén tagság középpontjában az új technológiák és a vegyi anyagok békés és biztonságos felhasználása fejlesztésének támogatása áll majd. Ma folytatódnak a leendő magyar miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza kormány, majd összeül az országgyűlés és esküt tesznek a miniszterek. A parlamenti honlapon olvasható meghívók szerint 4 bizottságban folytatódnak a meghallgatások. Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság meghallgatja Görög Márta igazságügyi miniszterjelöltet. Ebben az időpontban várják a művelődési bizottságba Tar Zoltánt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosát, és beszámol a szociális bizottságban Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszterjelölt. Lőrinc Viktória, vidék és településfejlesztési miniszterjelölt kinevezése előtti meghallgatása is az illetékes bizottságban zajlik. 10 órától a miniszterelnökség vezetésére jelölt Ruf Bálint az igazságügyi bizottság, Kármán András pénzügyminiszterjelölt pedig a pénzügyi és költségvetési bizottság előtt mutatja be terveit. Sport. Új kihívás előtt áll a héten a férfi kézilabda válogatott. Csütörtökön Podgoricában mérkőznek Montenegro ellen a 2027-ben Németországban rendezendő világbajnokságon való szereplésért. Vasárnap 17 órától Koperben lesz a visszavágó.
2: Időjárás.
1: Ma először részben derült időre kell számítani, majd észak irányából az ország teljes részére kiterjed az eső. Erős lesz az északi szél, a tenger melléken mérsékelt vagy erős lesz a bóra. A hóhatár 800 méterre ereszkedik. Délután északnyugat irányából fokozatosan tisztul az ég. A hőmérséklet először 8 és 13 fok között alakul, délután csupán 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, az Adrián 12 és 16 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét, a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya, Szlovenska Bistrica Sever leágazása Ljubljana irányában. Baleset következtében pedig a Steyr autópálya forgalma akadozik Grosuplje és Smárje Száp között a főváros felé.
2: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Na, május 12-e van, kedd, és belelapozunk az évforduló naptárba. És hát ez egyébként az év 132. napja, tehát 233 nap maradt még ebből a szépből, vagyis 2026-ban. Egyébként 1993-ban ezen a napon fogadták be Szlovéniát is, többek közt az Európa Tanácsba. Észtországgal, Litvániával, Csehországgal, Szlovákiával és Romániával együtt. Tehát 1993-ban. Felavatták a Zeneakadémia új épületét 1907-ben. Pázmány Péter bíboros esztergomi érsek pedig megalapította az első tartósan működő magyar egyetemet 391 évvel ezelőtt, 1635-ben. Ez ugye a Nagyszombaton működött ez az egyetem, azt még akkor itt tegyük hozzá. Londonban lefejezték Thomas Wentworthet, Stratford grófját, aki Írország kormányzója volt. 1641-ben fejezték le. Megszületett Gabriel Fauré, francia zeneszerző, 181 évvel ezelőtt. Megszületett Piri Piri színésznő, írónő, 122 évvel ezelőtt. Catherine Hepburn, oszkárdias amerikai filmszínésznő, 119 évvel látta meg a napvilágot.

vagyis 1907-ben született. És ezen alapon a történt, vagyis május 12-én, amikor is megszületett Burt Bacharach, többszörös Oscar és Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző. 98 évvel ezelőtt született ő. Megszületett Erdős János festőművész, 88 évvel ezelőtt. És ezen a napon. Május 12-én Gabriel Byrne, ír származású színész, meglátta a napvilágot 76 évvel ezelőtt. Wing Rhames, amerikai színész, többek közt ugye a Connerből vagy a Ponyvaregényből is ismerhetjük, 67 éve született. Emilio Estevez, amerikai színész, rendező, producer, író, 64 éve született, 1962-ben tehát. Megszületett Stephen Baldwin, amerikai színész, 60 évvel ezelőtt. Egyébként feltűnően ugye sok színész született ezen a dátumon, május 12-én. És megszületett Justus von Liebig-Gruff, német vegyész, kémikus és akadémikus. Például a sütőport vagy a húskivonatot is neki köszönhetjük. Justus von Liebig-Gruff 223 éve született. Megszületett Komor Vilmos Liszt és Kossuth Díjas karmester 131 évvel ezelőtt. És akkor a mai dátumhoz fűzhető még az is, hogy megszületett ifjabb Beregi Oszkár színész 108 évvel ezelőtt. Mi pedig zenéljünk egyet, utána pedig megemlítünk még egy-két eseményt, ami a mai dátumhoz fűzhető.

És akkor egy-két eseményt azért még megemlítünk. Ezen a napon, tehát május 12-én 1933-ban, vagyis 93 évvel ezelőtt elhunyt Krúdy Gyula író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás mestere. Tehát 93 évvel ezelőtt. Meghalt Harold Geoffrey Love tengerész, a Titanic 5. tisztje, aki visszament a helyszínre túlélőket menteni. 82 évvel ezelőtt hunyt el. Elhunyt Erik von Stroheim, osztrák származású amerikai filmrendező színész. 69 évvel ezelőtt. Dél-afrikai börtönében pedig 22 év után újra láthatta feleségét Nelson Mandela. 1984-ben, május 12-én, tehát 42 évvel ezelőtt. Ágoston Judit, olimpiai bajnok, tűrvívó, edző, gyógytornász, 13 évvel ezelőtt hunyt el. És ezen a napon 94 éves korában meghalt Michael Piccoli, francia színész és filmrendező. A nagy zabálásból, vagy a burzsoázia diszkrét bája, Van Papánk című filmből is ismerhetjük. 6 évvel ezelőtt hunyt el. Megszületett Otto Frank, Anne Frank apja, 137 évvel ezelőtt. Liz Taylor megkötötte a negyedik házasságát, ezúttal Eddie Fisherrel, 67 évvel ezelőtt. Mi pedig most kicsit még zenélünk, aztán majd várjuk Önöket 7:30 perckor információkkal.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Időjárás.
1: Fél 80 és jönnek az információk a Muravidéki Magyar Rádióban, és hát Muravidéken ma azért többnyire felhős borult lesz az időjárásunk. És azt is mondják a meteorológusok, hogy délutánra majd csökken a hőmérséklet. Nagyjából olyan 11 óráig még emelkedik, és utána akkor majd megindul lefele. Egyébként az erős szél miatt Szlovénia egész területén narancssárga riasztás van érvényben, miközben a záporok, zivatarok miatt pedig Szlovénia keleti részére van kiadva a narancssárga riasztás. Na nézzük akkor az előrejelzést részletesebben. Többnyire ugye felhős borult időjárásunk lesz országszerte is. Délelőtt folyamán csapadékok, helyenként záporok, zivatarok is kiterjednek majd Szlovénia nagy részére, és megerősödik majd az északi irányú szél. A havazás határa a hegyekben akár 800 méterig is ereszkedhet. Délután északnyugat irányából pedig elkezdődik majd a felhőzet felszakadozása. A hőmérséklet 8 és 13 fok közt alakul majd, délután pedig csupán 5 és 10 fok közt lesz majd a csúcsérték, tehát ugye a fagyos szentek azért megteszik a dolgukat. Az éjszaka folyamán mindenütt felszakadozik majd a felhőzet, és a szél is gyengülni fog. A reggeli hőmérséklet pedig így mínusz 1 és plusz 3 fok közt alakul. Az alpesi völgyekben és a hegyekben mínusz 4 fokra is lehet majd számítani. Holnap egyébként többnyire derült időjárásunk lesz, időnként megnövekvő felhőzettel, reggel helyenként a síkságokon köd is képződhet. A hőmérséklet pedig 13 és 18 fok közt alakul. Csütörtökön a kezdetben még többnyire derült időjárásunk lesz, aztán a nap folyamán nyugat irányából majd növekszik, vastagszik a felhőzet. Délután elsősorban az ország nyugati részében kisebb csapadékok, de helyenként akár zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változóan helyenként túlnyomóan felhős, borult időjárásunk lesz, és esőre is számítani kell. Holnap hajnalban Muravidéken az előrejelzés szerint 4 fokra számíthatunk, no délután pedig 16 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. És ha már hőmérsékletek, akkor nézzük őket országszerte, hogy is alakulnak. Krány 9 fokos, ott egyébként most esik az eső. Triglav-Kadaricán mínusz 2 fok van, ott havaszik. Ljubljanában 11 fokot mérnek. Maribor úgy szintén 11 fokos, Muraszombat 12, Ptuj jelenleg 12 fokos, Celjében 11 fokot mérnek, Koper 16 fokos, Goricskon 11 fok van, Lendván 12, Portoros pedig 16 fokos jelenleg. Na nézzük akkor az előrejelzést Magyarországra is, ez pedig akkor így hangzik. Frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakarozik, környezetében szorványosan lehet számítani jellemzően esőre, záporra. A délelőtt kezdve nyugat felől ismét egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, mert délután újabb csapadékszóna érkezik. A zivatarra dél- és keleti, észak-keleti harmadban van nagyobb esély. Az északnyugati szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében olykor viharos lökések is kísérhetik. Legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható, de a korán felhősödő Nyugat-Dunántúlon ennél alacsonyabb értékek lesznek, ott már délelőtt beáll a maximum. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő. Zalai és Vasvár megyére pedig közepesen felhős, időnként erősen felhőségbolt várható, 13 fok és esőre, záporra is számítani kell a mai napon. Holnap, tehát szerdán, reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A keleti összeállás mentén helyenként zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet csak kevés helyen kísérleti élénk széllökések. Délután nagyrészt 16-19 fok várható. Holnap hajnalban Zalai és Vasvár megye is derült lesz, de egyben párás is, úgyhogy ködfoltok képződhetnek, és 2 fokra lehet számítani. Na délután pedig Zalavár megye közepesen felhős 16 fok, Vasvár megye kisé felhős 17 fok. Csütörtök, napos, gomoly felhős idő várható, majd délutántól nyugat felől növekvő, vastagodó fátyol felhőzetre lehet számítani, néhány futózápor előfordulhat. Pénteken fátyol felhők és erőteljes gomoly felhők képződés mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. Na és akkor a hőmérsékletek. Békés Csabán 15 fok van, Budapest 13 fokos, Debrecen 15, Győr 12, Sármellék 12, Siófok, Szeged, Szolnok 14, Szombathely 12, Lenti és Keszthely pedig úgy szintén 12. Nézzük meg az utakat!
2: közlekedési hírek.
1: Valamelyiken zavartalan a forgalom, komolyabb fennakadás nincs, viszont távolabbra tartóknak akkor elmondhatjuk, hogy ugye egyrészt Ljubljana környékén, most ismételten mindegyik út, ami Ljubljanába vezet, az eldugult, és ugye csak lassan araszolva lehet haladni, de akadozik a forgalom a Steyer autópályán, és Slivnica és Hoce közt, ott 900 méteres kocsisor torlódott össze, Kidicsava és Rácse közt, szintén, nagyjából 2 kilométeres kocsisor van, ami összetorlódott, és Szlovenska Bisztricánál is akadozik a forgalom, mindez ugye Ljubljana irányában. Na mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk, az pedig még akkor tegyük hozzá, hogy Muravidéken ma Ljutomer körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét.
3: Sziasztok! László Attila vagyok. Hallgassátok ti is a Muravidéki Magyar Rádiót, a régió hangját.

0: kedden,
1: 17 órakor.
0: Biztos. Biztos?
1: 100%.
2: Nagyon sokan felültünk egy nagyon pici vonatra, és ez nagyon vicces volt, és közben tanultunk is. Körbevittek minket a városban vonattal, nagyjából összefoglalták a helynek a történetét, és utána pedig még gyalog is körbejárhattuk, úgyhogy tényleg mindent megtudtunk róla, amit csak lehetett.
3: Nekem a szabadidő volt a kedvencem, mivel akkor így saját magunk körbenézhettünk a városban.
4: A Moravidéki Magyar Nyelvű Vetélkedők szervezője immár hagyományosan egy jutalomkirándulással díjazza a legügyesebb tanulók, diákok szorgalmát. Idén is több mint 50 iskolás indult útnak, hogy két nap alatt felfedezze Pécs és Mohács gyöngyszemeit, barátkozzon, szórakozzon. Az élményekről a műsorban Lili és Léna mesél.

Na gyorsan akkor csak említsük meg, hogy véget ért a mérkőzés, tehát Los Angeles Lakers, Oklahoma City, hát ugye a címvédő, na ők négyszer is győztek egymás után a Lakers ellen, úgyhogy tovább jutottak, a Lakers pedig befejezte, Luka Doncic ugye nem játszott. Egyébként a mai, tehát a negyedik mérkőzés 110-115-re végződött. Nálunk meg a Hungária. Ciao Marina!

Hungária Sajt, Ciao Marina című dal szólt a Uravidéki Magyar Rádióban. Kedv van, és május 12-e. Zenével folytatjuk tovább is, na aztán majd pontban 8 órakor friss hírekkel, akkor ugye érkezik majd a Faris Torész. Következő órában pedig többek közt meghallgatjuk a hét zeneszávát is. Jó rádiózás, szép napot mindenkinek!

0: Vannak értékek, amelyek nemzedékről nemzedékre táncolva öröklődnek. Legyen ön is részese a Bekecs Táncszínház művészeinek felejthetetlen előadásának, a Táncolva öröklődik című folklórestnek. Május 15-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egy különleges utazás a Kárpát-medence táncos és zenei örökségében, a Délalföldtől Kalotaszegig élő zenével, énekkel és szenvedélyes tánccal. A belépés ingyenes. Táncolva öröklődik. Május 15-én Lendván. Ne maradjon le!
1: Muravidéki Magyar Rádió.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az országgyűlés tegnap 47 igen és 35 nem szavazattal jóváhagyta a Szlovénia fejlesztését célzó beavatkozási törvényt, amelyet az úgynevezett harmadik politikai blokk készített. A képviselők a szavazás során elutasították a leköszönő koalíció módosítási javaslatait, a törvény támogatói pedig visszavonták módosításaikat. A Gibanye Svoboda, az SD és a Levica a törvényhozási népszavazást hirdették. A törvény támogatói, az NSZI, az SLS és a Fókusz pártok, valamint a Demokraták és a Resznica képviselői számos intézkedést foglaltak a törvénybe a közelgő energiaválságra vonatkozóan, beleértve az alapvető élelmiszerek és egyes energiatermékek alacsonyabb hozzáadott értékadóját. A törvény rendszer szintű megoldásokat is tartalmaz a kisvállalkozások kedvezőbb kezelése, és az úgynevezett kvóták, az adók és a társadalombiztosítási járulékok, valamint az egészségügy és a nyugdíjak területén. Az úgynevezett salátatervezet 10 törvényt érint. A benzin és a dízel ára május 18-áig változatlan marad, olvasható az STA-n. A fűtőolaj ára eközben 0,7 centtel csökkent literenként 1,37 euró. A kormány csökkentette a benzin jövedéki adóját, és az ideiglenes felfüggesztés után újra bevezette az üzemanyagokra és a fűtőolajra kivetett környezetvédelmi adót, amelynek összege az egységi rakományokként 25,9 euró. Egy liter 95-ös benzinért az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívül továbbra is 1,68,3 euró kell fizetni literenként. Amennyiben az árak nem szabályoztatnák, a becslések szerint körülbelül 1,76,3 euró kellene fizetni egy liter benzinért. A dízel ára továbbra is 1,73,4 euró literenként. Amennyiben nem szabályozzák a dízel árát, a becslések szerint körülbelül 1,81,6 euró kellene fizetni egy literért. Horvátország minden eddiginél nagyobb vasúti beruházásra készül. Közel 700 millió euróból újulhat meg a Zágrábot Kelet-Horvátországgal összekötő egyik legfontosabb vasútvonal. A fejlesztés után gyorsabb, biztonságosabb és nagyobb kapacitású közlekedés jöhet, miközben a vonatok akár 160 km per órás sebességgel is haladhatnak majd az új pályán. Az indiai Afcons Infrastructure Limited ajánlatát választották ki a Dugoszelo-Novska vasútvonal rekonstrukciójára és a második vágány megépítésére. A projekt értéke 677 millió euró áfa nélkül, a kivitelezés pedig közel 6 évig tarthat, számolt be a Croatia Week. A projekt nem csak mérete, hanem stratégiai szerepe miatt is kiemelkedő. A 83 kilométeres Dugoszelo-Novska szakasz a Zágrábot Kelet-Horvátországgal összekötő fő vasúti irányrésze, és fontos nemzetközi közlekedési folyosóként is működik. Sport. Luka Doncic csapata, a Los Angeles Lakers kiesett az amerikai NBA kosárlabda liga nyugati konferencia elődöntőjében. Az Oklahoma City Thunder 115-110-re verte Doncic csapatát. A szlovén játékos azonban sérülése miatt nem erősítette a Lakers játékát. Győzelmekben 4-0-ra nyert az Oklahoma.
1: Időjárás.
3: Ma először részben derült időre kell számítani, majd észak irányából az ország teljes részére kiterjed a csapadék. Erős lesz az északi szél, a tenger melléken mérsékelt vagy erős lesz a bóra. A hóhatár 800 méterre ereszkedik. Délután északnyugat irányából fokozatosan tisztul az ég. A hőmérséklet először 8 és 13 fok között alakul, délután csupán 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adrián 12 és 16 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési hírek.
3: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenska Bystrica Sever leágazása Ljubljana irányában, és baleset következtében akadozik a Steyr autópálya forgalma Grosuplje és Márie Szab között a főváros felé.
2: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

0: A hét zeneszáma.
1: Sok kacat, búcska.

Féléres emlékeim és a hit zene száma szólt a Muravidéki Magyar Rádióban. A kedv van a más 12-e 8:21 perc a pontos idő, és már is érkezik majd a zene. Méghozzá Takács Tamás és a Dirty Blues Bandtől, a Leszel te még milliómos, meg itt lesz a Midvice, utána jövünk vissza.

Hétfőn a Magyar Zeneházában adták át az Artisius irodalmi és zenei díjait. Az irodalmi nagy díjat idén Kraszna Orkai László kapta, aki az 1985-ös Sátántangó óta a nemzetközi irodalmi élet megkerülhetetlen alakja. A bizottság nem csak az eddigi pályafutását, hanem legújabb, a Magyar Nemzetbiztonsága című kötetét is elismerte, írja az MT. A döntést előkészítő bizottságban olyan neves szakemberek vettek részt, mint Szörényi László, Radics Viktor és Bátori Csaba. A nagy díj mellett négy kategóriában Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyere Zoltán részesült elismerésben. Kraszna Orkai legújabb műve a Magyar Nemzetbiztonsága különleges módon emeli be a világirodalom klasszikusait a magyar valóságba. Szörényi László méltatásában így írt a kötetről. A Don Quixote egyik főszereplője itt öreg, nyomorék és szorgalmas, lepkészként jelenik meg. Dr. Papa András néven, Sancho Panzának maga az író Kraszna Orkai álme, és a regény az ő megbarátkozásukról, illetve társulásuk lehetőségeiről szól. A 2015-ben Man Booker nemzetközi díjjal, 2025-ben pedig Nobel-díjjal kitüntetett író művészete világszerte fogalommá vált. Stílusát a hosszú áradó mondatok, a sűrű filozofikus látásmód és a világvégi apokaliptikus hangulatok jellemzik. Alkotása mind az ellenállás melankóliá vagy a Szejóba járt odalent, nem csak az irodalomban, hanem Tarbéla filmjén keresztül a filmművészetben is mély nyomot hagytak. Az Artisius 2006-ban alapított díjának célja, hogy kiemelje az előző év legértékesebb alkotásait, és ösztönözze a már bizonyított művészek további munkáját. Most tehát akkor az irodalmi díjat, ugye Kraszna Orkai László kapta meg, ez pedig természetesen csak is gratulálni tudunk.

Egy ideje csak keresem a szavakat, amelyekkel leírhatnám, mi mindent érzek az elmúlt hetek eseményeivel kapcsolatban, írta az Instagramon a brit énekesnő Yalia, azaz polgári nevén Georgina Rivel, a Mindegy című dal előadója. Ez a szám, amelyre ugye Hegedű Zsolt leendő tisztás egészségügyi miniszter a párt számára győztes választás estén táncra perdült. A tánc pedig világhírület, sőt még alternatív mozgás művészeti díjat is adományozott neki egy táncos szakmai kuratórium. Szombaton az új kormány megalakulásakor a Tisza meg is hívta a Kossuth térjen Yaliát, hogy a beiktatás utáni ünnepén maga adja elő a számot. Hegedűsekkor újra táncra perdült, Yalia pedig közös képet és videót is készített a miniszterrel, amelyeket posztolt is. Nagy megtiszteltetés, hogy egy kis részem nekem is lehetett ezekben a történelmi percekben, és hogy ezeket a történelmi perceket csak még emlékezetesebbé tették az önök egészségügyi miniszterének felejthetetlen tánclépései, írta Yalia. Hegedűsről azt írta, ő tényleg hihetetlen példa a fittségnek és az egészségnek, egész este táncolt és mozgott. Köszönöm Magyarország, köszönöm Tiszapárt, és köszönöm Hegedűs Zsolt. Életem végig emlékezni fogok erre a napra. Gyönyörű volt, feltöltött, és maga volt a forradalom, zárja sorait, az énekesnő. Na akkor jöjjön is a Midnight című dal, Hos Yaliával együtt.

Két programot is ajánlunk a figyelmükbe, az egyik kétnyelvű oktatás a Muravidéken című dokumentumfilm bemutatója lesz május 13-án, tehát holnap, szerdán, 19 órakor a Bánfi Központban. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, rendezte Gál Anasztázia, tehát megéri megtekinteni. A másik program pedig akkor a következő. Táncolva öröklődik a cím annak az előadásnak, amelyikre a Bekecs együttes érkezik május 15-én pénteken Lendvára. Az este 8-kor kezdődő produkció autentikus képet ad a Kárpát-medence folklórjáról, azaz Dél-Alföldről, Fencsinkről, Gyergyóról, Szatmáról, Méhkerékről és a Szilágyság, Sóvidék és Kalotaszeg jellegzetes világát, nyelvjárását idéz meg a műsor. Az összeállítás az átörökét is bevetett mély hitből készült, és abból a meggyőződésből, hogy csak ezekkel a szálakkal lehet a jövőt építeni. A műsort Farkas Tamás rendező koreográfus és Farkas Ágnes koreográfus táncmester készítették, a zenei szerkesztője Ricu Ilka és Farkas Tamás. Tehát ezt a két programot mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. Most megjön Séda, meg Vastag Csaba.

0: Tini Express. Tini Express. Tini Express. Kedden. 17 órakor.
1: Biztos. Biztos?
0: 100%.
2: Nagyon sokan felültünk egy nagyon pici vonatra, és ez nagyon vicces volt, és közben tanultunk is. Körbevittek minket a városban vonattal, nagyjából összefoglalták a helynek a történetét, és utána pedig még gyalog is körbejárhattuk, úgyhogy tényleg mindent megtudtunk róla, amit csak lehetett.
3: Nekem a szabadidő volt a kedvencem, mivel akkor így saját magunk körbenézhettünk a városban.
4: A Moravidéki Magyar Nyelvű Vetélkedők szervezője immár hagyományosan egy jutalomkirándulással díjazza a legügyesebb tanulók, diákok szorgalmát. Idén is több mint 50 iskolás indult útnak, hogy két nap alatt felfedezze Pécs és Mohács gyöngyszemeit, barátkozzon, szórakozzon. Az élményekről a műsorban Lili és Léna mesél.
5: Hírek a Moravidéki Magyar Rádióban.
6: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A szakszervezeti központok képviselői ma Ljubljanában egy közös sajtótájékoztatón ismertetik a Szlovénia fejlesztéséért törvény elfogadását követően tervezett tevékenységeiket. A parlamenti eljárás során határozottan ellenezték a törvényt, és elfogadása esetén bejelentették az aláírásgyűjtés megkezdését egy törvényhozási népszavazáshoz. Egy olyan törvényről van szó, amely többek között bevezeti a fejlesztési felső határt a 7500 euró bruttó bérben, valamint néhány rendszer szintű megoldást, a kisvállalkozások kedvezőbb kezelését és az úgynevezett kvóták, adók és társadalombiztosítási járulékok területén. Csökkenti egyes alapvető élelmiszerek áfáját, eltörli a nyugdíjasok hosszú távú ápolásáért járó hozzájárulását, valamint feloldja a közegészségügyi hálózatban alkalmazott egészségügyi dolgozók magánvállalkozóknál való munkavégzésének tilalmát. Továbbá feloldja a közegészségügyi intézmények és a magánvállalatok közötti szerződéskötés tilalmát. Ma van az ápolók nemzetközi napja, és idén a mi ápolóink, a mi jövőnk, tudással életeket mentünk mottóval kerül megrendezésre. Az ápolók és az egészségügyi technikusok a személyzet hiányra és az ebből eredő megnövekedett munkaterhelésre figyelmeztettek. Továbbá országos szintű, rendszer szintű intézkedéseket szorgalmaztak. Anita Prelec, az ápolói kamara vezetője szerint az ápolói szövetség már évek óta figyelmeztet a személyzet hiányra. Meggyőződése, hogy az egyetlen megoldás a saját személyzetbe való befektetés a munkakörülmények szabályozásával, jobb fizetésekkel és a fizetési osztályok szabályozásával. Országos szintű, rendszer szintű változásokra van szükség a szakma iránti érdeklődés növelése, és ennek következtében a személyzet bővítése érdekében. Hozzátette, hogy a Ljubljanai Orvostudományi Egyetemen jelenleg mintegy 500 ápoló és egészségügyi technikus hiányzik. A szerb elnök szerint a MOL egy fantomvevő bedobásával próbálja megfúrni a tárgyalásokat, miközben Belgrádban attól rettegnek, a magyarok csak azért jönnének, hogy bezárják a szerb finomítót. A tét a NISZ feletti uralom és 2 milliárd euró. A szerb elnök logikája szerint a MOL azért dobta be a kamu érdeklődőt, hogy akadályozza a gyors lezárást és időt nyerjen a tárgyalásokon. A Danas cikke szerint a Mimovics féle ajánlat valójában a MOL ellen irányul. A cél sokkal inkább az ár emelése. Gazdasági szakértők szerint az ajánlat komolytalan és valójában a szerb oldalnak jöhet jól a MOL elleni alkuban. Értékelésük szerint a 2000 milliárdos ajánlat célja a NISZ piaci értékének mesterséges emelése. Ez egy világos üzenet a MOL-nak, ha komolyan gondolják a vételt, többet kell fizetniük, mint az eddig megengedett 1 milliárd euró. Vucic korábban jelezte azt is, az állam készen állna 2 milliárd eurót fizetni az orosz részesedésért. Sport. Luka Doncic a Los Angeles Lakers szlovén kosárlabda szupersztárja, miután csapata kiesett az NBA rájátszásból, egy hosszú üzenetet tett közzé a közösségi médiában, amelyben bejelentette, hogy nem játszik Szlovénia mérkőzésein a 2027-es világbajnoki selejtezőkön ezen a nyáron. A kvalifikáció első részében július 3-án Szlovénia Észtországban vendégszerepel, majd 3 nappal később Szlovéniában Svédországgal játszik.
7: Időjárás.
6: Ma először részben derült időre kell számítani, majd észak irányából az ország teljes részére kiterjed az eső. Erős lesz az északi szél, a tenger melléken mérsékelt vagy erős lesz a bóra. A hóhatár 800 méterre ereszkedik. Délután északnyugat irányából fokozatosan tisztul az ég. A hőmérséklet először 8 és 13 fok között alakul, délután csupán 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adrián 12 és 16 fok közé melegszik a levegő.
5: Közlekedési hírek.
6: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Meghibásodott kamion miatt akadozik a Gorenyszkói autópálya forgalma Smártna előtt a főváros felé.
5: MMR.
7: A mi rádiunk.

Megérkezett a Linkin Park legújabb dala, az Up for the Button, amely 2025-ben megjelent From Zero Deluxe kiadás egyik friss darabja. Az energikus hangszerelés és Emily Armstrong, valamint Mike Shinoda duettje igazi

robbanást visz a számba, miközben visszahozza a zenekarra jellemző műfaji sokszínűséget. A From Zero már most hatalmas sikereket tudhat magáénak. Elnyerte a Radio Music Awards év rockalbuma díját, és 15 héten keresztül vezette a Billboard rock listáját. A Deluxe kiadás pedig további izgalmakat tartogat, hiszen két új dallal, szerzeménnyel bővül. De most érkezzen az aktuális, az Up for the Bottom, és ez nem más, mint a Linkin Park.

kezdenek az apró hirdetések, és néhány hirdetés már meg is érkezett hozzánk, úgyhogy akkor először nézzük azokat. Eladó egy újszerű női kerékpár. Érdeklődni a 0036, 70-es, 932, 74, 75-ös telefonszámon lehet. Keresnek kiszelektált vasúti talpfát, az ajánlatokat pedig a következő számra várják, 051 236 298. Seat Sportalu felné 16 szalos 4 darab, és Acél felné 15 szalos 5 darab eladó lenti környékén. Érdeklődni 0036 30 5 37 48 6 falas számon lehet. Na és felújítandó ingatlant keresnek Lendva 15 kilométeres körzetében. Részletfizetéssel vagy ház, vagy haszonbérleti szerződéssel. Minden megoldás szóba jöhet. Az ajánlatokat pedig akkor a következő telefonszámra várják. 0036 20 5 91 48 85. Nekünk is pedig ugye van két telefonszámunk, 575 17 18 és 575 17 19. Külföldről pedig 00 386 2. Azt kell először tárcsázni, és akkor lehet bennünket hívni, és upgrade-t is feladni itt az MMR-en.

Érkezett hozzánk még egy hirdetés, és így hangzik. Elad az őrségben egy favázas, egy vasvázas, faipari marógép és egy faipari esztergagép. Mind a három 380 voltos motorral. Tovább eladok két darab, két szezont futott nyári gumi. 215x65x R17-es Hankook Ventus 99V SUV 2. Érdeklődni pedig akkor a következő számon lehet ezek iránt. 0036 30-as 286 38 30.

Meddig tartottak tehát akkor az apró hirdetések a délelőtt folyamán, délután is lehet majd nálunk hirdetni 14 óra után, de nézzük akkor a beérkezett hirdetéseket. Eladó egy újszerű női kerékpár. 0036 70 932 74 75 a telefonszám. Keresnek kiszelektált vasúti talpfát, az ajánlatokat pedig a következő számra várják. 051 236 298. Seat Sportalu felné 16-szoros 4 darab, és a cél felné 15-szoros 5 darab eladó lenti környékén. 0036 35 37 48 60 a telefonszám. Felújítandó ingatlant keresnek Lendva a 15 kilométeres körzetében. Részletfizetése vagy haszonbérleti szerződése. Minden megoldás szóba jöhet. A telefonszám 0036 20 5 91 48 85. És elad az őrségben egy favázas, egy vasvázas, faipari marógép és egy faipari esztergagép. Mind a három 380 voltos motorral. Tovább eladó két darab két szezont futott nyári gumi, 215/65 R17-es Hankook Ventus 99V SUV 2. A telefonszám 0036 30-as 286 38 30. Na és az imént elhangzott hirdetéseket megtalálják majd a honlapunkon is, mr.si, és ahogy említettük, délután is lehet majd nálunk hirdetni, 14 óra után, akkor is éljenek a lehetőséggel.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A koalíciós tárgyalások állása alapján június elejére felállhat az új kormány, mondta tegnap Jánes Jánsa, az SZDSZ elnöke. Jánsa szerint a koalíciós megállapodás tervezetének mintegy 5%-áról kell még egyeztetni, köztük néhány fontos kérdésről. Várakozása szerint a dokumentumot még ezen a héten véglegesíthetik, azt követően pedig a kormány összetételéről tárgyalhatnak. A politikus a miniszterelnök jelöléshez szükséges támogatást azoktól a pártoktól várja, amelyek valamilyen formában támogatják a koalíciós megállapodást. Mint mondta, a jelölést akkor nyújtják be a parlamentnek, ha rendelkezésre állnak az aláírások. A kormányfő megválasztásához 46 képviselő támogatása szükséges. Az első kormányfő jelölési forduló eredménytelenül zárult, miután Natasha Pirc-Muszár államfő nem állított jelöltet. Döntését azzal indokolta, hogy egyik lehetséges jelölt sem rendelkezett többséggel a 90 tagú törvényhozásban. Szlovénia ma kezdte meg 2 éves tagságát a Vegyi Fegyvertilalmi Szervezet végrehajtó tanácsában. Tagsága elsősorban az új technológiákra és a vegyi anyagok békés és biztonságos felhasználása fejlesztésének támogatására összpontosít majd, jelentette be a Külügyi és Európa Ügyi Minisztérium. Az OPVC központi szerepet játszik a tömegpusztító fegyverek leszerelése és elterjedése megakadályozásának megerősítésében. A külügyminisztérium közlése szerint az OPCV működése új szakaszába lép, amelyben a bejelentett vegyi fegyverkészletek nagy részének megsemmisítése után kulcsfontosságú azok újbóli megjelenésének megakadályozása. Ezért a 2026-2028-as időszak fordulópont lesz a szervezet számára. A szlovén tagság középpontjában az új technológiák és a vegyi anyagok békés és biztonságos felhasználása fejlesztésének támogatása áll majd. Ma folytatódnak a leendő magyar miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza kormány, majd összeül az országgyűlés és esküt tesznek a miniszterek. A parlamenti honlapon olvasható meghívók szerint 4 bizottságban folytatódnak a meghallgatások. Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság meghallgatja Görög Márta igazságügyi miniszterjelöltet. Ebben az időpontban várják a Művelődési Bizottságba Tar Zoltánt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosát, és beszámol a Szociális Bizottságban Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszterjelölt. Lőrinc Viktória, vidék és településfejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása is az illetékes bizottságban zajlik. 10 órától, azaz most, a miniszterelnökség vezetésére jelölt Ruf Bálint az igazságügyi bizottság, Kármán András pénzügyminiszter jelölt pedig a pénzügyi és költségvetési bizottság előtt mutatja be terveit. Sport. Új kihívás előtt áll a héten a férfi kézilabda válogatott. Csütörtökön Podgoricában mérkőznek Montenegro ellen a 2027-ben Németországban rendezendő világbajnokságon való szereplésért. Vasárnap 17 órától Koperben lesz a visszavágó.
1: Időjárás.
2: Ma először részben derült időre kell számítani, majd észak irányából az ország teljes részére kiterjed az eső. Erős lesz az északi szél, a tenger melléken mérsékelt vagy erős lesz a bóra. A hóhatár 800 méterre ereszkedett. Délután északnyugat irányából fokozatosan tisztul az ég. A hőmérséklet először 8 és 13 fok között alakul. Délután csupán 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adrián 12 és 16 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya Szlovenska Bistrica Sever leágazása Ljubljana irányában. A magasabban fekvő helyeken és a Vörsicsi hágon kötelező a hóláncok használata.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Moravidéki Magyar Rádió.
3: Mikor a szigeten fogtam a söröd, én bevallom, csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem a kezed fogom meg éppen.
4: Talán az is jéghideg, hogy ami fagyos, az csak a szíved.

De van egy jobb ötletünk is. Akár maradhatnak a rádió készülék mellett, és meghallgatják a Horizont című műsort, hamarosan érkezik, benne pedig Gróf Szapáry Géza filmek kormányzójáról és Ferenc József uralkodó 1875-ös filmei látogatásáról hallhatnak, Inkel Farkas Márton, a Filmen Baráti Egyesület elnöke előadásában.

Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! A Pécsi Fiume Baráti Egyesület és a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság tavaly nyáron indította el közös projektjét, amelyben a Szapáry grófi család útját követték végig Muraszombattól Fiuméig. A kezdeményezés most a végéhez ért. A programsorozat

0: Kerekasztal beszélgetéssel zárták, amelynek témája a fiú, melyi királyi látogatások adták gróf Szapáry Géza kormányzóságának idején. Gróf Szapáry Géza 1873 és 1883 között töltötte be fiú megkormányzói posztját, és neve szorosan összefonódott a város fejlődésével a dualizmus időszakában. A 19. század végén a magyar királyság számára a Fiuma jelentette az egyetlen tengeri kijáratot, ezért stratégiai jelentősége rendkívül nagy volt. Szapáry Géza kormányzóként és politikusként is felismerte, hogy a város fejlődése nem csak helyi, hanem országos érdek is. Működés alatt Fiuma mezőgazdaság termékei gyorsabban és hatékonyabban jutottak el a világpiacra. A város forgalma látványosan növekedett, Fiuma pedig az osztrák-magyar monarchia egyik legfontosabb tengeri kikötőjévé vált. Szapáry tevékenységének köszönhetően fejlődésnek indult az ipar is, megjelentek gyárak, hajózási vállalatok és kereskedelmi társaságok. A város népessége gyorsan emelkedett, egyre több magyar, olasz, horvát és más nemzetiségű polgár költözött oda. Fiume pezsgő, sok nemzetiségű kikötővárossá alakult, amely kulturálisan is jelentős szerepet töltött be. Szapáry Géza munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a város a magyar tengeri kereskedelem szimbólumává váljon, és hosszú időre meghatározó helyet foglaljon el Magyarország gazdasági életében. Gróf Szapáry Géza munkának szerepére az uralkodó is felfigyelt. Ferenc József 1875-ben látogatott Fiuméba. Inkei Farkas Márton, a Fiume Baráti Egyesület elnöke többek közt ezen királyi látogatást kutatta. Eladásában erről a látogatásról, valamint Szapáry Géza szerepéről mesélt. A következő percekben az eladásból hallhatnak részletet.
1: Gróf Szapáry Géza 1873 tavaszán kap kinevezést a Fiumei és Horvát-Magyar tenger melléki kormányzói tisztségre. Ezt a Rijekai Állami Levéltár repertóriuma is igazolja, négy nyelven, horvátul, magyarul, németül és olaszul is megtalálható a kinevezése. Ez az az év, amikor a Károlyváros Fiumei vasutat megnyitják, erről szintén dokumentumban, 1873-ban. És a kormányzó alig két év után hát egy olyan fontos helyzetbe kerül, amikor közlik vele, hogy az uralkodó Ferenc József császár és magyar király látogatást tesz a tenger melléken, Fiumébe. Ennek a hátterét egy kicsit megvilágítom. 1875. április elején úgy dönt Ferenc József, hogy meglátogatja a tengerparti Habsburg birodalom tengerparti részét, egy 6 hetes látogatáson vesz részt, de Velencébe is el kell látogatnia, ugye itt az olasz és a monarchia között ugye volt egy háborús időszak, ennek a konszolidációja zajlik, illetve Triestbe is, a másik nagy tengeri kikötőbe is látogatást tesz, de Dalmáciába is, több városba, ez a 6 hetes utazás azért ez elég hosszú, igyekszik, volt Dalmáciába a megelőzően lázadás is, tehát katonai lázadás, elégedetlenség, fontos volt, hogy az uralkodó jele legyen, és akkor még egy fontos vízszigetén tulajdonképpen van egy emlékmű, a Tegetthoff admirális ott az olaszokkal szembe egy tengeri csatát nyert, ezt megkoszorúzza, tehát van egy kis felvezető része, és akkor megérkezik 1875. március 13-án 17:30-kor a Fiumei kikötőbe a Miramare nevezetű jachton, kíséretében tartózkodik Báró Wenckheim Béla, magyar királyság miniszterelnöke. Nagyon rövid ideig volt ő miniszterelnök, ugye Tisza Kálmán előtt. A kereskedelmi miniszter József Nádor, ugye aki ismeri a Habsburg háznak Nádori ágának a történetét, általában mindig az uralkodó mellett volt ilyen utazásokon is. Egyházi méltóság, de a Horvátbán is például jelen van. És arra kell gondolni, valóban itt több héten keresztül készültek az uralkodónak a látogatására, magyar zászlókkal volt föl díszítve a kikötő, virág eső, tényleg, ahogy fiatal lányok, diákok énekeltek, ez az e viva, ugye olaszul ez a éjjel, tehát ez egy ilyen hangulatra kell gondolni, megérkezik az uralkodó, Szapáry Géza kormányzó egy csónakkal elmegy a fedélzetre, köszönti az uralkodót, közösen az Adamics molónál partra szállnak, Kolozsvárnak. Ott egyébként a Csotta, a polgármester Giovanni Csotta mond egy beszédet, amelynek a lényege Fiume és a fiumei olaszok ragaszkodása a birodalomhoz, illetve a Magyarországhoz, amelyre később egy másik helyszínen az uralkodó is egy szép beszéd, egy válaszbeszédet mond. És akkor megkezdődik ez a rövid kétnapos látogatás. A helyszínei a régi kormányzói palota, este díszebéd, és másnap pedig meglátogat néhány olyan impozáns és prominens gazdasági egységet. Ugye a torpedógyárat itt nagyon örül annak, hogy hát milyen érdeklődés van a torpedógyártás iránt, hiszen a Európa haditengerészetei onnan vették a torpedót, ugye híressé tette a monarchiát ezáltal, illetve a dohánygyárba is látogatást tesz, találkozik a szapári kormányzónak a feleségével, gróf Győri Máriával, aki egy nagyon energikus asszony, aki tényleg kisdedó volt, illetve ilyen szegény házat alapít, nagyon fontosnak tartja a karitatív munkát, és a szapári Géza, és később a két fiú is ugye kormányzó lesz, a szapári László, szapári Pál, mellettük is ezt az ilyen házi asszony szerepet tölti be. És tulajdonképpen a látogatás végén, amely nagyon jól sikerült, tehát úgy értékeli a király, hogy ez egy nagyon jó látogatás volt. Valóban a kormányzó hivatalnak volt ez a megerősítése, és ez a kormányzó két éves működésének is egy ilyen tetőpontja volt ez a látogatás. Tehát Szapári valóban 10 évig volt kormányzó, és a Pesti Hírlap az 1883. november 7-i számában, ezt felolvasom, ez egy összegzés, hogy leköszön a kormányzó és az ő kormányzói érájának az értékelése. Szapári Géza gróf 10 év kormányzóságának ideje, a magyar tengeri kikötő békés fölvirágzásának korszaka volt. Nagy vállalkozásokat, hatalmas építkezéseket, új kereskedelmi összeköttetéseket hozott, minden esztendeje, fiume tekintélye ezen idő alatt szemmel láthatólag emelkedett. Ami parlag és megművelni való tér volt a tengeri kikötőben, annak jó részét az állam és hatalmas társaságok segedelmében szerencsésen elfoglaltuk. Keletkezett egy nagy tengerhajózási vállalatunk, az Adria társaságban a Lloyd társaság vonalai meghosszabbodtak és megszaporodtak, és a partszéli hajózás is átalakult Fiume előnyére. A vasúti állomás kiépült, pompás új rakodóhelyek épültek, a hullámtörőgát meghosszabbítatott, új kikötőmedencék, egy petróleum kikötő és egy óriási petróleum finomító gyár alapjai vettettek meg a tengerszélen. Magyarországnak van elég ok a büszkeséggel, és Fiuménak hálával tekintenie vissza a lefolyt 10 esztendőre. A közjogi provizórium nincs ugyan még megoldva, és nem is lesz egy hamar, de ez, mint a példa mutatja, egyelőre nem képezi komoly akadályát a Sacré Coronae Corpus felvirágzásának. Szapári Géza gróf tapintatos politikai kormányzásának kétségkívül sok érdeme van a magyar tengeri kikötő meglepő emelkedésében, és még több abban, hogy a fejlődés annyi ellentétes viszony közepette simán és minden akadály nélkül mehetett végbe. A volt kormányzó azon kívül szeretetre méltó egyénisége is dicsekedett, a magyar állameszmét és politikai befolyást társadalmi úton is meg tudta kedveltetni. Ez egy nagyon szép méltatás, ami összefoglalja ezt az időszakot, jelzi azért, hogy vannak problémák, nagy fejlődés mellett azért itt a közjogi provizórium, illetve hogy vannak bizonyos nemzetiségi problémák, de a kormányzó ezeket jól kezelte, és a végére fölhívnám a figyelmet, ugye a nagy gyarmat birodalmak, Anglia, Franciaország, úgymond a később Antalt hatalmak, ekkor döbbentek rá, hogy hát magyar királyságnak van egy tengeri kikötője. És ez egy nagy dolog volt, budapesti lapok cikkeztek, és mindannyian megerősítettek abban, hogy Szapári Géza egy nagyon fontos munkát végzett. És még annyit, hogy amikor ő 1898-ban elhunyt, akkor a temetésére Fiuméből is egy küldöttség érkezett. Tehát, hogy ennyire számon tartották őt, mint egy ilyen alapító kormányzót.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben gróf Szapáry Géza Fiume kormányzójáról és Ferenc József uralkodó 1875-ös Fiumei látogatásáról hallhattak Inkei Farkas Márton, a Fiume Baráti Egyesület elnök előadásában, amelynek apropója a Pécsi Egyesület és a Moravidéki Magyar Tudományos Társaság tavaly nyáron indított közös projektjének záró eseménye volt. A projektben a Szapáry grófi család útját követték végig Muraszombattól Fiumeig. Az adást Kerebic Bettina és Kovács Sándor készítette, a hangtechnikus Király Tomi volt. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra pénteken!

0: Horizont.
1: MMR. A zene összeköt.

Na, mert az órában ugye a horizontot hallhattuk, és most pedig elmondjuk azt is, hogy milyen témák várják majd önöket a terápiáraban délután 15 órakor. Négy téma, biztosan. Az első. Melegebb napok beköszöntével egyre több kerékpáros van az utakon. Ezért a közlekedés biztonsági ügynökség a rendőrséggel közösen országos megelőző kampányt. A mikromobilitást hajtja végre e héten, hétfőtől vasárnapig, ami a kerékpárosok, az elektromos kerékpárosok biztonságát célozza meg. A sofőröket ennek kapcsán arra kérik, hogy figyeljenek rájuk, tartsanak megfelelő biztonsági távolságot, és legalább másfél méter oldaltávolsággal előzzék meg a kerékpárosokat. A részletek majd akkor Szabó Márktól érkeznek. A Dobonaki Kétnyelvű Általános Iskola tanulói 3 ezüst minősítést szereztek a hétvégén Csernomájban megrendezett 48. országos ifjú méhész versenyen. Az iskola 6 tanuló képviselte, akik 3 csapatban indultak, és mindegyik csapat ezüst elismerésben részesült. Szabó Szuzi ellátogatott a Dobonaki iskolába, ahol a Lajter Bőmle Lidiával, az intézmény tanárnőjével és a méhész szakör mentorával, valamint a tanulókkal beszélgetett a versenyre való felkészülésről és a kiváló eredményekről. Harmadik téma. Táplálékunk nagy része és az általunk belélegzett oxigén köztudottan a növényekből származik. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy azok milyen állapotban vannak. Május 12-e a Növényegészségügy Világnapja. A témáról Gyorbágy Klárát hallják majd. Na és akkor a negyedik téma. Május 2. kedje az Európai Stroke Tudatosság Napja. A Szlovén Szív- és Ér Egészségért Küzdő Egyesület és a Cerebrovaszkuláris Betegek Egyesületeinek Szövetsége tudatosítani törekszik, hogy miként enyhíthetjük közös erővel a stroke következményei. A témáról Cigán Szilvia összeállításából tudhatnak majd meg többet. Tehát akkor ez a négy téma biztosan várja majd önöket a terápiáróban délután 15 órakor.

Ez volt tehát Roy Gallery, 10:48 perc, pontosan olyan hamarosan, hogy 11 órakor majd jönnek a friss hírek, és a következő órában pedig várja majd önöket a Spiritus című adásunk. Arról sem maradjanak le, úgyhogy maradjanak továbbra is a társaságunkban.

0: Vannak értékek, amelyek nemzedékről nemzedékre táncolva öröklődnek. Legyen ön is részese a Bekecs Táncszínház művészeinek felejthetetlen előadásának, a Táncolva öröklődik című folklórestnek. Május 15-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egy különleges utazás a Kárpát-medence táncos és zenei örökségében. A Délalföldtől Kalotaszegig élő zenével, énekkel és szenvedélyes tánccal. A belépés ingyenes. Táncolva öröklődik. Május 15-én Lendván. Ne maradjon le!
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az országgyűlés tegnap 47 igen és 35 nem szavazattal jóváhagyta a Szlovénia fejlesztését célzó beavatkozási törvényt, amelyet az úgynevezett harmadik politikai blokk készített. A képviselők a szavazás során elutasították a leköszönő koalíció módosítási javaslatait, a törvény támogatói pedig visszavonták módosításaikat. A Gibanye Szoboda, az SD és a Levica törvényhozási népszavazást hirdettek. A törvény támogatói az NSZ, az SLS és a Fókusz pártok, valamint a Demokraták és a Resznica képviselői számos intézkedést foglaltak törvénybe a közelgő energiaválságra vonatkozóan, beleértve az alapvető élelmiszerek és egyes energiatermékek alacsonyabb hozzáadott értékadóját. A törvény rendszer szintű megoldásokat is tartalmaz, a kisvállalkozások kedvezőbb kezelése és az úgynevezett kvóták, az adók és a társadalombiztosítási járólékok, valamint az egészségügy és a nyugdíjak területén. Az úgynevezett salátatervezet 10 törvényt érint. A benzin és a dízel ára május 18-áig marad változatlan, olvasható az STA-n. A fűtőolaj ára eközben 0,7 centtel csökkent literenként 1,37 centre. A kormány csökkentette a benzin jövedéki adóját, és az ideglenes felfüggesztés után újra bevezette az üzemanyagokra és a fűtőolajra kivezetett környezetvédelmi adót, amelynek összege egységi rakományonként 25,9 euró. Egy liter 95-ös benzinért az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívül továbbra is 1,68,3 centet kell fizetni literenként. Ha az árakat nem szabályoznák, a becslések szerint körülbelül 1,76,3 centet kellene fizetni egy liter benzinért. A dízel ára továbbra is 1,73,4 cent literenként. Amennyiben nem szabályozzák a dízel árát, a becslések szerint körülbelül 1,81,6 centet kellene érte fizetni. Horvátország minden eddiginél nagyobb vasúti beruházásra készül. Közel 700 millió euróból újulhat meg a Zágrábot kelet-Horvátországgal összekötő egyik legfontosabb vasútvonal. A fejlesztés után gyorsabb, biztonságosabb és nagyobb kapacitású közlekedés jöhet, miközben a vonatok akár 160 km/órás sebességgel is haladhatnak majd az új pályán. Az indiai Afcons Infrastructure Limited ajánlatát választották ki a Dugoszela-Novszka vasútvonal rekonstrukciójára és a második vágány megépítésére. A projekt értéke 677 millió euró áfa nélkül, a kivitelezés pedig közel 6 évig tarthat, számolt be a Croatia Week. A projekt nem csak mérete, hanem stratégiai szerepe miatt is kiemelkedő. A 83 kilométeres Dugoszela-Novszka szakasz a Zágrábot Kelet-Horvátország összekötő fő vasúti irány része, és fontos nemzetközi közlekedési folyosóként is működik. Sport. Luka Doncic csapata, a Los Angeles Lakers kiesett az amerikai NBA kosárlabda liga nyugati konferencia elődöntőjében. Az Oklahoma City Thunder 115-110-re verte Doncic csapatát, a szlovén játékos azonban sérülése miatt nem erősíthette a Lakers játékát. Győzelmekben 4-0-ra nyert az Oklahoma.
3: Időjárás.
2: Ma először részben derült időre kell számítani, majd észak irányából az ország teljes részére kiterjed az eső. Erős lesz az északi szél, a tenger melléken pedig mérsékelt vagy erős lesz a bóra. A hóhatár 800 méterre ereszkedett. Délután észak-nyugat irányából fokozatosan tisztul az ég. A hőmérséklet először 8 és 13 fok között alakul, majd délután csupán 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adrián 12 és 16 fok közötti lesz a levegő értéke.
1: Közlekedési hírek.
2: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya Szlovenska Bistrica Sever leágazása Ljubljana irányában. Baleset miatt pedig Vránszko és Szentrupert között akadozik a forgalom Maribor felé. A magasabban fekvő helyeken és a Vörsicsi hágon kötelező a hóláncok használata.
3: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Spiritus. A Muravidéki Magyar Rádió vallási műsora. Vezessen út lélektől lélekig.
1: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket. Kepényi Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Spiritus című műsorunk májusi adását hallják. Május a pünköst hónapja, amit ebben az évben május 24-én ünnepelünk majd. Régóta tervezem, hogy készítsünk erről az ünnepről is egy adást, hiszen azt tapasztalom, különösen itt Szlovéniában, hogy meglehetősen háttérbe szorult más egyházi ünnepekhez képest. Pedig olyan üzenetet hordoz, ami nagy nyeressége lehet a léleknek. Aki segítségemre lesz az ünnep bemutatásában és mondani valójának értelmezésében, az Pete Polgár Máté, atya Rédicsi prébános lesz. Tisztelettel köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen az újbóli meghívást, én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Hát ahogyan szoktuk, bár szokásainkhoz híven, kezdjük a beszélgetést kicsit az alapoknál. Mit is ünneplünk pontosan pünköstkor? Milyen a Bibliában megírt történés erről a ünnepről?
2: A pünköst ünnepét a Biblia az Apostolok Cselekedetei könyvben az ősegyház történetének lelkesítő írása, ugye Szent Lukács evangélista tollából. Itt olvashatunk a pünkösdi eseményekről, amit érdemes akár egyénileg is ilyenkor újra elolvasni, átelmélkedni. Ugye Pentakosztes, ugye 50, ugye ezt is jelenti a görög szó, és ebből vettük át mi is a pünkösdöt a magyar nyelvbe, szóval érdemes ezt az etimológiát is megvizsgálni. A pászka a húsvét után 50 nappal járunk, ezt fejezi ki ez az ünnep, és a bibliai alapjait, amit ünneplünk, az elsősorban a Szentlélek kiáradása, a paraklétosz, a

0: vígasztaló, amiről maga Jézus Krisztus is az utolsó vacsorán hosszan beszélt, hogy elküldöm nektek, ugye, társul, kísérőül, segítőül, vígasztalóul a Szent Lelket. Ennek az ígéretnek a beteljesedését ünnepeljük, hogy eljött a Szent Lélek, hogy vezessen, utat mutasson. És talán nagyon fontos itt figyelnünk az ünnep előzményére, hiszen ennek ószövetségi előzménye is van, ami a 10 parancsolat adásának, a sínai hegyi szövetség kötésnek volt, ugye ez az ünnepe a pászkát követő 50. nap, tehát a zsidók is ünnepelték ezt tulajdonképpen, hogy ekkor kapták ők a 10 parancsolatot, amely arany fedezete a teremtmények és a teremtő közötti szövetségnek, harmonikus egységnek, ezt ünnepelték, és hát már ugye az ószövetségben a proféták jövendöltek arról, hogy lesz egy új és örök szövetség, ugye mi az új szövetségben keresztények ezt ünnepeljük, és itt pecsételődik el tulajdonképpen ez a szövetség, amelyet megváltó a Golgotai kereszten megkötött az emberiséggel, hogy tulajdonképpen a lélek fedezete lett mindennek, és ezt ünnepeljük pünköstkor, hogy az erő, a szeretet és a józanság lelke, így jellemezte Pál apostol ugye Timóteusnak, eljött, hogy minket vezessen. És hát pünköstkor főleg azt ünnepeljük, hogy nem hagyott el az Isten minket, hanem velünk van társként és kísérőként az élet úton.
1: Akkor idézzük már fel, hogy mi minden történt az első pünköstkor, és ezeknek a történéseknek milyen üzenete van.
0: Történéseknek rendhagyó üzenete van. Meg kell említenünk ugye a 11 hűséges apostol, hiszen akkor már ugye a karioti Júdás ugye kiesett ugye az apostoli kollégiumból olyan értelemben, ugye, hogy hát véget vetett az életének, és megemlíti itt az apostolok cselekedete könyv kivételesen, hogy ugye Mária ott imádkozott a 11 apostollal az emeleti teremben járunk. És hát ugye még itt a félelem lelke bennük van, ugye azért hiába találkoztak a feltámadottal, látták a Szémeion ugye a csoda jeleket, amiket végre hajtott, de bennük van ezekben a felnőtt férfiakban, a galileai halász emberekben a félelemnek a lelke, és ott imádkoznak, várják a lelket, és ekkor ugye nagyon szép szimbólumokkal, ugye hatalmas szélzúgással, megtisztító szélzúgással, lángnyelvek formájába, ugye a megtisztító tűz lángnyelveivel, és az ősi Izrael jelképével, a béke galamb formájába leszáll rájuk, ugye a Szentlélek eltölti őket, és ugye, hogy itt tovább olvassuk az ősegyháznak a történetét, mint egy hangulatváltás megtörténik, hogy tele ez a félelem hiánya helyett ugye fellép a bátorság, ott az erőtlenségből, a tanácstalanságból ugye az erővel előállnak és hirdetik az Isten öröm üzenetét, hogy a Jézus Krisztus él, feltámadott a halálból, örök élet van, reménység van, és van az életünknek értéke, célja, hogy különösen is aktuális üzenet ez a 21. században, mikor olyan sokan leértékelik magukat, elveszítik az életcéljukat, a biztonságérzetüket, és ezt a lendületet hozza a pünkösd ünnepe nagyon gazdagon.
1: Miért nevezzük ezt az ünnepet az egyház születésnapjának is?
0: Hagyományosan ugye az egyház születését is pünköstkor ünnepeljük, hiszen a Szentlélek kiáradása mellett ez a másik jelentékeny hangvétel ebben az ünnepben, hogy az egyház születése, hogy pünköstkor ugye megszületik az egyház, és már az első apostoli prédikáció nyomán, mint egy, meg is említi az apostolok cselekedete könyv, ugye itt a Bibliában, hogy mint egy 3000 lélek tér meg, ugye, tehát tényleg elindul az, hogy a 11 apostol kilép az emeleti teremből, ugye megtelve a Szent Lélekkel, az erő szeretet józanság lelkével, és ugye az egyház működni kezd. Ugye maga Jézus Krisztus alapította az egyházat, adta a megbízást az apostoloknak, ugye a missziót, hogy ugye a Máté evangélium zárósoraiban ez így hangzik, menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. napig. És hát ugye, itt teljesedik be, hogy velünk van az Isten, és ugye, hogy ez az egyházat, ezt a közösséget ő tudatosan alapítja meg, hogy a Szentlélek összegyűjtse a jó akaratú embereket, és ezt is ünnepeljük, hogy van egy közösség, ahová tartozhatunk, van egy közösség, amely nem manipulálni, nem félrevezetni, hanem megtartani, megőrizni akar bennünket.
1: A vallási néprajz egyik atyamestere Bálint Sándor az egyik alapkönyvének azt a címet adta, hogy Karácsony, Húsvét, Pünkösd, és mint egy kijelölte, hogy ez a három legfontosabb ünnep volt a népi vallásosságban. De most azt tapasztaljuk, hogy a pünkösd, mintha egy kicsit visszaszorult volna, vagy kevésbé ünnepeljük. Mi lehet ennek az oka?
0: Sajnos nagyon ez tény és tapasztalat, hogy háttérbe szorult a pünkösd, pedig hát valóban ott van a legfontosabb ünnepek között, és azt gondolom, hogy ebben a lelkipásztoroknak is nagy őrállói szerepe van, hogy a pünkösdi ünnep értékét őrizzük. Ugye a karácsonyt azt nagyon könnyű szeretni, azt az ünnepet, ugye annak a harmóniája külön érzelem világa, és akár a popkultúra is kiépítette maga köré a maga egészséges szépségét. Húsvétot is még meg tudtuk őrizni, ami a legnagyobb ünnepünk, mint ugye a feltámadás, az örök élet reménységét magába hordozó ünnep, és hát ennek a szép liturgiája. A pünkösd az utóbbi években kicsit elfelejtődött, és ez nagy-nagy baj, de az egyház is tett lépéseket, például a liturgiánkba bevették a pünkösdváró liturgiát, tehát van mód ilyet megtartani, Szentlélekváró liturgiát is, és ezek nagyon hangsúlyosak, így gondolom, és mindenkinek feladata az, hogy ennek az ünnepnek is, az egyház születésének, a lélek kiáradásának ezt az ünnepét tartsuk meg, ünnepeljük meg, érezzük át ennek is a hatalmas mondani valóját, mert különös aktualitással bír ebben a világban.
1: És ha már ide érkeztünk, plébános úr, milyen a pünkösdi liturgia, milyen szimbólumokat használ, hogyan zajlik, vagy illetve, hogyha már említette a pünkösdváró liturgiát, egy olyat hogyan képzeljünk el?
0: Hasonlóan a pünkösdváró liturgia, ugye húsvétkor is van ugye a nagyszombati liturgia a katolikus egyházba, ami ugye a feltámadás vigiliája. Itt nagyon sok olvasmányt olvasunk fel a Bibliából, tehát ami a előkészíti egészen a Mózes első könyve a teremtéstől, egészen tényleg ugye a páli levelekig, felolvassuk, hogy hogyan épül fel ugye a feltámadásnak az üzenete. A halál, mint a bűnnek a következménye, megrontja az emberiség életét, de eljutunk az Isten megmentő tervéhez, ugye a megváltáshoz. És hasonló módon készítette az egyház egy ilyen liturgiát az új misekönyvben, benne is van, hogy több-több olvasmánnyal felépítve az, hogy a Szent Lelket hogyan várjuk, hogy milyen ígéret van, hogy már ott van a teremtés, hogy már ugye a Biblia első könyvének első fejezetében találkozunk a lélekkel, a Szent Lélekkel, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. Ugye benne is van a teremtésben, hogy ugye a rendetlenségből, ugye a bizonytalanságból, ugye a káoszból kozmoszt, rendet formál a lélek, és hát így várjuk a Szent Lelket. A liturgiában egyébként mi ilyenkor a katolikus egyházban a piros miseruhát használjuk, ugye a piros szín, ugye itt nem a vértanúknak a kiömlő vére, ugye akkor szoktuk ugye még a mártírok ünnepén a piros színt használni, hanem itt ugye a tüzet jeleníti meg ugye a piros miseruha, azt a tüzet, ami kitisztítja az életünkből, kiégeti ugye a szennyet, és hát ezért is díszítjük ugye rendszeresen piros virágokkal ugye az oltárokat, hogy ennek is megvan a maga üzenetrendszere, hogy valóban az erő, a tisztulásnak itt a jelképe, ami megjelenik a liturgiánkban is.
1: Foglalkozott esetleg tanulmányai során azzal, hogy hogyan jelenik meg az ünnep a népi vallásosságban, vagy a néphagyományokban?
0: Igen, igen, és talán ez is emlékeztet minket arra, a népi vallásosságunk mindig is egy figyelmeztetés, hogy ne felejtsük el a pünkösdöt, mert tényleg a múltban jobban megünnepelték pünkösd vasárnapot, pünkösd hétfőt is, és erre érdemes figyelni. Nagyon sok szép szokás, hagyomány van, amikre érdemes figyelni, még hogyha nem is feltétlenül értjük azt, hogy a bibliai tanokhoz közel lenne, de valahol mégis ugyanezt az üzenetet hordozzák témák ezek magukban. Nagyon megérintő például még sokfelé szokás, és több módozata van, ilyenkor pünkösdi királyt, pünkösdi királynőt ugye választanak, ugye szoktak rendezni ugye május elején ügyességi versenyt a férfiak között a faluban, és akkor a pünkösdi királyt megválasztották. Ennek is volt üzenetértéke, de ugyanúgy a pünkösdi királynő megválasztásának. És egyébként, ami a liturgiánkhoz kötődik, ugye Buj-buj zöldág című mondókánk is, versecsénk is innen jön, mert ilyenkor zöldágakkal díszítették a templomot, a templomba vezető utat, tehát hogy tényleg a közeledő nyárnak, a nyár köszöntőnek is az ünnepe volt ugye a május hónapja, hogy zöldbe öltöztették valóban a templomot, hogy itt az új hajtás, éled tényleg most már a teremtett világ is, és ezt nagyon jó látni, úgyhogy ennek is az ünnepe. Ide kötődik hagyományosan a májusfa állítás, hiszen hagyományosan ugye lement már ugye a világra szóló ravatalozás, a nagybőjt elcsendesedő időszaka, a húsvéti öröm is, és hát nagyon sokszor ilyenkor kezdtek udvarolni, innen jött a pünkösdi rózsa az ablakba, hogy kihelyezték ugye a legények a leányoknak, ha volt viszonzás, akkor lehetett udvarolni, tehát egészségesen ugye az ünnepek az emberi életet is kísérték időszerűen, hogy valóban ilyenkor az élet csodái így folytatódtak a mindennapokban, úgyhogy ezért is jelentékeny ünnep a pünkösd, amikor a Szentlélek kiáradása az egyház születése mellett az életnek az áradását is ünnepeljük.
1: Melyek a közelebbi és a távolabbi térségünk pünkösdi búcsújáró helyei? Hol ünnepeli a világ magyarsága a pünkösdöt? Mik a legfontosabb helyek, amit patrocíniumként ennek az ünnepnek ajánlottak?
0: Több helyszín is van, de én egyet emelnék ki, azt gondolom, hogy Csíksomlyónak a jelentékenységét, és hogy valóban nemzeti zarándokhelyé vált az utóbbi években, évtizedekben, ezt mindenképp meg kell említeni, és kicsit ki is térhetünk, hiszen több szempontból történelmileg is óriási jelentősége van a csíksomlyói nyeregnek, illetve magának Csíksomlyónak. 1444-ben, mikor a ferences atyák érkeztek Csíksomlyóra, akkor negyedik Jenő pápa, akik segítenek a templom építésben, segítenek a ferences atyáknak, így valóban a lábukat megvetni, azoknak a segítségért cserébe ugye búcsút ajánlott, ezt is már meg kell említeni. És hát meg kell említeni, hogy volt itt korábban is egy nagy csata Csíksomlyón, amikor a székelyek a tatárokat győzték le, és a székely néphit tartotta, hiszen míg tartott a csata, az asszonyok és a gyerekek végig imádkoztak, és ugye, ahogy az ottani nyelvjárás mondja, a Babba Mária, ugye ők így említik Szűz Máriát, ő segített a győzelemben. Aztán egy nagyobbat ugrunk a történelemben, 1567, akkor János Zsigmond erdélyi fejedelem egyesíteni akarta az erdélyiek hitét, hiszen Erdély ugye sokszínű volt már abban az időben, és János Zsigmond, aki bár katolikus hitben nevelkedett, aztán református lett, és az unitárius, ugye a Szent Háromság tagadó antitrinitárius hit követője lett, itt akarta az itt élő katolikusokat áttéríteni, és itt volt egy csata, ahol hát ugye nem sikerült ugye a nyerekben a fejedelemnek győzni, és ennek a hatása egy nagyon nagy történelmi jót hozott el. Egy évvel később, 1568-ban a Tordai Országgyűlés először meghozta a vallási türelem, vallási béke rendeletet, és Erdélyben így minden vallás bevett vallás lett. Voltak vallási disputák, hitviták az egyetemeken, de ez csak így utólag a tudomány javára vált, hogy mind a katolikus, mind a protestáns, unitárius tudósok vitatkoztak egymással, ez csak a tudomány fejlődését hozta, hogy az erdélyi főiskolák, egyetemek, kollégiumok előbbre jutottak, és hát el lehet mondani, hogy magyar földön már 1568 óta békében éltek egymással, úgyhogy hogy a csíksomlyói búcsú minden más felekezetnek egy ilyen vonzó lett, ugye, mert hát pünkös szombatján történt ez a csata, úgyhogy azért is szombaton van ott a Szent Mise. Ez is mutatja, hogy valóban az együttélésnek, a megbékélésnek is az üzenetét hordozza, és az összetartozás üzenetét is minden magyar felé.
1: Ha már a pünkösdről beszélünk, akkor ilyenkor előtérbe kerül a Szentlélek személye, aki a három isteni személy közül egy igazán izgalmas, akár teológiailag is, hogy pontosan kicsoda ő. Kicsit beszéljünk róla, miért izgalmas az ő személye, és miért került olyan sokszor egyházi hitvitáknak a tüzébe, hogy éppen említettük is.
0: Igen, a Szentlélek, ugye a keresztényeket úgy határozhatjuk meg, most bármely felekezetbe tartoznak, ugye a keresztény definíciója, aki a Szent Háromság egy Istent imádja, ugye egy Istent imádunk három személyben, az Atyát, Fiút, Szent Lelket, ugye, aki most itt különösen is hangsúlyos ebben a beszélgetésben. Nagyon sokszor én tényleg egyszer muzulmán fiatal emberrel is, iszlámhívő fiatal emberrel beszélgettem, és ő is mondta, hogy hát ezt nem érti, hogy akkor ti három Istent imádtok, hogy egy meg egy meg egy, de mondtam egyszer-egyszer egy. Ugye akkor már mindjárt máshogy jön ki a matek, és hát ugye ezt a titkot nem érteni, érezni kell, és hittel elfogadni, mert a leghitelesebb maga Jézus Krisztus tárta fel az Isten belső életének ezt a titkát, hogy az egy Istent három személyben imádjuk. És hogy a Szentlélek Isten egy az Atyával és a Fiúval, ez ugye sokszor hozott megosztottságot, tehát már a kezdeteknél is voltak eretnekségek, hogy a Szentlélek az egy személytelen erő, ugye voltak ilyen elképzelések, akkor hát ugye, hogy ugye az Istennek a kivetítése csupán, de hát ugye ő egy személy, aki egy az Atyával, és hát voltak ugye később is eltorzulások, mikor ugye csak a Szent Lelket kezdték imádni, tehát akár volt ilyen a középkorban is ilyen fellángolás, ugye a rajongóknak nevezett eretnekség, tehát akik ilyen szélsőségekbe eltorzultak, de azt gondolom, hogy pont a Szentlélek, aki ugye a teremtéskor is ugye a káoszból rendet formált, és ott volt, hogy rend alakuljon ki, éppen arra tanít bennünket, hogyha hitelesen, helyesen imádjuk Istenként, hogy valóban minden elhajlástól, szélsőségtől, fanatizmustól mentesen a jó úton tudjunk járni. Ebben segít bennünket, és valóban a rossz véleményt, a rossz gondolatokat, a herezist, az eretnekséget is segíti legyőzni.
1: Az egyház tanítása szerint a Szentlélek 7 ajándékkal örvendezteti meg az emberiséget. Melyek ezek az ajándékok, és mindegyikhez fűzzön kérem egy kis gondolatot, mondanivalót, értelmezzük őket.
0: Szentlélek 7 ajándéka, amit ugye a bérmálásban is elnyerünk, ugye ennek teljességét, felsorolván a 7 hagyományos ajándékát, a bölcsesség, értelem, tanács, tudomány, lelki erősség, jámborság és az Isten félelemnek a lelke. Hát a bölcsesség, ugye a Biblia is már beszél ugye bölcsességről. Annyit jelent, ugye többször mondja a bölcsességi irodalom már az Ószövetségben, hogy az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete. Ez azt jelenti, hogy egy jó látásmódot ad a bölcsesség nekünk, ami nem a diplomák számától függ, hanem attól, hogy egy élet tapasztalatot hordoz. Nagyon jó látni, hogy idős emberek, akik hitben jártak, hogy milyen jól látják sokszor a világot, hogy akár egy nagyon egyszerűen megfogalmazott vélemény mögött milyen bölcsesség húzódik, meg egy jó látásmód. Tehát ez a bölcsesség. Az értelemnek, ugye, itt is ugye hajlamosak lennénk ugye számokban, diplomákban gondolkodni, az értelem pedig az elmélyült látásmódot jelenti, tehát ugye nem a felszínességet, hanem a mélységet, hogy az értelmes, aki nem felszínesen ítél, ugye mikor a közösségi média egyre jobban létrehozta a cancel culture-t, az eltörlés kultúráját, ugye sokszor a vélemény miatt eltörlik az embereket, vagy rosszul ítélik meg, pont az értelem abban segít bennünket, hogy ne feketén-fehéren, hanem körültekintőbben ítéljük meg egymást, ezt segíti az értelem lelke. A tanácsnak a lelke, ugye a jó útmutatás. Ezt jelenti a tanács, ugye mikor kérünk tanácsot, mikor valamiben bizonytalanok vagyunk, és mikor adunk tanácsot, mikor valakinek segítség kell az útmutatásba, hogy merre induljon tovább. Ebben is segít, hogy hát ugye figyelmesen ugye a meglátás és a meg nem látás művészete ez, ahogy Pilinszky is megfogalmazta. A tudomány pedig, hogy a tudomány lelke azt jelenti elsősorban, ugye Salamon is ezért imádkozott bölcs szívért, ugye uralkodásának hajnalán, ugye a Biblia legbölcsebb uralkodója, és ez azt jelenti itt, hogy a különbségtétel a jó és a rossz között. a lelki erősség az tulajdonképpen a bátorságnak is a lelke, tehát ugye így is nevezzük erényként is, hogy a bátorság, hogy legyen bátorságunk jól dönteni, és a jámborság, ez pedig egy félreérthető dolog, hogy a jámborság az nem gyengeséget, hanem gyengédséget, ugye egy pici betű, de mégis milyen más hangsúlyt kap, hogy tehát a jámborra ember az nem gyenge, hanem gyengéd, nem erőszakos, hanem valóban finoman. És az Isten félelem, ami nagyon erős kifejezésnek hat, az Isten félelem lelke, az tulajdonképpen a szeretetnek egy mélyített lépcsőfoka, ami azt jelenti, hogy az Istent senkinek és semminek a kedvéért nem akarjuk megbántani, és ezt a hét ajándékot kapjuk és kérjük mindenkor.
1: Egyházi körökben és az irodalomban is sokszor hallottam azt a kifejezést, hogy pünkösdi ember, hogy valaki pünkösdi lelkületű. Hogyan lehet ezt értelmezni? Milyen egy pünkösdi ember?
0: Ugye a pünkösd mindenképpen ugye az erőnek is az ünnepe, ugye, hogy az Isten ereje kiáradt, és ugye valóban kilépett az egyház az emeleti teremből, a négy fal közül, és belépett a világ történelembe, hogy ezért is annak alapítását ünnepeljük. A pünkösdi emberre azt tudjuk mondani, hogy aki valóban átjár ugye a Szent Lélek, ezt mondjuk, hogy tele van tűzzel, erővel, lelkesedéssel, ezekre az emberekre használjuk ezt a kifejezést, hogy pünkösdi emberré vált, hogy valóban bátran tesz tanúságot a hitéről, bátran képviseli mindazt, amit kapott, tehát nem csak a templom négy fala között éli meg a hitét, hanem hát, hogy valóban kilép a vasárnapi matinéból, és belép a mindennapok világába, ott éli meg igazán, hogy hiszen ezt is kapjuk ugye a bérmálás szentségében is, amiről majd talán még beszélünk is, hogy az erőnek ugye erőt kap, hogy, és küldetést, hogy a világban és az egyházban az Isten ügyét képviselje, és a pünkösdi ember tulajdonképpen ez a jellemesség, ez az útmutatás, amit képvisel a mindennapokban.
1: Ha már ilyen szépen elverevetítette, hogy nagyon sok egyházközségben ilyenkor van a bérmálásnak az időpontja, hogy találkozott ez a két alkalom, két ünnep? Miért jó, hogy pont ekkor van?
0: Igen, általában a székes egyházakban, a főtemplomokban, az egyházmegyék főtemplomaiba igyekeznek is többfelé pünkösdkor tartani a bérmálást, hát ugye püspök hiány miatt nyilván mi meg ugye tavaszi időszakban tartjuk a vidéki plébániákon, egyházközösségekben ezt a gyönyörű ünnepi alkalmat. Ami ugye összekötődik a két ünnep, hiszen pünkösdkor ugye a Szentlélek kiáradása, egyház születés, és a bérmálás szentségében is, tulajdonképpen a keresztény nagykorúság szentségében is ezt a szent lelket kapják meg, ugye amikor a püspök, ugye vagy a püspök által megbízott pap kiszolgáltatja a szent krizmával a bérmálás szentségét, ugye a Szentlélek ajándékainak teljességét kapják meg, és egyúttal indítást abban elpecsételik ugye a keresztségüket, és elindulnak abba, hogy ők tudatosan vállalják, hogy ők keresztények, Krisztus követői akarnak lenni ebben a világban, és hát azon dolgozunk, hogy valóban, ahogy említettük, pünkösdi emberként legyenek ők ennek a hitnek, ennek az igazságnak a képviselői ebben a világban, és hát erre készítjük őket tulajdonképpen fel. És talán itt érdemes megemlíteni, hogy pünkösdi emberről beszélünk, hogy tehát amikor valaki bérmálkozik, nem hittudósokat akarunk elsősorban nevelni. Természetesen vannak felkészítők, vannak hittanórák, ahol nagyon fontos, hogy a Biblia tanítását, az Isten hitet hitelesen ismerjék meg, mert a másik oldal azért szélesebb strádán el tudja mondani erről a véleményét, de ne amerikai sorozatokból, rajzfilm sorozatokból ismerjék meg, hogy ki az Isten, mi a Biblia, hanem valóban hallják ennek az ellentétes véleményét is, sajnos sokszor ellentétes véleményét. És ami a legfontosabb egy felkészülés során, így nálunk is az egyházmegyében ezt hangsúlyozzuk, hogy legyenek keresztények a mindennapokba, tehát a gyakorlati oldalát fogják meg a dolgoknak. Ezért csináljuk mi is azt, hogy akár idős otthonba elmegyünk, beszélgetünk más emberekkel, akár hogy készítsenek, én például feladatul szoktam adni a bérmálkozóknak, készítsenek riportot a nagyszülőkkel, ismerjék meg őket. Tehát ezt jelenti, hogy belenőnek a felnőttségbe, hogy ugye a felnőtt ember, aki nem csak magára gondol, ugye ez a gyerekkor, mikor csak magamra gondolok, ugye, de egy érett személyiség ezeket kinövi, és ez a felnőtt kereszténység, a pünkösdi ember, megbérmált ember, hogy már észreveszi a másikat a környezetében, és hát életté válik a példabeszédek könyvének igéje, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül, tehát ezt kell megtapasztalni a bérmáláskor, hogy kilépünk önmagunkból, és elindulunk a másik felé.
1: Plébános úr, esetleg fel tudná idézni a saját papi munkájából, életútjából egy olyan alkalmat vagy időszakot, amikor úgy érezt, hogy a Szentlélek különösen munkálkodik vagy segíti a munkáját?
0: Folyamatosan tapasztalom a segítségét a vigasztalónak saját életembe is, és mindenképpen azt gondolom, mindenképpen kiemelném azt, hogy maga az elhívás, ugye nemrég volt ugye Jó Pásztor vasárnapja, húsvét negyedik vasárnapján, amikor hagyományosan ugye nyilván a Jó Pásztort, Jézus Krisztust ünnepeljük, ő az ünnepelt ebben is, de hát ugye az elhívott pásztorokra is gondoltunk ezen a vasárnapon, akik vállalták, hogy főállásban tesznek tanúságot a feltámadott Krisztusról és életük egész odaszentelésével. Mindenképpen itt a Szentlélek munkáját kiemelném, hogy minden hívás mögött ott van a Szentlélek maga, ott van az a belső megtapasztalás, belső bizonyosság, hogy mint az Isten magához vonza azt az embert, hogy ő szolgálni akar, és ő az igét akarja hirdetni, az Isten népét vezetni, minden elhívásban ott van ez, és különösen ott van, nagyon szerettem például a felkészülés évei alatt az akadémián rendszeresen reggelente, ugye borotválkozás rendben, utána a kápolnába kellett menni, ugye imádkozni, azzal kezdtük a napunkat, és mindig Szentlélek hívó imádsággal kezdtük a napot, hogy Isten lelke töltsön el tetőtől talpig, és tehát tényleg vezessen bennünket a napunkba. A felkészülés évei alatt is különösen is megtapasztalta az ember, hogy akár egy nehéz vizsga a legyőzése, és segített ebben, és hát a mindennapokban is meg lehet tapasztalni, és én is továbbra is a személyes életembe is beépítettem, hogy minden nap is külön kérem a Szent Lelket a vezetésben, és sokszor azt tapasztalom meg, hogy sokszor abban segít így a Szent Lélek ebben, hogy kikér kell imádkozni. Én mindig vezetek egy füzetet, hogyha valaki kér imádságot, akkor én azt felírom, hogy akár csak egy fohász erejéig is, de gondoljunk rájuk, és talán ebben van leginkább a Szent Lélek szerepe, hogy elvezet egymáshoz bennünket, ugye, hogy az embereket is összeköti, ugye a keresztvetésbe, ugye a, pont a Szentlélekre, amikor keresztet vetünk, ugye akkor már ugye a vízszintes vonal van ugye a két vállunk között, úgy különösen is, hogy embertől emberig eljussunk, hogy ebben látom nagyon a személyes életemben a Szentlélek vezetését, hogy ha biciklizek a falvaimba, akkor hogy most merre menjek, erre menjek, és van úgy, hogy pont abba a faluba megyek, ahol valaki megállít, és pont jó, hogy beszélünk egymással. Úgyhogy ilyen apró, egyszerű, de nagyszerű dolgokban is meg lehet látni, hogy a lélek él, működik köztünk.
1: Mindig szeretem, hogyha a beszélgetésünket valami hétköznapi gyakorlattal, tanáccsal zárjuk. Atya, kicsit segítsen azok, akik szeretnének készülni a pünkösdre, akár egy kis lelki gyakorlattal, egy kis készületre való buzdítással. Hogyan készüljünk a pünkösdre?
0: Pünkösd ünnepét ne hanyagoljuk el, ugye ez a beszélgetésünkben is nagyon jól kidomborodott, hogy ne felejtsük el a Szentléleknek az ünnepét, az egyházunk születését. Mindenkit bátorítok, hogy a saját közösségében, templomába menjen el és ünnepelje meg a pünkösdöt, pünkösd vasárnapot, pünkösd hétfőt egyaránt, hiszen mindkettőnek jelentékeny szerepe van. Nálunk ugye a katolikus egyházban a pünkösd hétfő most azt a hangsúlyt meg is kapta Ferenc pápa alatt, hogy ugye Máriát, mint az egyház anyját ünnepeljük. Kicsit azt értékeljük át talán pünköstkor, hogy nem teher az egyházhoz tartozni, hogy történhettek nehézségek, vannak talán néha nehéz napok, amiket nem értünk az egyházunkba, szeressük az egyházunkat, és talán ez a pünkösd abban segíthet bennünket, hogy még jobban megszeressük a saját közösségünket, vegyük fel azt a szemüveget, amikor nem csak a rosszat látjuk, hanem a jót látjuk meg, ez is tud nagyon sokat segíteni a pünkös során, és ahogy a közösségünkbe megéljük, a tágabb közösségünkbe, az egyházunkba ezt az ünnepet, én gyakorlati tanácsként azt is mondom, hogy egymás között is üljük meg a pünkösd ünnepét, látogassuk meg családtagjainkat, rokonainkat, barátainkat, lépjünk ki önmagunkból, hogy eljuthassunk másokhoz is.
1: Plébános úr, köszönöm szépen, hogy az értékes idejéből áldozott ránk és eredeti gondolataival igyekezett felébreszteni a gondolat és a lelki világunkat. És kedves hallgatóink, önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, magam és szerzőtársam, dr. Lendvai Kepe Zoltán és technikus munkatársam Lebár Teodor nevében is búcsúzom önöktől. Kívánjuk, hogy a Szentlélek kiáradása hozzon majd megújulást mindannyiunk szívébe. Áldott ünnepet! Kepéné Bihar Máriát és a Spiritust hallották.
2: Spiritus. A Muravidéki Magyar Rádió vallási műsora. Vezessen út lélektől lélekig.
3: MMR.

Pongrác, a fagyos szent ma tényleg kitett magát, ugye előtt a lehűlés, meg megérkezett az eső, ahogy azt ígérték is a meteorológusok, és tényleg ugye délelőtt melegebb volt, mint délután lesz. Na hát, ez most ilyen. Minden esetre töltsék kellemesen továbbra is a napot, ha lehet a Muravidéki Magyar Rádió társaságában, Göncz Tamara lesz majd itt önökkel. Délelőtt pedig Györkös Gorán volt a hangtechnikus, ő válogatta a zenéket, és a híreket pedig Faris Doris szerkesztette. Jó rádiózást és szép napot mindenkinek!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Györkös Gorán. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Imád néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A koalíciós tárgyalások állása alapján június elejére felállhat az új kormány, mondta tegnap Janez Jánosa.
1: Az országgyűlés tegnap 47 igen és 35 nem szavazattal jóváhagyta a Szlovénia fejlesztését célzó beavatkozási törvényt.
2: Ma van az ápolók nemzetközi napja. A szakmában a személyzet hiányra és az ebből eredő megnövekedett munkaterhelésre figyelmeztettek.
1: A benzin és a dízel ára május 18-áig változatlan marad. A fűtőolaj ára 0,7 centtel csökkent literenként 1,37 euró.
2: Horvátország minden eddiginél nagyobb vasúti beruházásra készül. 700 millió euróból újulhat meg a Dugoszelo-Nauska 83 kilométeres szakasz.
1: És most következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A koalíciós tárgyalások állása alapján június elejére felállhat az új szlovén kormány, mondta tegnap Janez Jánosa, az SDS elnöke. Jánosa szerint a koalíciós megállapodás tervezetének mintegy 5%-áról még meg kell egyezni, köztük néhány fontos kérdésben is. Várakozása szerint a dokumentumot még ezen a héten véglegesíthetik, ezt követően pedig a kormány összetételéről tárgyalhatnak.
2: A politikus a miniszterelnök jelöléshez szükséges támogatást azoktól a pártoktól várja, amelyek valamilyen formában támogatják a koalíciós megállapodást. Mint mondta, a jelölést akkor nyújtják be a parlamentnek, ha rendelkezésre állnak az aláírások. A kormányfő megválasztásához 46 képviselő támogatása szükséges. Az első kormányfő jelölés forduló eredménytelenül zárult, miután Natasha Pirc-Muszár államfő nem állított jelöltet. Döntését azzal indokolta, hogy egyik lehetséges jelölt sem rendelkezett többséggel a 90 tagú törvényhozásban.
1: Az országgyűlés tegnap 47 igen és 35 nem szavazattal jóváhagyta a Szlovénia fejlesztését célzó beavatkozási törvényt, amelyet az úgynevezett harmadik politikai blokk készített. A képviselők a szavazás során elutasították a leköszönő koalíció módosítási javaslatait, a törvény támogatói pedig visszavonták módosításaikat.
2: A Gibanye Szoboda, az SD és a Levica törvényhozási népszavazást hirdettek. A törvény támogatói, az NSZI, az SLS és a Fókusz pártok, valamint a demokraták és Resznica képviselői számos intézkedést foglaltak a törvénybe a közelgő energiaválságra vonatkozóan, beleértve az alapvető élelmiszerek és egyes energiatermékek alacsonyabb hozzáadott értékadóját. A törvény rendszer szintű megoldásokat is tartalmaz a kisvállalkozások kedvezőbb kezelése és az úgynevezett kvóták, az adók és a társadalom biztosítási járulékok, valamint az egészségügy és a nyugdíjak területén. Az úgynevezett saláta tervezet 10 törvényt érint.
1: Ma van az ápolók nemzetközi napja, és idén a mi ápolóink, a mi jövőnk, tudással életeket mentünk mottóval kerül megrendezésre. Az ápolók és az egészségügyi technikusok a személyzet hiányra és az ebből eredő megnövekedett munkaterhelésre figyelmeztettek, továbbá országszintű, rendszerszintű intézkedéseket szorgalmaztak.
2: Anita Prelec, az ápolói kamara vezetője szerint az ápolói szövetség már évek óta figyelmeztet a személyzet hiányra. Meggyőződése, hogy az egyetlen megoldás a saját személyzetbe való befektetés, a munkakörülmények szabályozásával, jobb fizetésekkel és a fizetési osztályok szabályozásával. Országos szintű, rendszer szintű változásokra van szükség, a szakma iránti érdeklődés növelése és ennek következtében a személyzet bővítése érdekében. Hozzátette, hogy a Ljubljanai Orvostudományi Egyetemen jelenleg mintegy 500 ápoló és egészségügyi technikus hiányzik.
1: A benzin és a dízel ára május 18-áig változatlan marad, olvasható az STA-n. A fűtőolaj ára eközben 0,7 centtel csökkent literenként 1,37 euró. A kormány csökkentette a benzin jövedéki adóját, és az ideiglenes felfüggesztés után újra bevezette az üzemanyagokra és a fűtőolajra kivetett környezetvédelmi adót, amelynek összege egységi rakományként 25,9 euró.
2: Egy liter 95-ös benzinért az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívül továbbra is 1,683 euró kell fizetni literenként. Ha az árakat nem szabályoznák, a becslések szerint körülbelül 1,763 euró kellene fizetni egy liter benzinért. A dízel ára továbbra is 1,734 euró literenként. Amennyiben nem szabályozzák a dízel árát, a becslések szerint körülbelül 1,81,6 euró kellene fizetni literenként.
1: Szlovénia ma kezdte meg 2 éves tagságát a Vegyi Fegyvertilalmi Szervezet végrehajtó tanácsában. Tagsága elsősorban az új technológiákra és a vegyi anyagok békés és biztonságos felhasználása fejlesztésének támogatására összpontosít majd, jelentette be a Külügyi és Európai Ügyi Minisztérium.
2: Az OPCW központi szerepet játszik a tömegpusztító fegyverek leszerelése és elterjedése megakadályozásának megerősítésében. A Külügyminisztérium közlése szerint az OPCW működése új szakaszába lép, amelyben a bejelentett vegyi fegyverkészletek nagy részének megsemmisítése után kulcsfontosságú azok újbóli megjelenésének megakadályozása. Ezért a 2026-2028-as időszakok fordulópont lesz a szervezet számára. A szlovén tagság középpontjában az új technológiák és a vegyi anyagok békés és biztonságos felhasználása fejlesztésének támogatása áll majd.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Horvátország minden eddiginél nagyobb vasúti beruházásra készül. Közel 700 millió euróból újulhat meg a Zágrábot Kelet-Horvátországgal összekötő egyik legfontosabb vasútvonal. A fejlesztés után gyorsabb, biztonságosabb és nagyobb kapacitású közlekedés jöhet, miközben a vonatok akár 160 km/h sebességgel is haladhatnak majd az új pályán.
2: Az indiai Afcons Infrastructure Limited ajánlatát választották ki a Dugoszelo-Nauska vasútvonal rekonstrukciójára és a második vágány megépítésére. A projekt értéke 677 millió euró áfa nélkül, a kivitelezés pedig közel 6 évig tarthat, számolt be a Croatia Week. A projekt nem csak mérete, hanem stratégiai szerepe miatt is kiemelkedő. A 83 kilométeres Dugoszelo-Nauska szakasz a Zágrábot Kelet-Horvátországgal összekötő fővasúti irány része, és fontos nemzetközi közlekedési folyosóként is működik.
1: A szerb elnök szerint a MOL egy fantomvevő bedobásával próbálja megfúrni a tárgyalásokat, miközben Belgrádban attól rettegnek, a magyarok csak azért jönnének, hogy bezárják a szerb finomítót. A tét a NISZ feletti uralom és 2 milliárd euró. A szerb elnök logikája szerint a MOL azért dobta be a kamu érdeklődőt, hogy akadályozza a gyors lezárást és időt nyerjen a tárgyalásokon.
2: A Danász cikke szerint a Mimovics-féle ajánlat valójában a MOL ellen irányul. A cél sokkal inkább az ár emelése. Gazdasági szakértők szerint az ajánlat komolytalan, és valójában a szerb oldalnak jöhet jól a MOL elleni alkuban. Értékelésük szerint a 2000 milliárdos ajánlat célja a NISZ piaci értékének mesterséges emelése. Ez egy világos üzenet a MOL-nak. Ha komolyan gondolják a vételt, többet kell fizetniük, mint az eddig emlegetett 1 milliárd euró. Vucsics korábban jelezte is, az állam készen állna 2 milliárd eurót fizetni az orosz részesedésért.
0: Sport.
1: Új kihívás előtt áll a héten a férfi kézilabda válogatott. Csütörtökön Podgoricában mérkőznek Montenegro ellen a 2027-ben Németországban rendezendő világbajnokságon való szereplésért. Vasárnap 17 órától Koperben lesz a visszavágó. Luka Doncic csapata, a Los Angeles Lakers kiesett az amerikai NBA kosárlabda liga nyugati konferencia elődöntőjében. Az Oklahoma City Thunder 115-110-re verte Doncic csapatát, a szlovén játékos azonban sérülés miatt nem erősítette a Lakers játékát. Győzelmekben 4-0-ra nyert az Oklahoma. Luka Doncic, a Los Angeles Lakers szlovén kosárlabda szupersztárja, miután csapata kiesett az idei NBA rájátszásából, egy hosszú üzenetet tett közzé a közösségi médiában, amelyben bejelentette, hogy nem játszik Szlovénia színeiben a 2027-es világbajnoki selejtezőkön ezen a nyáron. A kvalifikáció első részében július 3-án Szlovénia Észtországban vendégszerepel, majd 3 nappal később Ljubljanában Svédországgal játszik.
3: Időjárás.
2: Délután északnyugat irányából fokozatosan tisztul az ég. A hőmérséklet csúcsértéke 5 és 10 fok között mozog. Az Adrián 12 és 16 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya a Szlovenska Bistrica szever leágazása Ljubljana irányában. Bóra miatt tilos a 8 tonnánál könnyebb hűtőautók, lakókocsik és ponyvás tehergépkocsik forgalma a Vipavai gyorsút, Razdörto, Podmanos, Mance, Vipava és Vipava Ajdossina közötti szakaszán. A magasabban fekvő helyeken és a Vörsicsi hágón kötelező a hóláncok használata.
1: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Györkös Gorán délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Lebár Teodor délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép napjuk, a viszonthallásra!
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Whitney Houstontól szólt a Celebrate itt a Muravidéki Magyar Rádión. Május 12-e van, kedd, és hát lassan már 26 perccel leszünk délután teljesen pontosan. Mi pedig a délutáni csapattal már nagyon sok szeretettel is köszöntjük, és hát természetesen várjuk a hallgatókat a folytatásban is, ugyanis a délután folyamán is rengeteg műsor várja önöket, hogyha velünk tartanak, na meg természetesen rengeteg jó zene, ugyanis a zenei szerkesztő Horváth Robi, a hangtechnikus kollégait a stúdióban Lebár Teodor, a hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. Mi reméljük, hogy velünk tartanak, ugyanis ahogy említettük, rengeteg jó zene fog szólni a folytatásban. Többek között a Weezer-től érkezik az Island in the Sun, hogyha minden igaz. Hát annyira talán nem időjáráshoz illő, ugyanis pont az előbb dörgült egy akkorát az ég, hogy majdnem megrázta a stúdió falait is, de nem baj, az időjárás, vagyis az ilyen időjárásra már szükség volt mindenképpen. Úgyhogy, ha nem mennek ma sehova, akkor élvezzék ki az esőnek a hangját, a nyugtató időjárást, és ugye tartsanak velünk, ha tehetik. Érkezik a Weezer-től az Island in the Sun, na meg hamarosan, vagyis pontban egykor friss információkkal is várjuk majd önöket, úgyhogy érdemes lesz az MMR-t hallgatni.

0: Tájékoztat.
1: És szórakoztat.
0: Muravidéki Magyar Rádió.
2: Időjárás. Május 12-e van, KEDD, 13 óra hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a friss időjárás információkat hallhatják, elsőként is Szlovéniára vonatkozóan. Ma a folytatásban is felhős lesz az ég, Szlovénia egész területén csapadék és zivatarok várhatók, erős északi szél fúj, tengermelléken mérsékelt vagy erős bóra, a tenger mentén pedig tramontana. A hóhatár körülbelül 800 méteres magasságig süllyed. Aztán északnyugaton, vagyis hát északnyugat felől tisztulni kezd a levegő, a hőmérséklet többnyire 5 és 10, tengermelléken 12 és 16 fok között alakul. Éjszaka mindenhol kiderül az ég, a szél alább hagy. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet mínusz 1 és 3 fok között, az alpesi völgyekben és a Notranjska fennsíkjain mínusz 4 fok körül, a partvidéken pedig 3 és 6 fok között alakul. Holnap többnyire napos idő lesz, főként mérsékelt felhőzettel, reggelente az alföldeken néhol rövid ideig tartó köddel. A legmagasabb napi hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Csütörtökön eleinte többnyire derült lesz az ég, napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután pedig főleg a nyugati területeken helyi záporok, elszigetelt zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken pedig többnyire felhős lesz az ég felettünk, helyenkénti esővel. És még mielőtt a magyarországi időjárás jelentést is átnéznénk, azért fontos ránézni a jelenlegi hőmérsékletekre is. Lent van 8 fokos, ez szintén így van a közeli Muraszombatban is. Maribor jelenleg 5 fokos, Novomesto 7, Celje 6, Ljubljana 7, Koper 12, Kredaricán pedig mínusz 6 fokot mérnek jelenleg. És akkor lássuk Magyarországot is. Ma a felhős idő valószínű, de főképp a középső és a keleti országrészen hosszabb időszakokra felszakadozhat, majd estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható. De Nyugat-Dunántúlon délután már csökken a hőmérséklet. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Csütörtökön a derült reggelt követően is több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton délutántól erősen megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak délutántól, illetve estétől. Pénteken fátyol felhők és erőteljes gomoly felhő képződés mellett több, kevesebb napsütés is valószínű. Ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, lenti 8 fokos, Zalaegerszeg 9, Nagykanizsa szintén 9, Szentgotthárd 8, Szombathely 10, Budapesten pedig 15 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Az orvosmeteorológusok szerint pedig ma hideg front alakítja időjárásunkat, az arra érzékenyek fejfájást, görcsös panaszokat tapasztalhatnak, ingadozhat a vérnyomás is. Nő a stroke kockázata, kismamáknál korábban beindulhat a szülés. A többfelé erős, helyenként viharos szél tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenységet, nyugtalanságot válthat ki. A hűvösebb, csapadékosabb tájakon a kopásos eredetű ízületi panaszok is felerősödhetnek. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a nyugati tájak kivételével a napos időszakokban elérheti az erős fokozatot, így a szabadban érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsék immunrendszerüket, és fontos, hogy figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Mi pedig akkor lássuk még, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
2: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. A Dolenszkói autópályán baleset miatt akadozik a forgalom Dörnova és a Csátesi pihenőhely között, valamint Brezsice és Obrezsje között Ljubljana felé. Forgalmi dugókkal a Steyr autópályán találkozhatnak Körtinétől Ljubljana felé és vissza is munkálatok miatt, valamint gépjármű meghibásodása miatt akadozik a forgalom a Steyr autópályán Zsálec után Ljubljana felé és a tengerparti autópályán a Studenes pihenőhely és Posztolyna között, szintén a főváros felé. Több helyen ezen kívül munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni. A rendőrök egyébként ma a Ljutomeri rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, még így is találkozhatnak radarral bárhol, úgyhogy ha autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

Ákos dala után még folytatjuk a Slamóval, na meg a Bang Banggel, és hogyha velünk tartanak, akkor meghallgathatják a mai arénát is a legfrissebb sporthírekért.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm az Aréna hallgatóit. A múlt hétvégén matematikailag is bebiztosította feljutást a szlovén első ligába a Nafta U15 és U17-es együttese. Miután 4-0-ra nyertek, illetve a serdülők 2-2-t játszottak a Jareninával. Az U15-ös csapat fölényes győzelme után Tadej Lebar edzőt kérdeztük elsőként.

0: Občutki so lepi po zmagi, pa po vrstitvi.
1: Kellemes érzés, hogy a győzelmünkkel bebiztosítottuk az első minőségi osztályba való feljutást. Ez volt a titkos vágyunk, és boldogok vagyunk, hogy egy remek versenyidényben ezt meg is valósítottuk.
2: A Jarenina elleni hazai találkozón

0: két ellentétes félidőt láthattunk. Az első játékrészben gyengébben játszott a csapat, remegtek a lábak, de a második játékrészben bátrabban kezdték, jöttek is a gólok. Kellett a szünetben az emelt hang, nem? Kérdeztük Lebár edzőt.
1: Ja, polčas se je bilo malo pestro. Igralci so se zavedali, ka prvi polčas niso bili na nivoju, zato smo tudi se pogovorili. Malo tudi
2: igen, izgalmas volt a szünet, hiszen a játékosok tudták, hogy nem hozták az első játék részben azt a szintet, amit képviselünk, amit tudnak. Az öltözőben helyre raktuk a dolgokat, volt egy-két hangos szó is. Aztán második játékrész már más képet festett. Lesz még idő az ünneplésre. Fontos, hogy ma két fordulóval a befejezés előtt biztossá vált, hogy a NAFTA két együttese az automatikus feljutást jelentő első helyen fog végezni. Az U15-ös együttes játékban van még a korosztályos csoport bajnoka címért is. Egy pontra állunk a második Rudártól, tehát szükségünk van két győzelemre, illetve a Rudár hibájára. A másik oldalon pedig a fiúk megérdemelték a feljutást, amiért csak gratulálni tudok nekik.
1: Rudária, rugacse pa fantiesoszi, tozo szlózsili, zakarin csesztitem.
0: Már egy ideje felfigyeltünk a csapatban a legkisebb Leon Marchetszre, aki hatalmas energiával, irigylésre méltó küzdőerővel játszik. A negyedik gólhoz ő adta nevét. Most alkalom volt mikrofon elé hívni. Elmondta, az első félidőt álmosan kezdték, de a második játékrészben, miután az edző felrázta a csapatot és elmondta az utasításokat, jött a magabiztos játék, amit a csapat képvisel. Megvan az öröm, természetesen, hangoztatta, hiszen az idénykezdés nem volt a legjobb. Útközben viszont magukra találtak. Most két fordulóval a vége előtt megvan a közös cím. 19 pont utolérhetetlen előny. Ha a következő mérkőzését az U15-ös csapat megnyeri, akkor akár az U15 korosztály bajnokai is lehetnek, mondotta Marchetsz.
3: Pa prvi polčas smo najdobro začeli, mislim, ko smo bili še zaspani. Te drugi polčak, zdaj je trener vse povedal, smo počeli igrati, pa je vse bilo dobro. Ja, sreča je fejs velika, ko smo na začetku sezone najsmo fajno začeli, pa zdaj smo vse, imamo 19 piki prednosti, pa je že končano. Še dve tekme do kraja to zmagamo, pa smo tudi v 15 ligi prvi.
0: Varga Dávid csapatkapitány pedig így értékelte az idényt.
4: A szezon elején nem éppen a legjobbból kezdtünk, de tudtuk, hogy mit kell kijavítani, hogyan kell játszanunk ahhoz, hogy ide jussunk, ahol ma vagyunk, és az egész szezonon nagyon erősen dolgoztunk ezért, hogy ide jussunk, az edzők is, mi is, az öltözőben nagyon jó a hangulat, úgyhogy csak gratulálni tudok a fiúknak.
0: Két fordulóval a befejezés előtt megvan a belépőjegy az elit társaságba. Mennyire nagy az öröm ma?
4: Hát igen, persze nagyon-nagyon örülünk, mert egész szezonban ez volt a cél, megérdemeltük szerintem, és csak is büszke vagyok a fiúkra. Kettő meccs maradt hátra, most ugye elsők vagyunk, de még nincs vége a bajnokságnak, ezt a kettő meccset mindent bele kell adni. Ugye ez volt a kisebb célunk, a nagyobb cél az már megvan, most még mi ezt a célt is el kell érni.
0: Klemens Szőke szerint az U15-ös csapat jól teljesített az idényben. A Jarenina elleni fölényes győzelem után pedig hatalmas az öröm, hiszen ezzel biztosították be a közös táblázat első helyét és a két korosztály első ligába jutását. Hozzáállásával és a pályán mutatott játékával is elégedett lehet, de ahogy mondani szokták, mindig lehet jobb.
5: Meni se zdi naša sezona, ki smo odigrali, zelo dobra. Zdaj po tej tekmi sem zelo srečen. Zdaj smo se tudi uvrstili na skupni lestvici v prvo ligo in sem zadovoljen z mojo igro, lahko bi bila boljša.
0: A délutáni U17-es mérkőzésről, amely 2-2-es döntetlennel fejeződött be, elsőként Bece Viktor csapatkapitányhoz fordultunk, mondván több játékos arcán csalódottságot láttunk, pedig arra nincs ok.
6: Persze nincsen ok, mert ugye feljutottunk, ez már egy ilyen mindenleges meccs volt, de nyilván azért vagyunk picit csalódottak, mert minden meccset meg akarunk nyerni, ennyire maximalisták vagyunk, és hát de ez most így sikerült, de ettől függetlenül feljutottunk az első osztályba, szóval nagyon boldog vagyok, és nagyon büszke vagyok a csapatra, az egész szezoni eredményességére és teljesítményére.
0: Ha nem csak az összetett listát nézzük, hanem az U17-es keleti csoportot, ott is idő előtt bebiztosították az első helyet.
6: Igen, az volt a tervünk, hogy minél előbb befejezzük, és a fiatalabb játékosoknak is tudjunk lehetőséget adni. És ez be is teljesedett, még egyszer nagyon büszke vagyok a csapatra, és jövőre megnézzük, hogy mit fog tudni fiatalabb korosztály csinálni ebbe az első osztályba.
0: Göncz Márk hangoztatta, a siker mögött nagyon sok munka van.
7: Hát sokat edzettünk, sokat törekedtünk minél jobban játszani, hogy mindig 100%-ot bírunk adni magunktól mindegy meccsen, és megpróbáljuk nyerni őket. Sajnos nem bírtunk mindegyiket megnyerni, de mindig törekedtünk, és 100%-ot kiadtunk magunkban, és ez lehetett látni, hogy az előbbi fordulóban U17-es ligát is megbírtuk nyerni, majd a mai napon pedig a összetetést.
0: Urbán Ornik, aki a Jarenina ellen vezetéshez juttatta a NAFTA U17-es csapatát, a szezonról elmondta, nagyon jól sikerült, megérdemelten állnak a tabella élén, hiszen megdolgoztak érte, a felkészülési időszakban és a bajnoki idény során is. Minden edzésen a legjobbat tudták kihozni a játékosokból az edzők. Most lassan lezárul a versenyszezon. Pontot rakhatnak az ire. Megvalósult a cél, amit júliusban, amikor párra léptek a pontvadászat kezdetén, kitűztek maguk elé.
8: Ja, sezona je bila dobra, res delali smo in skozi pripravljalno obdobje in tudi zdaj med sezono, v vsakem treningu smo bili na polno smo šli, 100% smo bili in mislim, da se sezona res izpletla tak, kot je treba, da smo zaključili na neki točki, ko se mi zdi, da je bil tudi cilj vseh nas, ko smo stopili na to igrišče julija.
0: Urbán nem veheti ki részét az U17-es korosztály első ligás küzdelmeiből, hiszen a következő pontvadászatban a NAFTA U19-es csapatának játékosa lesz. Végezetül hallgassuk meg Mitjan Ovinic edző véleményét az U17-es együttes első ligába jutásáról, egy pontvadászatról, melynek két fordulóval a befejezés előtt csak egy veresség szerepel a nevük mellett. Mitja a játékosok mentalitásáról is beszélt, amely a sportban elengedhetetlen az átütő sikerhez. Ez a láthatatlan tulajdonság nem csak a nehéz pillanatokban segíti át a sportolókat a holdponton, hanem a folyamatos fejlődéshez és a csapategység kovácsolásához is szükséges. A játékosoknál nagy a belső szenvedély és elhivatottság, mondotta. A küzdeni akarás és az egymásért való felelősségvállalás nem egyszer lendítette őket át a fáradtságon. A Jarenina elleni döntetlen némi csalódást okozott bennük, ez azért is jó, mert elkötelezett tudsz maradni a céljaid mellett, amikor a helyzet nehéz. Népes keretről van szó, 29 játékosuk van, ezért menet közben a szakvezetésnek is a legjobb döntéseket kellett hoznia. Mindenki oda tette magát. Ez egy szép futballtörténet, két fordulóval a vége előtt, mindössze egy verességgel tartani az első helyet és megnyerni a bajnokságot. Óriási siker.
9: Myslím, da je to jedna taká pozitívna stvar tej ekipe. Kljub temu, da su vedeli, da su prvaki, že pred to tekmo su šli tekmo maksimálno skoncentrirano. Smo hitro tu i povedli, tu i drugi gol zabili. In ja, s temi nekimi prijetimi zadetki, jednostavno fantje po koncu tekme su bili razočarani. Kljub temu, da su bili prvaki. To sigurno kaže na neko mentaliteto pozitivno, kjer vsaki tekmi hoće dati maksimum i zmaga tekmo. Tako da, še enkrat čestitke pa tudi za celotno sezono. Vsak posameznik je dodal nekaj k tej uvrstitvi v prvo ligo. Velika skupina smo, 29 igralcev, ni bilo enostavno čez sezono. Ni še konec prvenstva, ampak do zdaj imamo samo en poraz. Kot sem fantom tudi rekel, ni to nekaj normalnega, da čez celotno sezono priješ čez z enim samim porazom, tako da res čestitke fantom za celotno sezono.
0: Novinic Mitja, korosztályos edző osztotta meg velünk gondolatait. Az ünneplés majd két hét múlva lesz, a szezon utolsó hazai mérkőzésén, amikor magasba emelhetik a nagyserleget és nyakukba akasszák az aranyérmet. Ekkor tudatosul bennük igazán, megcsinálták. Az arénával holnap is jelentkezünk, viszont hallásra.

Egészen egyszerű dal, ez volt Zorántól a zene, ami szólt az imént. Mi meg folytatjuk tovább Tom Jones-szal, hamarosan pedig érkezik a friss ismétlése is, úgyhogy esetleg ma délelőtt 9:40-kor lemaradtak volna róla, akkor tartsanak a folytatásban a Muravidéki Magyar Rádióval, és hallgassák meg, hogy mi újdonság van a zenevilágában.

Megérkezett a Linkin Park legújabb dala, az Up for the Button, amely 2025-ben megjelent From Zero Deluxe kiadás egyik friss darabja. Az energikus hangszerelés és Emily Armstrong, valamint Mike Shinoda duettje igazi robbanást visz a számba, miközben visszahozza a zenekarra jellemző műfaji sokszínűséget. A From Zero már most hatalmas sikereket tudhat magáénak. Elnyerte a Radio Music Awards Éva Rock Albuma díját, és 15 héten keresztül vezette a Billboard Rock listáját. A Deluxe kiadás pedig további izgalmakat tartogat, hiszen két új dallal, szerzeménnyel bővül. De most érkezzen az aktuális, az Up for the Button, és ez nem más, mint a Linkin Park.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Lendvai Egészségház igazgató tanácsa Alexandra Kreszlint választotta meg új igazgatónak. A posztra két jelölt pályázott, és a titkos szavazáson Kreszlin 10 voksot kapott, míg ellenfele Mihály Habjanics Kaszás 2. A kinevezést még az alapító önkormányzatoknak is jóvá kell hagyniuk. A bizottsági meghallgatások után megérkeztek a miniszterek Sulyog Tamáshoz a Sándor palotába, amelyet élőben közvetít Magyar Péter közösségi oldala. A köztársasági elnök kedden 13 órától nevezi ki a szaktárcák vezetőit. Délután 13:30-kor Magyar Péter jelent meg Sulyog Tamással az egyeztetést követően, majd őket ünnepélyes zeneszóval fogadták. A himnusz dallamaira kezdődik meg a miniszteri kinevezések átadása. Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak előrevitelét sürgeti az Európai Unió bővítésért felelős szlovén biztosa. Márta Kos szerint az első tárgyalási klasztert júniusban lehetne megnyitni, a fennmaradó 5 pedig júliusig zajlana le. A tárgyalási klaszterek összevont szakpolitikai területek, amelyekről a tagjelölt országoknak tárgyalniuk kell, és jogi reformokat kell végrehajtaniuk, ha azok szükségesek a csatlakozáshoz. A csatlakozni kívánó országoknak minden kritériumot teljesítenie kell. A végső döntést a 27 tagállam egyhangú jóváhagyása jelenti. Az Európai Bizottság egyelőre nem határozta meg az ukrajnai csatlakozási időpontot. Az ukrán vezetés arra törekszik, hogy a lehető leghamarabb megállapodjanak egy egyértelmű ütemtervről. Május 12-én kedden három nagy belgiumi szakszervezet is tüntetéseket tart a kormány által bevezetett a nyugdíjrendszert és a munkakörülményeket érintő gazdasági reformok ellen. Emiatt a Charleroi repülőtér biztonsági okokra hivatkozva közölte, hogy nem tudja lebonyolítani a menetrend szerinti indulásokat és érkezéseket. Ugyanakkor egy másik repülőtéren, sőt a közösségi közlekedésben is fennakadásokra lehet számítani. A sztrájkolók követelései között szerepelnek a jobb munkakörülmények és nyugdíjrendszer, igazságosabb adórendszer, valamint az, hogy Belgiumban maradjon meg az infláció követő automatikus béremelés. 7-fön Tenerifén partra szálltak a hantavírussal fertőzött MV Hondius óceánjáró utolsó fedélzeten maradt utasai, ezzel lezárult az evakuálás. A kikötőben orvosi személyzet és a mentőszolgálat munkatársai felügyelték a műveletet, miközben a hajót a Guardia Civil motorcsónakjai kísérték. A hatóságok közlése szerint az utasok több mint 20 országba utaznak tovább, hogy megkezdjék a karantént. Az Egészségügyi Világszervezet szerint 3 utas életét vesztette, és több igazolt vagy feltételezett hantavírus fertőzött továbbra is orvosi megfigyelés alatt áll.
2: Időjárás.
1: Eleinte mindenütt felhős, esős időben lesz részünk, majd fokozatosan gyengül a csapadékhajlam, és estétől északnyugat felől felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet 5-10, az Adria mentén 12-15 fok között váltakozik.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók és a kamionosok figyelmébe. A viharos bóra miatt nem közlekedhetnek a hűtőkamionok és a 8 tonnánál könnyebb ponyvás tehergépkocsik, a Razdörtó, Podnános, Mánce, Vipava, továbbá a Vipava Ajdovcsina és a Szeló-Vogersko-Ajsevice közötti regionális úton. A télies útviszonyok miatt kötelező a járművek téli felszerelése a magasabban fekvő területeken. Értesítés. Útmunkálatok miatt szerda este 22 és reggel 5 óra között lezárják a Steyr autópályát Branszkó és Blagovica között Ljubljana felé. Csütörtök este pedig ugyanezen a szakaszon és órában Maribor felé lesz zárva az autópálya.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

3 után vagyunk, 1 perccel, önök pedig a délutáni apró hirdetést hallgatják, és már érkeztek délelőtti hirdetések, többek között eladó egy legújabb motoros permetezőgép, valamint egy szőlődaráló. A telefonszám, amin érdeklődni lehet, a 0036 30-as 601 01 14-es. Aztán felújítandó ingatlant keresnek Lendva 15 kilométeres körzetében részletfizetéssel vagy haszonbérleti szerződéssel. A vásárlókat minden megoldás érdekelni, úgyhogy ha esetleg tudnak ajánlani valamit, akkor a telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 20-as 591 48 85-ös. Aztán eladó az Őrségben egy favázas, egy vasvázas faipari marógép és egy faipari esztergagép, mind a 380 voltos motorral. Továbbá eladó 2 darab 2 szezont futott 215/65R 17 Hankook Ventus 99V SUV 2-es nyári gumi. A telefonszámét hívni lehet a 0036 30-as 286 38 30. Mi pedig várjuk a telefonhívásaikat a következő percekben. 2 telefonszámunk van, 575 17 18, 575 17 19. Ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor a telefonszám plusz 386 2-es, majd pedig a 2 telefonszám közül az egyik.

0: És be is érkezett a nap délután első telefonhívása. Haló, haló, szép jó napot kívánok!
1: Egy csókkolom hirdetni szeretnék.
0: Igen, hallgatom.
1: Sövényvágó állítható fejjel.
0: Tehát sövényvágó állítható fejjel, igen.
1: Igen, alupelnyére szerelt 185 per 65 15-ös nyári gumi.
0: 185 per 65 per 15-ös nyári gumi?
1: 15-ös nyári gumi 4x100-as osztással.
0: 400-100-as osztással.
1: Két darab egytengelyes pótkocsi, zárójelbe kulló.
0: Egytengelyes pótkocsi, igen.
1: Akkor Vogelnot 3-eseke.
0: Vogelnot 3-eseke.
1: Kaszálógépek, kapálógépek.
0: Kaszáló és kapálógépek, igen.
1: És 15 darab tűnyíró. Javításra várva.
0: 15 darab?
1: Igen, 15 darab.
0: 15 darab fűnyíró, ami javításra vár, rendben.
1: A telefon 0620.
0: 20-as.
1: 982.
0: 982.
1: 5723 és Vas megye.
0: 5723-as, és mindez Vas megyében. Rendben, felvettük
1: nagyon
0: a hirdetését.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedi csókolom, további szép napot.
0: Kellemes napot kívánunk mi is.
1: Csókolom.

0: what keeps the planet spinning? The force from the beginning.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért tehát bele a ma délutáni apró hirdetésünkbe, és még mielőtt lezárnánk, azért elismételjük, hogy milyen hirdetések érkeztek be ma. Felújítandó ingatlant keresnek Lendva 15 kilométeres körzetében, részletfizetéssel vagy haszonbérleti szerződéssel. A vásárlókat minden megoldás érdekli, így hogyha tudnak ajánlatot tenni, akkor a telefonszámít hívni lehet a 0036 20-as 591 48 85. Eladó az Őrségben egy favázas, egy vasvázas faipari marógép és egy faipari esztergagép. Mind három 380 voltos motorral, továbbá eladó két darab 200-on futott 215/65R 17 hangkuk Ventus 99 SUV 2-es nyári gumi. A telefonszámít hívni lehet a 0036 30-as 286 38 30. Aztán eladó legújabb motoros permetezőgép, valamint szőlődaráló. A telefonszámin érdeklődni lehet a 0036 30-as 601 01 14-es. Végül pedig Vas megyében eladó alufelnyire szerelhető 185/65/15-ös nyárgumi 400/100-as osztással, két darab egytengelyes pótkocsi kulló, fogálnott hármaseke, kaszálógépek és kapálógépek, valamint 15 darab fűnyíró javításra várva. A telefonszámít hívni lehet a 0036 20-as 982 57 23. Ezek voltak tehát a ma délutáni hirdetéseink, ezeket pedig mind megtalálják weblapunkon is, az mmr.si honlapon, az apró hirdetés fül alatt. Mi pedig megköszönjük mindenkinek, aki telefonált, hirdetett nálunk, és folytatjuk továbbra is zenével.

tanto kell, csak egy kicsi ne félj, amit elviszek innen, belefér. Az a néhány rongy, meg a fogkefény, ezen nem veszünk össze, te meg én. Tehát a cigit is hagytam, s itt a kulcscsomód. Nagyon köszönök mindent, jó volt. Biztos keresni fognak, csupa jó barát. Talán pénzem is jön majd, vedd át. Elmegyek most nekem, ennyi elég, de te ne felejtsd el, hogy az élet szép. Aki elhiszi, még soha ne felejtsd el, hogy az élet szép. Ha majd indul a busz, és a füstbe takar, talán sírni is fogsz, ez baj. Pedig rekedt a hangom, és a hajam is rőt, pedig nem vagyok gazdag,

csörög a vekkel, csak egy kicsit nehéz, de én veszem a táskám, és kész. Elmegyek most, nekem ennyi elég, de te ne felejtsd el,

0: hogy az élet szép.
1: Tini Express!
2: Tini Express!
3: Tini Express!
4: Tini Express!
1: Tini Express!
5: Kedden 17 órakor.
6: Biztos! Biztos?
4: 100%!
7: Nagyon sokan felültünk egy nagyon pici vonatra, és ez nagyon vicces volt, és közben tanultunk is. Körbevittek minket a városban vonattal, nagyjából összefoglalták a helynek a történetét, és utána pedig még gyalog is körbejárhattuk, úgyhogy tényleg mindent megtudtunk róla, amit csak lehetett.
8: Nekem a szabadidő volt a kedvencem, mivel akkor így saját magunk körbenézhettünk a városban.
9: A Moravidéki Magyar Nyelvű Vetélkedők szervezője immár hagyományosan egy jutalomkirándulással díjazza a legügyesebb tanulók, diákok szorgalmát. Idén is több mint 50 iskolás indult útnak, hogy két nap alatt felfedezze Pécs és Mohács gyöngyszemeit, barátkozzon, szórakozzon. Az élményekről a műsorban Lili és Léna mesél.

3:43 után vagyunk 2 perccel, ez pedig csak egy dolgot jelenthet, hamarosan érkezik Önökhöz a mai terepjáró, méghozzá 5 témával, de hogy részletesen melyek is ezek. Ma Dobronakon állt meg a Dobrodelno Krok Szlovénia jótékonysági kerékpáros maraton mezőnye. A helyi általános iskola diákjai ez alkalomból kerékpárt kaptak a szervezőktől. A projekt idén már 7. éve zajlik, ez idő alatt pedig több mint 220 kerékpárt gyűjtöttek össze és ajándékoztak el. A kerékpárosok dobronaki fogadására Szabó Rudolf is ellátogatott. Aztán a 2. témánkban arról, hogy a melegebb napok beköszöntével egyre több kerékpáros van az utakon, ezért a közlekedésbiztonsági ügynökség a rendőrséggel közösen országos megelőző kampányt, a mikromobilitást hajtja végre e héten hétfőtől vasárnapig, amely a kerékpárosok és az elektromos kerékpárosok biztonságát célozza meg. A sofőröket ennek kapcsán arra kérik, hogy figyeljenek rájuk, tartsanak megfelelő biztonsági távolságot és legalább 1,5 méter oldaltávolságot, vagyis hát oldaltávolsággal előzzék meg a kerékpárosokat. A részletek Szabó Márktól érkeznek ismételten a mai terepjáró 2. témájában. A dobronaki kétnyelvű általános iskola tanulói 3 ezüst minősítést szereztek a hétvégén Csernomelben megrendezett 48. országos ifjú méhészversenyen. Az iskolát 6 tanuló képviselte, akik 3 csapatban indultak, és mindegyik csapat ezüst elismerésben részesült. Szabó Szuzi ellátogatott a dobronaki iskolába, ahol Leiter Bürmen Lidiával, az intézmény tanárnőjével és a méhész szakkör mentorával, valamint a tanulókkal beszélgetett a versenyre való felkészülésről és a kiváló eredményekről. Aztán 2. május az Európa E-Stroke Tudatosság napja. A szlovén szív- és éregészségért küzdő egyesület és a cerebrovaszkuláris betegek egyesületeinek szövetsége tudatosítani törekszik, hogy miként enyhíthetők közös erővel a stroke következményei. A témáról Cigán Szilvia összeállításából tudhatnak meg többet a mai terepjáró 4. témájában. Végül pedig táplálékunk nagy része és az általunk belélegzett oxigén köztudottan a növényektől származik, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy azok milyen állapotban vannak. 12. május pedig a növényegészségügy világnapja. A témáról Jobbágy Klárát hallják majd a mai terepjáró 5., azaz utolsó témájában. Ha tehetik, tartsanak velünk 3-kor, vár Önökre a terepjáró.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Kedden Dobronakon állt meg a Dobrodelno Okrug szlovéniai jótékonysági kerékpáros maraton mezőnye. A helyi általános iskola diákjai ez alkalomból kerékpárt kaptak a szervezőktől. A projekt idén már 7. éve zajlik, ez idő alatt pedig több mint 220 kerékpárt gyűjtöttek össze és ajándékoztak el.
1: A Dobrodelno Okrug Szlovénia jótékonysági kerékpáros maraton 28 fős nemzetközi mezőnye ma reggel Dobronakon az általános iskolánál állt meg. A projekt keretében kerékpárt adtak át a szervezők a helyi diákoknak. Az idei évben is a szociálisan hátrányos helyzetű családokból származó gyerekek támogatására gyűjtenek adományokat. A DOSZ mezőnye minden állomás helyen legalább egy kerékpárt ajándékoz. A projekt fő koordinátora a szlovén Caritas. Az idei DOSZ egyetlen magyar résztvevője, a kanizsai Gubasóci Marianna kapta azt a megtiszteltetést, hogy átadhatta a bringát a diákoknak.
2: Nagyon jó érzés volt átadni, mert emlékszem, amikor én megkaptam először a biciklimet, akkor mennyire örültem neki, és remélem, hogy ezek a gyerekek is ennyire fognak neki örülni. Egyébként meglepődtem, nem számítottam rá, hogy nem a szervezők fogják átadni a biciklit.
3: Hány évesen kapta ön az első kerékpárját?
2: Hát ilyen 6-7 éves lehettem.
3: És akkor szeretett bele ebbe a sportba, tehát akkor kezdett el kerékpározni?
2: Hát később kezdtem, volt már felnőtt koromban is biciklim, de egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt kezdtem el többet rendszeresebben biciklizni.
3: Ön számára mit jelentett ez a DOSZ, tehát ez a jótékonysági projekt?
2: Számomra nagyon szimpatikus ez a gondolat, hogy gyerekeknek adományoznak bicikliket. Én egyébként ultratávokat szoktam kerékpározni, úgyhogy már csak emiatt is nagyon örültem, hogy bekerülhettem a csoportba, és körbe biciklizzük Szlovéniát 5 nap alatt, és egy nagyon támogató csapatnak a része lehetek, ami külön öröm nekem.
1: Dami Zupi, a DOSZ ötletgazdája elmondta, hogy már visszatérő vendégek Dobranakon.
4: Már 7. éve az a megtiszteltetés ér bennünket a DOSZ-szal, hogy megállhatunk Dobronakon, és megmutathatjuk minden kerékpárosunknak, milyen gyönyörű vidékre érkeztünk. Idén több mint 7 különböző országból érkeztek kerékpárosok, így a DOSZ, amellett, hogy jótékonysági és kerékpáros sportesemény, egyben ismert turisztikai terméké is vált. Miért nem mutatnánk meg kerékpárosainknak, milyen szép vidéken élünk itt Szlovéniában? Az első benyomások fantasztikusak. Vannak svájci kerékpárosok is, akik teljesen el vannak ragadtatva a tájtól. Vannak még kerékpárosok Ausztriából, Szerbiából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából és Magyarországról is. Tehát igazán színes nemzetközi mezőn gyűlt össze is, mindez különleges pluszt ad a történetünknek. Ez azt mutatja, hogy valamit jól csinálunk, és ez motivál bennünket arra, hogy tovább folytassuk. Ismét ajándékoztunk egy kerékpárt itt az önök körzetében is, és amikor látja az ember azt a mosolyt, akkor minden korábbi erőfeszítés megtérül. Amit a projektbe fektetett.
1: A rövid kultúrműsorban a Dobronaki iskola diákjai léptek fel, ezzel kedveskedve a jótékonysági kerékpáros maraton résztvevőinek. Dami Zupi szerint a dobronaki fogadtatás minden évben különleges élmény, az idei pedig minden várakozást felülmúlt. Mint fogalmazott, a gyerekek szép zenei műsorral készültek, amelyet a kerékpárosok és a kísérő személyzet egyaránt nagy lelkesedéssel fogadott.
5: Vsako leto je sprejem v Dobrovniku nekaj posebnega. Letos je bilo pa res presežek vseh presežkov. Otroci so nam pripravili eno takšno lepo glasbeno točkico, en kulturni program je bil. Naši kolesari, naše spremljevalne osebe so navdušeni.
1: A DOSZ mezőnye számára Ljutomer irányába folytatódott a második etap. A résztvevőkre összesen 226 kilométer várt. Az esti órákban Novo Mestoba érkeznek. Az idei maratonról bővebben a Szerdai arénában hallhatnak.
0: A melegebb napok beköszöntével egyre több kerékpáros van az utakon, ezért a közlekedésbiztonsági ügynökség a rendőrséggel közösen országos megelőző kampányát újra mikromobilitás címszóval kivitelezik e héten hétfőtől vasárnapig, amely a kerékpárosok és az elektromos kerékpárosok biztonságát célozza meg. A sofőröket ennek kapcsán arra kérik, hogy figyeljenek rájuk, tartsanak megfelelő biztonsági távolságot, és legalább másfél méter oldaltávolsággal előzzék meg a kerékpárosokat. Szabó Márkot hallják.
4: A rendőrök a fő hangsúlyt a kerékpárosok és elektromos kerékpárosok által elkövetett szabálysértések felderítésére és megelőzésére fektetik a héten a terepen. A jobb időjárásnak köszönhetően ugyanis egyre több a kerékpáros az utakon, és sajnos egyre több a velük kapcsolatos közlekedési baleset is, és egyre több az elektromos kerékpár is a forgalomban. A kerékpárosok biztonsága hazánkban tavaly romlott. 2025-ben 1364 kerékpárost érintő közlekedési balesetet kezeltek, amelyek 58%-át maguk a kerékpárosok okozták. 8 kerékpáros halt meg, ami egyel több, mint az előző évben, amikor 4 halálos áldozat volt. 238 kerékpáros súlyosan, 971 pedig könnyebben sérült meg. A balesetek leggyakoribb okai a nem megfelelő sebesség, a helytelen vezetési irány és az elsőbségi szabályok be nem tartása. A kerékpárosokat érintő legtöbb közlekedési baleset a 45 és 54 év közötti korosztályban történt. A közlekedési balesetek következményei lényegesen súlyosabbak voltak a 65 év feletti kerékpárosok esetében, hisz közöttük 5-en is meghaltak. A kerékpárosok tehát csökkentsék a sebességet a kereszteződések előtt, adjanak elsőbséget, biztosítsák láthatóságukat és műszakilag hibátlan kerékpárral közlekedjenek. Mobiltelefon és fejhallgató használata tilos a forgalomban, valamint az alkoholfogyasztás is. 18 éves korig a kerékpárosoknak kötelező a védősisak viselése, de ezt minden kerékpárosnak ajánlják kortól és kerékpártípustól függetlenül. A közúti kerékpárosoknak azt is javasolják, hogy helyi, kevésbé forgalmas utakon edzenek, és ne hajszolják személyes rekordjaikat online platformokon saját vagy más közlekedők biztonságának rovására. Inkább szervezett kerékpáros maratonokon teszteljék képességeiket, ahol a szervezők a rendőrséggel is együttműködve gondoskodnak a biztonságosabb körülményekről és az útlezárásokról. Az idősebb e-kerékpárosok a legkiszolgáltatottabbak közé tartoznak. Közlekedés biztonságuk növelése érdekében ezért az AVP ingyenes megelőző workshopokat szervez, többek közt Muraszombatban is. A résztvevők itt fejleszthetik elméleti és gyakorlati ismereteiket a biztonságos kerékpározásról és az e-kerékpározásról, a kresszről, a védőfelszerelések helyes kiválasztásáról és használatáról, valamint a forgalomba való csatlakozás gyakorlati készségeiről. Az elektromos kerékpárok nagyobb sebességet tesznek lehetővé, de a hajtáslánc és az akkumulátor nagyobb tömege miatt a fékútjuk is hosszabb. A kerékpárosoknak ezért a sebességüket a képességeikhez, az útviszonyokhoz és a forgalom sűrűségéhez kell igazítaniuk. Az elektromos kerékpárokkal történő esetleges esések vagy balesetek következményei sokkal súlyosabbak lehetnek, különösen, ha a kerékpáros nem visel bukós isakot. Az AVP emellett megszervezi a rendkívül hosszú hagyományokkal rendelkező Mit tudsz a közlekedésről című országos iskolai kerékpárversenyt is. A verseny a kerékpáros képzés és a kerékpáros vizsga tovább gondolása, amelyeket az általános iskolák általában a 4. vagy 5. osztályokban tartanak meg. Az iskolai versenyeket és önkormányzati közlekedési megelőzési és oktatási tanácsok, valamint országos szinten az AVP partnereivel szervezik. Az idei versenyre június 6-án szombaton kerül sor Sostro általános iskolájában.
0: A dobranaki kétnyelvű általános iskola tanulói 3 ezüst minősítést szereztek a hétvégén Csernomelyben megrendezett 48. országos ifjú méhészversenyen. Az iskolát 6 tanuló képviselte, akik 3 csapatban indultak, és mindegyik csapat ezüst elismerésben részesült. Szabó Szuzi ellátogatott a dobranaki iskolába, ahol Leiter Bürmen Lidiával, az intézmény tanárnőjével és a méhész szakkör vezetőjével, valamint a tanulókkal beszélgetett a versenyre való felkészülésről és a kiváló eredményekről.
6: Milyen volt a felkészülés? Azért országos vetélkedőről van szó. A gyerekek a méhész szakkörnek a tagjai. Hogy is lehet felkészülni egy országos versenyre?
7: Igazából sokat készültünk, mivel hogy különböző osztályokból vannak a tanulók, azért reggel 7-kor szoktunk találkozgatni, így tudtuk egyeztetni az órarendet, hetente találkozgattunk. Volt, hogy délutánonként is, mert nem csak elméletet tanultunk, hanem gyakorlati munkát is végzünk az iskola kasánál. Úgyhogy igazából sok munkát fektettünk bele, hogy eredményesek lettünk. Mind a 3 csapat ezüst díjjal jött haza. Igazából nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon jól teljesítettek.
8: Nyilatkozta büszkén Leiter Bürmen Lidia tanárnő, a méhész szakkör vezetője.
6: Hatodikasok vagytok, de milyen régóta is vagytok a méhész szakkörnek a tagjai?
9: Negyedik vagy ötödik osztálytól.
6: Miért döntöttél akkoriban így, hogy csatlakozol ehhez a szakkörhöz? És azóta is akkor látom, hogy lelkesen kitartasz.
9: Szeretem az állatokat, meg érdeklődött, hogy az állatokkal is lehet ilyen méhezet csinálni, meg hogyan is készül a méhez, meg miből, és akkor kezdtem járni, és akkor a tanítványon is sokat mondott a méhekről, és akkor megtetszett, és most harmadik évem a szakkörnál vagyok.
6: Milyen érzés részt venni egy országos versenyen?
10: Nagyon sokan voltunk, és mindenki remélt abba, hogy jó eredményekkel jövünk haza, és nagyon nagyok is ott az iskolák.
6: Számítottatok ilyen szép eredményre, lányok?
9: Hát igen, akartunk aranyat is, mert az is nagyon szép díj, de ezzel a díjjal, amit most is kaptunk, ezzel is nagyon elégedettek vagyunk, mert csak 3 pont hiányzott az aranyig.
6: Tudtuk meg Bognár Béla és Nagy Lia, 6. osztályos tanulóktól. Szabó Aurora és Ráti Zojnik Máté Emma, 4. osztályos tanulók, így nyilatkoztak. A legfiatalabb tagok voltatok, akik a versenyen részt vettetek. Ez milyen érzés volt?
11: Az furcsa, hogy most a Dobronakiaktól a 6-asoktól jobbak voltunk, első évben versenyzünk.
6: Volt-e olyan kérdés a versenyen, ami nagyon-nagyon könnyen ment?
11: Volt egy kérdés, volt egy kép mellette a kérdés mellett, és le volt írva 3 szó, hogy egyiket be kellett karikázni, és hogy mellik van a képen, mi van a képen, azt be kellett karikázni.
6: Ma volt-e olyan kérdés, amire nem tudtátok csapatként Aurorával a választ?
12: Igen.
6: Mi volt az?
12: Hogy miben éltek régen a méhek.
6: Reggel és délután is jártatok elkészítésre. Ezt hogy fogadtad, ezt a lehetőséget? Örültél ennek, hogy tudtok gyakorolni, tanulni?
12: Igen.
6: Nem volt nehéz reggel felkelni?
12: Nem.
6: És hogyha délután maradhatok tovább a suliban, ez okozott gondot?
11: Hát nem.
6: Miért jó járni a méhész szakkörhöz?
11: Mert mégis tanulunk valami újat, még mert összüd vagyunk, beszélgethetünk, még künt is szokunk lenni a kaptárnál.
6: A verseny napjáról Szabó Szofia és Göntér Mátyás 6. osztályos tanulóktól tudtunk meg többet.
13: Reggel 5-kor indultunk, és kombival mentünk, és útközben tanultunk is.
14: Olvasgattok, és a tanárnő felolvasta a kérdést, és nekünk meg válaszolni kellett.
6: Tofi, hogy érezted, hogy amúgy is jó eredményt fogtok elérni, vagy izgalom azért megvolt bennetek?
14: Nagyon izgultam, mert nem tudtam, hogy mit csináltunk jó, hogy mit nem karikáztunk be jól, és nagyon-nagyon izgultam.
13: 2 pont kellett az aranyig, 28 pont.
6: Nagyon közel álltatok ti is csapatként. Jövőre biztok abban, hogy még jobb lesz az eredményetek?
14: Igen, remélük, hogy arany lesz.
15: A szlovén szív- és érrendszeri egészségért küzdő egyesület, valamint a szlovén cerebrovaszkuráris betegek szövetsége minden éven közösen fogalmazza meg üzenetét az Európai Stroke Tudatosság napja alkalmából, amelyet május 2-én tartanak, tehát az idén május 12-én van. Ezúttal a stroke terheinek csökkentésén van a hangsúly, Cigán Szilvia összeállítása.
16: Annak ellenére, hogy egyre nagyobb figyelem irányul a stroke megelőzésére és a lakosság tájékoztatására, a Stroke Világszervezet aggasztó előrejelzésekre figyelmeztet. A ma 25 év feletti emberek közül minden negyedik élete során stroke-ot fog elszenvedni. Szlovéniában évente körülbelül 4000 új esetet diagnosztizálnak, ami napi mintegy 11 új beteget jelent. Dr. Matija Ceuc, a Szív- és Érrendszer Egészségért Küzdő Egyesület elnöke a mai nap kapcsán hangsúlyozta, hogy a stroke sürgősségi állapot, ahol az idő döntő szerepet játszik a kezelés sikerében, ugyanis minden perc számít. A legfontosabb a

0: oldali arcbénulás, valamint a minute, ami azt sugallja, hogy perceken belül hívni kell a 112 segélyszámot. A V2 kiegészítés a vörtoglávica és VID, magyarul a hirtelen szédülésre és a látás zavarokra figyelmeztet. Fontos hangsúlyozni, hogy mindig késlekedés nélkül kell cselekedni, és a beteget mielőbb megfelelő egészségügyi intézménybe kell juttatni. A legfontosabb, hogy ne saját magunk szállítsuk a beteget, hanem sürgősségi orvosi segítséget hívjunk, amely lehetővé teszi a gyors diagnózist és a stroke központba irányítást. Szlovéniában szerencsére a sürgősségi ellátás széles körben elérhető. Jók a tapasztalatok a telemedicinás stroke rendszerrel is, amely lehetővé teszi, hogy a szakorvosok távolról is részt vegyenek a kisebb kórházakban esedékes kezelési döntésekben. Ennek köszönhetően több beteg részesülhet időben korszerű kezelésben, például trombolízisben vagy mechanikus vérrög eltávolításban, ami jelentősen javítja a betegség kimenetelét. A fejlődés ellenére azonban a betegeknek csak mintegy 20%-a éli túl a sztrókot komolyabb következmények nélkül. Ezért rendkívül fontos, hogy a hozzátartozók felismerjék a tüneteket, hiszen a legtöbb eset otthon történik. Gyakran éppen ők azok, akik megmenthetik a beteg életét. Minden elvesztegetett perc visszafordíthatatlan agyszövet károsodást, magas halálozást és nagyobb fokú rokkantságot jelent. A stroke legfontosabb kockázati tényezői a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a magas koleszterin szint, a dohányzás, az elhízás, a mozgásszegény életmód és a pitvar fibrilláció. Ez utóbbi esetében különösen nagy az emboliás stroke kockázata, ezért elengedhetetlen a véralvadás gátló gyógyszerek rendszeres és következetes szedése. A stroke nagy részt megelőzhető egészséges életmóddal, rendszeres testmozgással, kiegyensúlyozott táplálkozással, a dohányzás elhagyásával, valamint a vérnyomás, a vércukor és a vérzsírok megfelelő kontrolljával. Amint azt a stroke tudatosság napján dr. Veszna Rádonyics Miholics klinikai szakpszichológus is elmondta, a stroke kéretlen, váratlan vendég a családban. Noha a környezetünkben viszonylag gyakori, hirtelen, váratlanul jelentkezik, gyakran drámai módon, mert egy pillanat alatt megváltoztathatja a beteg életét. Számos képesség és készség, például mozgás, beszéd, amely korábban természetes volt, a betegség után minden erőfeszítés ellenére elérhetetlenné válhat. A stroke következményei rendkívül változatosak lehetnek, egyesek közvetlenül a betegség után láthatók, sok más azonban hosszabb ideig rejtve marad, mégis akadályozza a beteget a mindennapi életben. A stroke következményeinek valódi mértéke csak akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a beteg visszatér a mindennapi életbe saját környezetében. A stroke hatással van az élet számos területére, mint az önellátás, munkaképesség, emberi kapcsolatok, életmód, vezetés, családi szerepek, stb. Idővel a stroke következményei fokozatosan a családtagok életére és magára a családra is kihatnak, s így a stroke a család betegsége lesz. A család támogatása, elfogadása és megértése rendkívül fontos a beteg számára. Segít megérteni, mi történik vele, biztonságérzetet nyújt, amely összeköti a betegséget megelőző ismert és otthonos élettel. A hozzátartozók szeretete az önbizalom helyreállításában is felbecsülhetetlen. Az embernek szüksége van közeli személyre a nehézségek idején, ugyanakkor fontos számára az a tudat is, hogy ő maga is fontos és értékes valaki számára.
1: Táplálékunk nagy része és az általunk belélegzett oxigén köztudottan a növényektől származik, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy azok milyen állapotban vannak. Május 12-e a Növényegészségügy Világnapja. A témáról Jobbágy Klárát hallják.
2: Az idei világnap témája a növényi biológiai biztonság, az élelmezés biztonsági.

0: érdekében. Idén e napon a biológiai biztonság, valamint az élelmiszerrendszerek frontvonalbeli védelme kerül középpontba. Azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy a létünket biztosító növények védelmével sokat tehetünk az emberiség megélhetése érdekében. A növényegészségügy kiemelt fontosságát az is indokolja, hogy a föld lakossága táplálékának 80%-a, valamint az általunk belégzett oxigén 98%-a növényektől származik. Az élelmezésügyi világszervezet a FAO adatai szerint éves szinten a termesztett növények 40%-át károsítók teszik tönkre. A kár ugyan a mezőgazdaságban keletkezik, de jól tudjuk, hogy ezzel nekünk, embereknek okoznak kárt, hiszen a károsítók a közvetlen emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszereket teszik tönkre. A világszervezet egy másik adata, hogy sajnálatosan a nap végén több mint 800 millió ember fekszik le éhesen, s még a korszerű mezőgazdasággal rendelkező országok is függnek a globális élelmiszerellátástól. A világ országai között vannak dominánsan élelmiszervásárló országok, és vannak olyanok, amelyek élelmiszertermelők, forgalmazók. Mi az első csoportba tartozunk. Növényeink egészsége tehát nem csak ökológiai, hanem gazdasági szempontból is rendkívül fontos, ezért vannak ma már minden országban kiemelt intézmények és szakemberek, akik óvják, védik és ellenőrzik növényeink egészségét. A növényegészségüggyel és növényvédelemmel foglalkozó szakemberek munkája ma már minden szelet kenyérben, minden tányér levesben ott van. Fontos az általuk végzett munka, hiszen majd minden nap szembesülünk újabb és újabb kártevőkkel, betegségekkel. Ezek ugyanis nem ismerik a határt. Lassan kezdődik a nyaralási szezon, amikor valljuk be, időnként egy-egy növényújdonsággal térünk haza. Lépésünket azonban kétszer is gondoljuk meg, hiszen sohasem tudhatjuk, hogy a podgyászunkban rejlő növény milyen betegséggel vagy kártevővel fertőzött. Egy bújtás, egy szaporítóanyag rendkívül nagy kockázatot rejt növényegészségügyi szempontból, mivel azokban fennmaradhatnak nálunk nem honos károsítók, baktériumok, vírusok, amelyek aztán megállíthatatlanul terjednek és pusztítanak az őshonos növényeink között. Gondoljunk csak az európai szőlőskertekben évek óta oly sok gondot okozó aranyszínű sárgaság fitoplazmájára.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Rudolf, Szabó Márk, Szabó Szuzi, Cigán Szilvia és Jobbágy Klára összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

A rendőrök a civilek segítségét kérik egy eltűnt személy keresésében. Az 50 éves Aleš Matyášec Renkovciból, Turnišče községből május 5-én délelőtt 10 óra körül indult el gyalog otthonról. Sötétkék melegítőt viselt, mindkét nadrágszer hosszán fehér csíkokkal, valamint sötétkék Adidas cipőt. Az eltűnt személy fényképét közzétették a www.lendavainfo.com hivatalos Facebook oldalán is, ahol akár egy megosztással segíthetik, hogy minél több emberhez eljusson az információ. A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt személlyel kapcsolatban, hívja a 113-as számot, a legközelebbi rendőrőrsöt, vagy a rendőrség anonim segélyvonalát, a 080 1200-as számot.

0: A hét zeneszáma.
1: Sok kacat

Féléres emlékeim, ez volt Pajor Tamás dala, és ahogy azt már önök is tudhatják, a hét zeneszáma. Mi pedig folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel, érkezik a The Gibson Brothers, nemek Majsai Gábor, utána pedig érkeznek hamarosan már a 4 órai hírek is, akkor pedig majd Oleti Zsuzsanna fogja önöket várni.

0: This is me.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A május 14-i áldozó csütörtök, más néven az Úr mennybe menetele, egyházi ünnep és munkaszüneti nap Ausztriában, Németországban, Svájcban, Belgiumban és Hollandiában. Emiatt forgalomnövekedésre lehet számítani a szlovén autópálya hálózaton, figyelmeztet az Autópálya Kezelő Társaság. Az első nagyobb torlódás csütörtökön várható az Ausztria felől Horvátország felé vezető strádákon és főutakon, olvasható a DARS közleményében. Kedd délután a Sándor Palota tükörtermében adta át a miniszteri kinevezéseket Súlyog Tamás köztársasági elnök, Magyar Péter kormánya hivatalba lépő tagjainak. Az eseményről a kormány tagjai együtt mentek át a parlament épületébe, ahol a 16 órakor kezdődő ülésen esküt tesznek a kormánytagok, Magyar Péter pedig beszédet mond. Az új magyar kormányban 16 minisztérium lesz, az első kormányülést szerdán tartják. Büntető feljelentést tett a horvát rendőrség egy 22 éves montenegrói állampolgár ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy migránsokat szállított illegálisan Horvátországon keresztül, és az út során négyen meghaltak, közölte a Karlovaci rendőrfőkapitányság. A férfi a gyanú szerint május 3-án este feltehetően a boszniai határ térségében több külföldi állampolgárt vett fel egy osztrák rendszámú furgonba, hogy anyagi haszonszerzés céljából átszállítsa őket Horvátországon. A rendőrség szerint a migránsokat embertelen körülmények között vitte a szlovén határ közelében fekvő Donjeprilice településig. Útközben négyen meghaltak. A gyanúsított Donjeprilicénél hátrahagyta a holttesteket és a túlélőket, majd elmenekült. A rendőrség szerint a csoport valamennyi tagja illegálisan lépett be Horvátországba. A hatóságok május 4-én egy nagyobb migráns csoportról szóló bejelentés után találtak rá a négy holttestre. Két legyengült egészségi állapotban lévő férfit kórházba vittek, egyiküket azóta kiengedték. Ő és további 13 sértetlen külföldi állampolgár jelezte, hogy nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújt be. Az Európai Unió büntető intézkedéseket vezetett be 16 orosz tisztviselő ellen, akiket azzal vádolnak, hogy közreműködtek több tízezer gyermek elrablásában Ukrajnából. A szankciók azoknak a személyeknek szólnak, akik felelősek az ukrán kiskorúak szisztematikus és jogellenes deportálásáért, kényszer áttelepítéséért és kényszer asszimilációjáért. Hét szervezetet is szankcionáltak, köztük az Oktatási Minisztériumhoz kapcsolódó orosz szövetségi állami intézményeket. Donald Trump amerikai elnök szerint az iráni tűzszünet lélegeztetőgépen van, miután elutasította Irán ellen ajánlatát a háború befejezésére tett amerikai javaslatra. Miután teljesen elfogadhatatlannak minősítette Irán válaszát, Trump ragaszkodott ahhoz, hogy az Egyesült Államok teljes győzelmet fog aratni Irán felett, hozzátéve, hogy a tűzszünet, amely több mint egy hónapja nagyrészt leállította a harcokat az öbölben, a végét járja. Trump az iráni nukleáris tevékenységek jelentős visszavágását követelte, míg Irán egy korlátozottabb megállapodást szorgalmaz, amely a további tárgyalások előtt újra megnyitná a kulcsfontosságú hormuzi szorost és feloldaná az amerikai blokkádot. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök ragaszkodott ahhoz, hogy a konfliktus addig nem ér véget, amíg Irán nukleáris létesítményeit meg nem semmisítik.
3: Időjárás.
2: Eleinte felhős, esős időben lesz részünk, majd fokozatosan gyengül a csapadékhajlam, és estétől északnyugat felől felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet 5-10, az Adria mentén 12-15 fok között változik.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét, a távolabbra tartók és a kamionosok figyelmébe. A viharos bóra miatt nem közlekedhetnek a hűtőkamionok és a 8 tonnánál könnyebb ponyvás tehergépkocsik a Razdörtó, Podnános, Manche, Vipava, a Vipava Ajdovcsina és a Szelo, Vogersko, Ajsevice közötti regionális úton. A télies útviszonyok miatt valamennyi jármű számára kötelező a téli felszerelés használata a magasabban fekvő területeken, a Vörsics hágon pedig csak a hollánccal ellátott gépkocsik közlekedhetnek.

Üvegbe zárt napsugarak, Hesszolt Janza Katától és Pintér Tibortól, hát tökéletesen időjáráshoz illő, mint hogyha odakint is üvegben lennének zárva a napsugarak, vagy inkább a felhők mögé. Minden esetre mi folytatjuk most tovább ezt a Steve Miller Banddel, na meg a Jazz, meg az zenekarral, utána pedig érkeznek önökhöz az ökopercek is, úgyhogy mindenképpen tartsanak a folytatásban is az MMR-rel.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Múlt héten a kertről, a teraszról és a kerítésről volt szó. Pontosabban arról, amit rájuk kenünk. Megnéztük, mi van a kültéri lakkok, impregnálók és lazúrok összetételében, és megismerkedtünk a természetes alternatívákkal. A lenolajjal, a tungolajjal, a méhviasszal és a földpigmentekkel. Ha valaki lemaradt, érdemes visszahallgatni. Ma befelé fordulunk, szó szerint. Megnézzük, mi kerül a falakra odabent, a saját otthonunkban. Mert ami a vödörből a falra kerül, az sem maradott. Belélegezzük napokig, hetekig. Gyerekeink, idős szüleink, kisállataink ugyanabban a levegőben élnek. Érdemes tehát egyszer megnézni, mi is van valójában abban a vödörben, és hogy van-e jobb megoldás. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A hagyományos beltéri festékek, különösen a diszperziós festékek, ezek a leggyakoribb boltban kapható falfestékek, úgynevezett illékony, szerves vegyületeket tartalmaznak. Ezeket VOC-nak nevezzük az angol rövidítésből. Ezek azok az anyagok, amelyek festés közben és után elpárolognak, és azt a jellegzetes csípős szagot adják egy frissen festett szobában. A hatásuk nem csupán kellemetlenség. Fejfájást, légzőszervi irritációt, szédülést, kimerültséget okozhatnak. Csökkentik a koncentráló képességet. Hosszú távon máj és idegrendszeri károsodással is összefüggésbe hozták őket. A legmagasabb koncentrációt közvetlenül festés után érik el, de egy rosszul szellő

előző szobában akár napokig is jelen lehetnek. Van azonban egy ennél is komolyabb összetevő. A disperziós festékekben tartósítószerek hatására formaldehid keletkezhet. Olyan anyag, amelyet az egészségügyi világszervezet rákkeltőként tart számon. Független vizsgálatok szerint a tesztelt festékek mindegyikéből párolgott ez az anyag. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenki azonnal megbetegszik a szobafestéstől. De érdemes tudni, hogy a legolcsóbb festék nem mindig a legjobb üzlet, ha az egészségügyi kockázatot is beleszámítjuk. Van a diszperziós festéknek egy kevésbé ismert hátránya is, amelyet különösen a régebbi, vidéki házaknál érdemes figyelembe venni. A hagyományos parasztházak falai, legyen az vályog, tégla vagy kő, lélegeznek. A nedvesség be tud szivárogni és ki tud párologni. Ez természetes folyamat és fontos az épület egészsége szempontjából. A diszperziós festék lényegében egy műanyag réteget von a falra. Ez megakadályozza a természetes páraáteresztést. A nedvesség bentreked a falban, ami hosszú távon penészedéshez, vakolathulláshoz és épületkárosodáshoz vezet. Régi házaknál ez különösen komoly probléma, mert ezek a falak évszázadokon át lélegeztek és nem erre a bánásmódra vannak tervezve. Sokan kerülnek abba a helyzetbe, hogy szívesen váltanának természetesebb megoldásra, de a falon már diszperziós festék van, és ez bizony megköti a kezünket. Ha például mézfestéket szeretnénk felvinni egy korábban diszperzióval kezelt falra, nagy eséllyel lepereg. A két anyag nem tapad egymáshoz. Ilyenkor először el kell távolítani a régi réteget. Ez fárasztó munka, de ha valóban tiszta lappal akarunk kezdeni, megéri. Ha erre nincs lehetőség, nem kell lemondani a jobb megoldásról. Ilyenkor a legokosabb lépés az, ha a következő festéskor alacsony VOC tartalmú, vízbázisú festéket használunk. Ezek lényegesen kevesebb illékony vegyületet bocsátanak ki, szinte szagtalanok, és páraáteresztő képességük is jobb a hagyományos diszperzióénál. Ma már a legtöbb nagyobb festékboltban elérhetők, és áruk összemérhető a hagyományos termékekével. Jó középút lehet a szilikát festék is. Ez ásványi alapanyagból készül, kémiailag kötődik a falhoz, nem csupán réteget képez rajta. Penészgátló hatású, lélegzik, és diszperziós alapra is felvihető. Tartossága kiemelkedő, kültéren akár 20 évig is megállja a helyét. Ha viszont lehetőségünk van valóban természetes anyagot választani, akár újházban, akár mert lekapartuk a régi réteget, akkor ma már bőséges a kínálat. A mészfesték a legrégebbi és talán legjobb eltéri megoldás. Természetes alapanyag, penészgátló hatású, lélegzik és teljesen ártalmatlan. Régen minden parasztházban ezt használták, nem véletlenül. Ma is bárhol kapható és ára összemérhető a hagyományos falfestékekkel. Semmiféle VOC-t nem tartalmaz, festés közben sem kell különösebben szellőztetni. A vályogfesték, más nevén agyagfesték, por alakban kapható. Vízzel keverik össze. Kiváló páraszabályozó képessége van, antisztatikus, tehát nem vonzza a port, és teljesen szagtalan. Különösen régi, vályogfalas házakban ideális, ahol a fal és a bevonat anyaga azonos természetű. A kazeines festék, amelyet tejfestéknek is neveznek, tejfehérje alapú, mézből és földpigmentekből áll. Az ókorban is használták már, és ma is megállja a helyét. Száradás után rendkívül kemény, matt és bársonyos felületet ad, amely nem csak falra, hanem fára is jól tapad. Aki például régi bútoron szeretne természetes, matt felületet, ez kiváló választás. Sokan attól tartanak, hogy a természetes festékek csak fehérek vagy drap árnyalatban léteznek. De ez nem így van. A földpigmentek, vasoxidokból, okkerből, siennából készült természetes porok bármely természetes festékhez keverhetők. UV állók nem fakulnak, és rendkívül széles színskálát tesznek lehetővé, a meleg sárgáktól a terrakottán át a mély barnákig. Ezek ugyanazok az anyagok, amelyeket a római freskókon, a régi parasztházak festett bútorainál is használtak, és amelyek ma is ugyanolyan jól működnek. Fontos, hogy festés előtt pontosan mérjük le a felületet, és csak annyit vegyünk, amennyire szükségünk van. A felesleges festék a legnagyobb probléma forrása. Ha megmarad a festék, ne dobjuk kukába. Veszélyes hulladéknak minősül. Adjuk oda szomszédnak, ismerősnek, vagy tegyük fel egy helyi cserecsoportba. Ha végleg meg kell szabadulni tőle, vigyük a hulladékudvarba,
vagy kérdezzük meg az önkormányzatnál, mikor lesz a következő veszélyes hulladékgyűjtés. A falak, amelyek között élünk, nem semleges hátteret jelentenek. Belélegezzük, amit rájuk kenünk, nap mint nap, éveken át. A természetes festékek nem csupán a környezetünket kímélik, a saját egészségünket is. És legtöbbször nem kerülnek többe, csak egy kicsit több figyelmet igényelnek a választásnál. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!

0: Sajnos ma megint csak a koncertetikett teljes hiányáról kaphattunk bizonyosságot, ugyanis a Bring Me the Horizon koncertje során valaki a közönségből egy mobiltelefont hajított Oliver Sacksba, a zenekar énekesébe. Ez nem egyedüli eset, hasonló trend már 2023-ban felütötte a fejét, illetve vált különösen elterjedetté a telefonok színpadra való dobálása. Ez számos súlyos incidenssel járt, amelyek sérüléseket okoztak, vagy megzavarták az előadásokat. Az előadó művészekre annak reményében dobálnak telefont, hogy szelfiket készítsenek, vagy videókat rögzítsenek, ahelyett, hogy egyszerűen csak a színpadra helyeznék őket. Illetve itt az utóbbira sem lenne szükség, mindenki készíthet egy-egy fotót onnan, ahol épp tartózkodik a tömegben. Az évek alatt például olyan előadók koncertje során történt hasonló eset, mint Bebe Rexha, Drake, Riley Green, Katy Perry vagy Harry Styles. Sokaknál fejsérüléseket is eredményezve. Hogy valaki miért tartja elfogadhatónak elektronikus készüléke vagy bármilyen tárgy színpadra való dobálását, azt nem tudhatjuk. Egy viszont biztos, ezzel csak azt mutatják a közönségben lévők, hogy fogalmuk sincs, mi az elfogadható viselkedés egy-egy koncerteseményen. Annak ellenére, hogy minden közösségben legyen szó pop, rock, techno, jazz, country vagy metal zenéről, hangosan hangoztatják a koncertetikett szabályainak betartását, amik egész egyszerűen a kölcsönös tiszteleten alapulnak. Lehalkítani a telefont, időben érkezni, nem lögdösni a másikat, nem beállni az alacsonyabb elé, vagy telefonnal, táblákkal eltakarni másnak a látószögét. Ezek olyan egyszerű szabályok, amiknek magától érthetődőnek kéne lennie. Metal, illetve rock, akár pop koncerteken ezek a szabályok a pogózás miatt bővülnek. Ha valaki elesik, azt azonnal fel kell segíteni, nem figyelmen kívül hagyni vagy eltaposni. Illetve a pogózás nem verekedés, ezért a résztvevőknek ahhoz igazodva is kell viselkedniük. Ez nem karate edzés, hanem egy közösségi élmény, és tiszteletben kell tartani, hogy a koncerten nem egyedül van az ember. Mindezen szabályok ellenére úgy tűnik, hogy mégis akadnak olyanok, akik azt hiszik, hogy körülöttük forog a világ, és szívük szerint csinálhatnak bármit. Hát remélhetőleg a következő években az emberek megtanulnak koncerteken viselkedni, illetve betartják az etikett szabályait. Amíg viszont ez nem történik meg, addig ne csodálkozzunk, ha hasonló esetek után a többi koncertlátogató vagy a szervezők teszik ezt meg. És mi is tehetünk annak érdekében, hogy hasonló ne történjen többet, méghozzá azzal, hogy beszélünk róla, és ha kell, akkor beavatjuk a másikat abba, hogy mit foglal magába a koncertetikett. És ha már a friss hírek alapján ugye ma pont a Bring Me the Horizon énekese szenvedett el egy ilyen esetet, akkor folytassuk egy ideillő dallal, érkezik a Bring Me the Horizon-tól a Medicine.
1: Some people are a lot like clouds, you know.

Az első fagyos szent, Pongrácz nem okozott csalódást, mivel meghozta a hideg frontot. A jelentések szerint hideg és esős hét vár ránk, süllyed a hóhatár is. Az Arszó egyébként már a narancssárga figyelmeztetést adott ki az erős széllökések miatt, amelyek egyes helyeken meghaladhatják a 70 km/órás sebességet is. Már a reggeli órákban érkeztek jelentések erős széllökésekről, amelyek Radecsében, Laskóban, Zagorje-Obszáviban és Kanál-Obszocsiban fákat is kidöntött. Egyes helyeken kisebb jégeső is esett, a hét folyamán egyébként hasonló időjárás lehet számítani. Bár egyelőre úgy tűnik, Lendvát nem éri el a jégeső, csapatékból nem lesz hiány semmiképp sem. A holnapi nap kivételével egészen jövő hét csütörtökig felhők borítják be Muravidék térségét, majdnem minden nap várható csapadék is. Hát reméljük, hogy ez valamennyire majd már jövő hét csütörtök után változni is fog, ugyanis esőből is megárt a sok. Addig is viszont mi folytatjuk jobbnál jobb zenékkel, érkezik Szikora Róbert, a Pitypang című dala Szikora Róbertől, na meg Fenyő Miklós is énekelni fog a folytatásban, hamarosan pedig már Oleti Zsuzsanna fogja önöket várni, méghozzá 5 órai hírekkel, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető. Reklám.
1: Vannak értékek, amelyek nemzedékről nemzedékre táncolva öröklődnek. Legyen ön is részese a Bekecs Táncszínház művészeinek felejthetetlen előadásának, a Táncolva öröklődik című folklórestnek. Május 15-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egy különleges utazás a Kárpát-medence táncos és zenei örökségében, a Délalföldtől Kalotaszegig élő zenével, énekkel és szenvedélyes tánccal. A belépés ingyenes. Táncolva öröklődik. Május 15-én Lendván. Ne maradjon le!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A május 14-i áldozó csütörtök, azaz az Úr mennybe menetele egyházi ünnep és munkaszüneti nap Ausztriában, Németországban, Svájcban, Belgiumban és Hollandiában. Emiatt forgalom növekedésre lehet számítani a szlovén autópálya hálózaton, figyelmeztet az autópályakezelő társaság. Az első nagyobb torlódás csütörtökön várható az Ausztria felől Horvátország felé vezető strádákon és főutakon olvasható adás rövid közleményében. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter hétfőn Brüsszelben, az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozva az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint. Meggyőződésem, hogy részünkről ezek reális javaslatok. Érdekeltek vagyunk a kétoldalú párbeszéd kialakításában, mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mind pedig természetesen a vezetők szintjén is, hangsúlyozta a tárcavezető. Keir Starmer brit miniszterelnök közölte a keddi kabinetülésen, hogy nem kíván lemondani a munkáspárt vezetői tisztségéről és a kormányfői posztról. Ennek előzményeként a múlt héten tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választások a munkáspárt hatalmas arányú mandátumveszteségét és a Nigel Farage vezette szélsőjobboldali radikálisan EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték. A munkáspárt az angliai tanácsokban betöltött képviselői mandátumainak csak nem a felét elvesztette. A Downing Street-en tartott keddi kabinetülésen egybehangzó értesülések szerint eddig a 403 tagú alsóházi munkáspárti frakció 78 tagja adott nyilvánosan hangot annak a kívánságának, hogy Starmer távozzon a Labour és a kormány éléről. Egy meg nem nevezett nyugati hadsereg süllyeszthette el a földközi tengeren azt az orosz teherhajót, amely a gyanú szerint tenger alatt járókba való nukleáris reaktor alkatrészeket szállított Észak-Koreába. Ez derül ki a CNN kedden közölt oknyomozásából. Az Ursa Major nevű hajó 2024. december 23-án süllyedt el a spanyol partok közelében, miután a jobb oldalán, a gépház környékén három robbanás történt. A legénység két tagja eltűnt, 14 ember pedig mentőcsónakból menekítettek ki. A hajó Szentpétervárról indult, hivatalosan Vlagyivosztok felé, de a CNN forrásai szerint a valódi célállomás az észak-koreai Rason kikötője lehetett. A spanyol hatóságoknak a hajó kapitánya a kitartó kérdések után végül elismerte, mit szállítottak a rakományjegyzéken aknafedelekként feltüntetett gyanús tárgyak helyett.
2: Időjárás.
1: Eleinte felhős, esős időben lesz részünk, majd fokozatosan gyengül a csapadékhajlam, és estétől északnyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A hőmérséklet 5-10, az Adria mentén 12-15 fok között váltakozik. Szerdán átmeneti szünet jöhet, a hőmérséklet azonban jelentősen nem emelkedik, továbbra is többnyire 20 fok alatt maradnak a maximumok. A hajnali órákban akár még talajmenti fagy is lehet az északi területeken. A hétvégéhez közeledve egy mediterrán ciklon további esőt hozhat, vasárnap pedig egy újabb hidegfront veti ismét vissza a hőmérsékletet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók és a kamionosok figyelmébe. A viharos búra miatt nem közlekedhetnek a hűtők kamionok, valamint a 8 tonnánál könnyebb ponyvás tehergépkocsik, a Rázdörtó, Podnános, Mánce, Vipáva, valamint a Vipava Ajdovcsina és a Szelo-Vogersko-Ajsevica közötti regionális úton. A télies útviszonyok miatt kötelező a járművek téli felszerelése a magasabban fekvő területeken, a Vörsicságon pedig csak a hólánccal ellátott gépkocsik közlekedhetnek.

Vintage Viki dala után mi folytatjuk a Vénusszal és a romantikkal, utána pedig érkezik már a Tini Express, úgyhogy tartsanak továbbra is az MMR-rel, ha tehetik.

0: Sziasztok!
1: Én is köszöntelek benneteket a Tini Expressben.
0: Tóth Lili Johanna vagyok.
1: Én pedig Velencsnik Léna, a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskolából.
0: Ha voltatok valaha jutalomkiránduláson, akkor ti is tudjátok, hogy ez milyen kellemes időtöltés.
1: Amellett ugyanis, hogy érdekességeket látunk, jól is szórakozunk, barátkozunk.
0: Így volt ez a legutóbbi jutalomkiránduláson is, amelyet az utolsó szünet előtt, április végén szerveztek meg.
1: Idén az úti cél Pécs és Mohács volt.
0: Az élménybeszámoló mellett pedig ma is hallhattok érdekességeket, no meg könyv és filmajánlót is.
1: Kezdődjön hát a Tini Express!

0: Kedves hallgatóink! Nemrég tehát Pécset és Mohácsot fedeztük fel a kétnapos jutalomkirándulás keretében. Én még nem voltam egyébként se Pécsen, se Mohácson. Pécsre már többször is terveztünk elmenni a családdal, de végül nem jutottunk el, és nem is nagyon tudtam róla emiatt semmit se, úgyhogy számomra ez teljesen nagyon új volt, és egyébként nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magamat.
1: Egyébként nagyon korán indultunk, tehát egészen hajnali 5-kor kellett elindulnunk, és egyből, amikor Pécsre odaértünk, mivel azt a várost néztük meg először, egy kis vonatba szálltunk, amivel körbejártuk a várost, és nagyon jó volt. Lili, neked mi volt a legérdekesebb dolog Pécsen?
0: Hát nem tudom, igazából nekem talán a vonatozás volt, amikor körbevittek a nagyvárosban minket ezzel a kis vonattal. Nagyon sokan felültünk egy nagyon pici vonatra, és ez nagyon vicces volt, és közben tanultunk is. Körbevittek minket a városban vonattal, nagyjából összefoglalták a helynek a történetét, és utána pedig még gyalog is körbejárhattuk, úgyhogy tényleg mindent megtudtunk róla, amit csak lehetett. Nagyon jó volt, szerintem nekem a vonatozás volt Pécsen a kedvencem. És neked, Léna?
1: Egyébként nekem is nagyon tetszett a vonatozás, de így őszintén szóval nekem a szabadidő volt a kedvencem, mivel akkor így saját magunk körbenézhettünk a városban. Időhöz voltunk kötve, viszont szerintem érdekesebb az, amikor így egyedül nekilátunk egy útnak, mint hogy idegenvezetőkkel vagyunk.
0: Jól is tévedtünk egyébként. Bazilikát vagy Dzsámit már láttál korábban is?
1: Én még nem láttam, viszont amikor most voltunk egy Pécsen, nagyon érdekesnek találtam, és nagyon szép is volt.
0: Én már láttam külföldön, viszont Magyarországon még egyáltalán nem láttam. Szerintem nincs is olyan nagyon sok. Viszont nagyon szépek voltak tényleg.
1: Egyébként mi megnéztük Csontvárinak a múzeumját, ami eléggé érdekes volt, és hihetetlen nagyságú festményeket festett, és nagyon szépek is voltak. Egyébként az idegenvezetés ott a múzeumokban is nagyon jó volt, és érdekesnek találtam a múzeumokat. Azután pedig elmentünk egy nagyon szép étterembe étkezni, és utána végül megszálltunk a Zsolna negyedben.
0: Este pedig színházba mentünk, megnéztük a Romeo és Júliát, amely egy privát színházban volt. 4 színész játszott nagyon sok szereplőt, így volt a felosztva a szerepek, és tényleg nagyon jó volt, nagyon ügyesek voltak, ki volt parodizálva az egész, és teljesen át lett írva a mi humorunkra, úgyhogy tényleg nagyon jó volt. Megnézném még egyszer, hogyha lehetne. Léna, neked tetszett a darab?
1: Igen, nekem nagyon tetszett, tehát ilyen érdekes darabot és jó darabot, így őszintén szóval még sosem láttam, és én is tényleg megnézném még egyszer, mert nagyon jó volt.
0: Este már eléggé fáradtak voltunk, és ez annyiban is megnyilvánult, hogy amikor mentünk hazafelé a szálláshoz, olyan lassan sétáltunk, hogy lemaradtunk a csoporttal, és eltévedtünk, mert tényleg olyan helyen volt a szállásunk, ahova nagyon nehéz volt

0: visszatalálni, viszont tényleg nagyon szép volt az is. A szálláson pedig öten aludtunk, és akkor még mi beszélgettünk Lénával ketten együtt. Ez volt így az esti programunk. Eléggé sokáig szegények, a többiek mások mondták is, hogy nem tudtak tőlünk aludni.
1: A jutalomkirándulás második napját Mohácson töltöttük. Ott megnéztük a Kanizsai Dorottya Múzeumot és a Busó udvart. Ezek nagyon érdekesek voltak egyébként. Ami még nagyon tetszett ezekben a múzeumokban, hogy lehetett fényképezni, tehát voltak ilyen kivágott kartonok, ahol belakadtuk a fejünket, és akkor egy adott szemét játszottunk, és a Busó udvarban voltak ilyen maszkok is, amiket felvehettünk, és az is nagyon jó volt.
0: Nekem Mohácsi kisvárosnak tűnik, de mégis nagyon meglepő, hogy mennyi étterem, mennyi múzeum van benne, és nagyon, tényleg nagyon jó felszereltek voltak egyébként a múzeumok is, mint például az első múzeumban ki volt állítva egy fotófal, ahol fel lehetett próbálni régi népviseleti ruhákat, és abban fotózkodni a zöld fal mögött, az nagyon vicces volt, meg persze még megmutatták, hogy milyen régi felmaradt kerámiákat találtak Mohácson, szóval az első inkább ilyen történelmi múzeum volt, a második pedig egy ilyen inkább egy kiállítás-szerű múzeum volt, de az is nagyon érdekes volt, sőt igazából nagyon vicces volt az is. Ott pedig lehetett ilyen szimulációs játékokkal játszani, mint például beültünk egy facsónakba, és kivetítettek elénk egy képet, ahol azt láthattuk, hogyha megfelelő karmozgással evezünk, akkor átjuthatunk a sziget túloldalára, ahol pedig felgyújthatjuk a nagy tüzet. Szóval nagyon vicces volt, meg érdekes is, meg felpróbálhattuk ilyen maszkokat, tényleg nagyon jó volt.
1: Én nagyon örültem ennek a jutalomkirándulásnak, mert szeretek megismerni új városokat, tehát ez tökéletes alkalom volt arra, hogy megismerjem Pécset is, meg Mohácsot is, és persze annak is nagyon örültem, hogy a barátaimmal mehettem.
0: Én is szeretem ezeket az új kalandokat, amikor megismerhetek új helyeket, főleg új barátokat is, meg akiket már ismertem, az is nagyon jó volt, hogy közösen felfedezhettük ezeket az új helyeket. Tényleg nagyon jó volt, és egyébként a jutalomkirándulásról visszatérve pedig úgy gondolom, hogy mindenki megdolgozott érte, hogy eljöhessen, és tényleg nagyon jó volt.
1: Nos, ennyit az élményeinkről. Ha még nem jutottatok el a jutalomkirándulásra, akkor reméljük, hogy nem sokára nektek is sikerülni fog.
0: Induljatok a versenyeken, készüljetek fel alaposan, harcoljatok az első három helyezetért és a kirándulás garantált.
1: Jöjjön most néhány érdekesség a két városról, amelyet megtekintettünk.
2: Érdekességek, tudnivalók, tények. Tudtad-e?
0: Tudtátok, hogy a Pécsi Egyházmegyét, azaz a Pécsi Püspökséget 1009-ben Szent István király alapította?
1: És azt, hogy Magyarország első egyetemét is itt hozták létre?
0: Méghozzá 1367-ben Nagy Lajos király.
1: Gondoltátok volna, hogy Pécsen több mint 250 műemlék található?
0: És ezt tudtátok, hogy Pécs leghíresebb terméke a zsolnai porcelán?
1: A legkülönlegesebb változata az eozimáznak köszönheti jellegzetes fémes színét és csillogását.
0: Tudtátok, hogy a Viktor Vasarely Múzeum Pécs egyik legjelentősebb múzeuma?
1: Viktor Vasarely, azaz vásárhegyi győző, aki a 20. században élt és alkotott festő és szobrász volt.
0: A világhírű művész több művét Pécsnek adományozta, múzeuma 1976-ban nyílt meg a házban, ahol élete első éveit töltötte.
1: Tudtátok, hogy Pécs belvárosa alatt hatalmas 2 kilométer hosszú pincerendszer fut?
0: Egy korombor, most pezsgő pincészet van 5 emelet mélyen, ahol minden évszakban állandó a hőmérséklet, méghozzá 14 fok.
1: Tudtátok, hogy Pécs 2010-ben elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet?
0: 1998-ban pedig elnyerte az UNESCO Városok a Békéért díját, amit a kisebbségi kultúrák ápolása, valamint a délszláv háború menekültjei iránt tanúsított befogadó, toleráns hozzáállása miatt adományoztak a városnak.
1: Kanyarodjunk most Mohács felé, amelyet többek közt a busójárásról híres.
0: A busójárás 2009 ősze óta az UNESCO szellemi kulturális világörökség része.
1: Gondoltátok volna, hogy egészen az 1960-as évekig olyan szintű szabadsága volt a busónak, hogy még a rendőrök sem tudták őket igazoltatni?
0: Arról pedig biztosan hallottatok, hogy Mohácstól délre történt 1526. augusztus 29-én a történelmi jelentőségű Mohácsi csata.
1: A hadjáratban a magyar sereg ilyen súlyos vereséget szenvedett a török túlerővel szemben.
2: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
3: Könyvajánló.
0: Mindazok, akik szeretik az Ezizi naplója című sorozatot, figyelem!
1: Idén egy újabb kötet látott napvilágot a sorozatból.
0: Címe Ezizi naplója. Egy nem túl elkényeztetett kis húgmeséi. Naplótolvaj Ezizi naplója 16.
1: Szerzője pedig Rachel René Russell.
0: Halljuk, mi áll az ajánlóban.
1: Mi rosszabb egy elkényeztetett kis húgnál?
0: Egy elkényeztetett kis húg, aki ellopja a naplódat.
1: Légy része Niki kalandjainak.
0: Hagyd, hogy kiragyogjon belőled a benned élő Zizi.
2: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
3: Filmajánló.
0: A Bálna dal egy újabb szívhez szóló animációs film, amelynek főszereplője mi más lehetne, mint egy bálna?
1: Halljuk, miről szól a film.
0: Vincent egy kamasz bálna, aki különleges családból származik.
1: Apja volt az utolsó bálna énekes, akinek varázserejű dala megvédte az egész óceánt.
0: Mióta Vincent elveszítette a szüleit, bizonytalan saját dalnoki képességeiben.
1: Egy nap azonban a szörnyű leviatán kiszabadul, és mérgező tintájában minden tengeri élőlényt veszélybe sodor.
0: Vincent tudja, hogy csak a különleges bálnadal állíthatja meg, ezért elindul az óceán legmélyére.
1: A kalandban partnere lesz egy morgolódó halacska és egy bátor orka is.
0: Vincent lassan rájön, hogy meg kell találni a saját dalát, hogy megmentse a szeretett óceánját.
1: Ez tehát a bálnadal, amelyet a mozikban vetítenek.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorunkba.
1: Tóth Lili Johannát és Verösnyik Lénát hallottátok a Pártos Falvi kétnyelvű általános iskolából.
0: A Tini Express-szel egy hét múlva is jelentkezünk.
1: Legyen szép hetetek!
0: Sziasztok!

0: A szlovén hadsereg tájékoztat, hogy a szlovén köztársaság katonai és civil partnereivel közösen májusban és júniusban ismét biztosítja a szövetséges erők időben történő biztonságos és zökkenőmentes mozgását. A szlovén köztársaságon áthaladó tranzit miatt ezért időnként megnövekedett forgalomra számíthatunk az olasz határtól a magyar határig és vissza, jelentették be. Ahogy azt ők is magyarázták, ezek a fogadó nemzet támogató tevékenységei, amelyek célja, hogy támogassák a szövetséges erők bevetését és visszaállítását a Szlovákiában zajló Strong Lineage 26 gyakorlaton, írja egyébként a Vesznik. A szlovén hadsereg logisztikai támogatást nyújt, amely magába foglalja az érkezést, az elszállásolást, a további mozgásokat és az erők integrálását, és szükség esetén katonai, rendőri kíséretet is biztosít. A szövetséges felszerelések közúti szállítását a csúcsforgalmi órákon kívül szervezik meg, a szlovén hadsereg pedig a civil partnerekkel közösen biztosítja a tengeri, közúti és vasúti mozgásokat, írják. A szövetség teljes jogú tagjaként Szlovénia tiszteletben tartja a méltányos tehermegosztást, mind a fenyegetések minden formájának elrettentésében, mind a szolidaritási segítségnyújtásban. A szövetségen belül a szlovén fegyveres erők közös mechanizmusokat alkalmaznak, és a partner hadseregekkel együttműködve növelik készültségüket és összekapcsolhatóságukat. A fogadó nemzet támogató tevékenységeit nemzetközi megállapodások alapján végzik, tették hozzá. Ismételten tehát az autósoknak ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, ugyanis megnövekedett forgalomra lehet számítani, mind az olasz határtól egészen a magyar határig és vissza. Mi pedig folytatjuk ezt az órát még sok-sok zenével, többek között érkezik az idén 20 éves Shakirától a Hips Don't Lie, vagyis hát a zene 20 éves, nem pedig Shakira, vagyis akkor 2006-ban jelent meg, teljesen pontosan február 28-án ünnepelte a 20. évfordulóját ez a dal. Úgyhogy most akkor jöjjön a Hips Don't Lie, de a folytatásban szólni fog a fonográf dala is. Na meg, ha minden igaz, akkor Sean Paul és Pitbull közös dala a She Don't Mind. Na meg 6-kor krónikával is várjuk Önöket.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

Ide a zser!

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hírügynökségek fontosabb keddi jelentéseiből Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő szemlézik majd a következő percekben. A műsor hangtechnikusa Lebár Teodor lesz. Munkatársaim nevében is jó estét kívánok hallgatóinknak. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: A Lendvai Egészségház igazgató tanácsa Alexandra Kreszlint választotta meg új igazgatónak.
1: Letették az esküt Magyar Péter kabinetjének tagjai, ezzel felállt az új magyar kormány.
2: Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak előrevitelét sürgeti az Európai Unió bővítésért felelős szlovén biztosa.
1: Az Európai Unió büntető intézkedéseket vezetett be 16 orosz tisztviselő ellen.
2: Donald J. Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke május 13-a és 15-e között állami látogatást tesz Kínában.
1: A rövid bevezető után egy helyi vonatkozású hírrel indítjuk krónikánkat. Tartsanak velünk a folytatásban is. A Lendvai Egészségház igazgató tanácsa Alexandra Kreszlint választotta meg új igazgatónak.
2: Két jelölt pályázott a posztra, és a titkos voksoláson Kreszlint 10 szavazatot kapott, míg ellenfele Mihály Hábjánics Kaszás 2-t. A kinevezést még az alapító önkormányzatoknak is jóvá kell hagyniuk.
1: A május 14-i áldozó csütörtök, más néven az Úrmennybe menetele egyházi ünnep és munkaszüneti nap Ausztriában, Németországban, Svájcban, Belgiumban és Hollandiában. Emiatt forgalom növekedésre lehet számítani a szlovén autópálya hálózaton, figyelmeztet az Autópálya Kezelő Társaság.
2: Az első nagyobb torlódás csütörtökön várható az Ausztria felől Horvátország felé vezető strádákon és főutakon, olvasható a DARSZ közleményében.
1: Május 12-től 14-ig a fagyos szentek ideje jön el. A meteorológiai előrejelzések szerint Pongrácz, Szerbác és Bonifác idén lehűlést hoz Szlovéniába.
2: Kedden egy hidegfront ért el térségünket viharos erejű északi széllel és zivatarokkal kísérve. A magasabban fekvő területeken, de még felső Dráva völgyében is havazott. Mivel a fák már lombosak, a viharos szél miatt sok helyen ágak törtek le. Egyes mezőgazdasági növények is károsodtak. Emellett a fiatal vadon élő állatok is ki vannak téve a szélsőséges időjárási körülményeknek, például a kihűlésnek.
1: Kedd délután a Sándor Palota tükörtermében adta át a miniszteri kinevezéseket Súlyog Tamás köztársasági elnök, Magyar Péter kormánya hivatalba lépő tagjainak. Az eseményről a kormány tagjai együtt mentek át a parlament épületébe, ahol a 16 órakor kezdődött ülésen esküt tettek a kormánytagok. A kedd délutáni ülésen Magyar Péter miniszterelnök is szót kért.
2: Elsőként minisztereit mutatta be, történelmi felhatalmazásról beszélt, majd köszönetet mondott mindenki figyelmét és megelőlegezett bizalmáért. Beszámolt a kampányban tapasztalt élményeiről, különféle rossz állapotban lévő intézmények helyzetéről, a gyermekvédelemből és kórházakból. Közölte, késedelem nélkül nekilátnak a működő és emberséges Magyarország programja végrehajtásának. Mint ismert, az új magyar kormányban 16 minisztérium lesz. Magyar Péter szerint 4 minisztériumnak kulcs szerepe lesz a rendszerváltásban, mert nekik lesznek a legnehezebb feladataik. Ezek az egészségügyi, az igazságügyi, a pénzügyi és az oktatási gyermekügyi tárca, amelyek vétójogot kapnának a kormányban. Az első kormányülést szerdán tartják.
1: Szerdán is folytatódik a gázolaj nagykereskedelmi árának csökkenése. A dízel újabb 3 forinttal lesz olcsóbb. A benzinbeszerzési ára ezúttal nem változik.
2: Kedden a benzinára 4, a gázolajé 10 forinttal csökkent. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 684, a gázolajé 705 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak, benzin 595, gázolaj 615 forint érvényesek.
1: Az indiai Efson Infrastructure Limited építőipari vállalatot választották ki a Dugo-Szelo-Novska vasútvonal rekonstrukciójára és a második vágány megépítésre, Horvátország történetének legnagyobb vasúti projektjében, közölte hétfőn a házi infrastruktúra, Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság.
2: A vállalat 677 millió eurós áfa nélküli ajánlatát minősítették a legkedvezőbb gazdasági ajánlatnak. A döntés jogerőre emelkedése után következhetett a szerződés aláírása. A projekt kivitelezése várhatóan 5 évig és 10 hónapig tart. A munkálatok a 83 km hosszú, Zágrábtól keletre húzódó szakaszt érintik, és uniós forrásokból társfinanszírozzák őket. A projekt keretében teljesen felújítják a meglévő nemzetközi jelentőségű vasútvonalat, megépítik a második vágányt, korszerűsítik az állomásokat és a megállóhelyeket, valamint a vasúti közúti átjárók többségét külön szintű keresztezéssel váltják ki, vagy megszüntetik. A munkálatok zajvédő falak építését, új forgalomirányítási és jelzőbiztosító berendezések telepítését, valamint az energetikai vasúti infrastruktúra rekonstrukcióját és bővítését is magukba foglalják. A fejlesztés befejezése után a vonatok a Dugoszélon-Nauszka szakaszon óránként akár 160 km-es sebességgel közlekedhetnek.
1: Büntető feljelentést tett a horvát rendőrség egy 22 éves montenegrói állampolgár ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy migránsokat szállított illegálisan Horvátországon keresztül, és az út során négyen meghaltak, közölte a karlovaci rendőrfőkapitányság.
2: A férfi a gyanú szerint május 3-án este feltehetően a boszniai határ térségében több külföldi állampolgárt vett fel egy osztrák rendszámú furgonba, hogy anyagi haszonszerzés céljából átszállítsa őket Horvátországon. A rendőrség szerint a migránsokat embertelen körülmények között vitte a szlovén határ közelében fekvő Donjeprilisce településig. Útközben négyen meghaltak. A gyanúsított Donjeprilisce-nél hátrahagyta a holtesteket és a túlélőket, majd elmenekült. A rendőrség szerint a csoport valamennyi tagja illegálisan lépett be Horvátországba. A hatóságok május 4-én egy nagyobb migránscsoportról szóló bejelentés után találtak rá a négy holtestre. Két legyengült egészségi állapotban lévő férfit kórházba vittek, egyiküket azóta kiengedték. Ő és további 13 sértetlen külföldi állampolgár jelezte, hogy nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújt be.
1: Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak előrevitelét sürgeti az Európai Unió bővítésért felelős szlovén biztosa. Márta Kossz szerint az első tárgyalási klasztert júniusban lehetne megnyitni, a fennmaradó 5 pedig júliusig zajlana le.
2: A tárgyalási klaszterek összevont szakpolitikai területek, amelyekről a tagjelölt országoknak tárgyalniuk kell, és jogi reformokat kell végrehajtaniuk, ha azok szükségesek a csatlakozáshoz. A csatlakozni kívánó országnak minden kritériumot teljesítenie kell. A végső döntést a 27 tagállam egyhangú jóváhagyása jelenti. Az Európai Bizottság egyelőre nem határozta meg az ukrajnai csatlakozás időpontját. Az ukrán vezetés arra törekszik, hogy a lehető leghamarabb megállapodjanak egy egyértelmű ütemtervről.
1: Az Európai Unió büntető intézkedéseket vezetett be 16 orosz tisztviselő ellen, akiket azzal vádolnak, hogy közreműködtek több tízezer gyermek elrablásában Ukrajnából.
2: A szankciók azoknak a személyeknek szólnak, akik felelősek az ukrán kiskorúak szisztematikus és jogellenes deportálásáért, kényszer áttelepítéséért és kényszer asszimilációjáért. 7 szervezetet is szankcionáltak, köztük az Oktatási Minisztériumhoz kapcsolódó orosz szövetségi állami intézményeket.
1: Május 12-én kedden 3 nagy belgiumi szakszervezet is tüntetéseket tart a kormány által bevezetett a nyugdíjrendszert és a munkakörülményeket érintő gazdasági reformok ellen.
2: Emiatt a Charleroi repülőtér biztonsági okokra hivatkozva közölte, hogy nem tudja lebonyolítani a menetrend szerinti indulásokat és érkezéseket. Ugyanakkor egy másik repülőtéren, sőt a közösségi közlekedésben is fennakadásokra lehet számítani. A sztrájkolók követelései között szerepelnek a jobb munkakörülmények és nyugdíjrendszer, igazságosabb adórendszer, valamint az, hogy Belgiumban maradjon meg az infláció követő automatikus béremelés.
1: Hétfőn Tenerifén partra szálltak a hantavírussal fertőzött MV Hondius óceánjáró utolsó fedélzeten maradt utasai, ezzel lezárult az evakuálás.
2: A kikötőben orvosi személyzet és a mentőszolgálat munkatársai felügyelték a műveletet, miközben a hajót a Guardia Civil motorcsónakjai kísérték. A hatóságok közlése szerint az utasok több mint 20 országba utaznak tovább, hogy megkezdjék a karantént. Az egészségügyi világszervezet szerint 3 utas életét vesztette, és több igazolt vagy feltételezett hantavírus fertőzött továbbra is orvosi megfigyelés alatt áll.
1: Egy meg nem nevezett nyugati hadsereg süllyesztette el a földközi tengeren azt az orosz teherhajót, amely a gyanú szerint tenger alatt járókba való nukleáris reaktor alkatrészeket szállított Észak-Koreába. Ez derül ki a CNN kedden közölt oknyomozásából.
2: Az Ursa Major nevű hajó 2024. december 23-án süllyedt el a spanyol partok közelében, miután a jobb oldalán a gépház környékén 3 robbanás történt. A legénység 2 tagja eltűnt, 14 embert pedig mentőcsónakból menekítettek ki. A hajó Szentpétervárról indult, hivatalosan Vlagyivosztok felé, de a CNN forrásai szerint a valódi célállomás az észak-koreai Rason kikötője lehetett. A spanyol hatóságoknak a hajó kapitánya a kitartó kérdések után végül elismerte, mit szállítottak a rakományjegyzéken, aknafedelekként feltüntetett gyanús tárgyak helyett. Az eset utóélete legalább annyira gyanús, mint maga a süllyedés. A CNN forrása szerint néhány nappal később egy Chantar nevű hivatalosan óceánkutató, de nyugati források szerint kémkedésre is használt orosz hajó jelent meg a 2500 méter mélyen fekvő roncs felett, és 5 napig ott is maradt. Ebben az időszakban 4 újabb víz alatti robbanást észleltek, ami felvetti, hogy az oroszok a tengerfenéken fekvő érzékeny maradványokat célozhatták.
1: Donald Trump amerikai elnök szerint az iráni tűzszünet lélegeztetőgépen van, miután elutasította Irán ellenajánlatát a háború befejezésére tett amerikai javaslatra.
2: Miután teljesen elfogadhatatlannak minősítette Irán válaszát, Trump ragaszkodott ahhoz, hogy az Egyesült Államok teljes győzelmet fog aratni Irán felett. Hozzátéve, hogy a tűzszünet, amely több mint egy hónapja nagyrészt leállította a harcokat az öbölben, a végét járja. Trump az iráni nukleáris tevékenységek jelentős visszavágását követelte, míg Irán egy korlátozottabb megállapodást szorgalmaz, amely a további tárgyalások előtt újra megnyitná a kulcsfontosságú hormozi szorost, és feloldaná az amerikai blokádot. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök ragaszkodott ahhoz, hogy a konfliktus addig nem ér véget, amíg Irán nukleáris létesítményeit meg nem semmisítik.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy Xi Jinping elnök meghívására Donald J. Trump, az amerikai Egyesült Államok elnöke május 13-a és 15-e között állami látogatást tesz Kínában, közölte a kínai külügyminisztérium.
2: Trump kínai kollégájával a kereskedelemről és Iránról fog tárgyalni, és várhatóan arra fogja sürgetni Pekinget, hogy befolyását felhasználva gyakoroljon nyomást Iránra, hogy kössön megállapodást Washingtonnal. A látogatás lesz az első egy hivatalban lévő amerikai elnök részéről közel egy évtized óta, mivel Trump első hivatali ideje alatt 2017 novemberében utazott Kínába. Trump útja magába foglal egy üdvözlő ceremóniát, egy 4 szem közti találkozót majd a pekingi ég templomának megtekintését. Csütörtök este Trump részt vesz egy állami banketten, pénteken pedig munkaebédet tart Xivel, mielőtt távozik, értesítette a Fehér Ház.
3: Sport.
1: Szerdán a célja ad otthon Tapiba várna Unión labdarúgó kupa döntőjének. A férfiak versenyében az Alumini este 8 órakor a másodosztályú Brigne Grosso Préval, még a nők versenyében a Murannona délután 4 órakor a Radomlje Medexel csap össze. Luka Doncic egy közösségi médiás bejegyzésében bejelentette ma, hogy idén nyáron nem segíti a szlovén kosárlabda válogatottat. A ljubljanai születésű játékos, aki a válogatott csapatkapitánya is, egyben személyes okok miatt ezúttal nem játszik a szlovén válogatottban. A márciusi Szlovéniával szemben 1-0-ra megnyert és a görögök ellen gól nélküli döntetlennel végződő felkészülési mérkőzések után ismét 2 hazai találkozó vár a magyar válogatottra júniusban. A finn nemzeti csapat ellen június 5-én a Puskás arénában, míg Kazaksztánnal majd a debreceni Nagyerdei stadionban mérkőzik meg június 9-én Marco Rossi szövetségi kapitány együttese. A keret május 26-án kezdi meg a felkészülést. Neymar is bekerült a brazil labdarúgó válogatott kibővített világbajnoki keretébe. A 34 esztendős futballista legutóbb 2023. októberében szerepelt a nemzeti csapatban. A dél-amerikaiak nemzeti csapatának legeredményesebb góllövője eddig nem szerepelt Carlo Ancelotti szövetségi kapitány jelöltjei között. Az olasz szakvezető 55 nevet tartalmazó lajstromában azonban, amelyet most nyújtott be a Nemzetközi Szövetségnek, ő is helyet kapott. A VB-t június 11-e és július 19-e között rendezik meg az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A csoportkörben a brazilok Marokkó, Haiti és Skócia csapataival játszanak, írja az STA.
4: Időjárás.
2: Északa nyugat felől mindenütt elvékonyodik a felhőzet, és a szél is mérséklődik. A párás levegőben a síkvidékeken köd képződik, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet mínusz 1 és 3 fok között, az alpesi völgyekben és a Notranyszkon mínusz 4 fok körül alakul. Szerdán többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel, de csapadék már nem valószínű. A legmagasabb napi hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés. Útmunkálatok miatt szerda este 22 órától csütörtök reggel 5 óráig zárva lesz a Steyr autópálya Vránszko és Blagovice között Ljubljana felé. Csütörtök este ugyanezen a szakaszon és órában Maribor felé lesz zárva az autópálya.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt negyed órában a hírügynökségek keddi jelentéseiből szemléztünk kolléganőmmel, Gonc Tamarával. Én már elköszönök Önöktől, Tamara viszont továbbra is Önökkel marad. Kellemes MMR rádiózást és jó éjszakai pihenést!

Rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fülemelsz, sokon minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzetet.

0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! A Pécsi Fiume Baráti Egyesület és a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság tavaly nyáron indította el közös projektjét, amelyben a Szapáry grófi család útját követték végig Muraszombattól Fiuméig. A kezdeményezés most a végéhez ért. A programsorozatot kerekasztal beszélgetéssel zárták, amelynek témája a fiumei királyi látogatások adták gróf Szapáry Géza kormányzóságának idején. Gróf Szapáry Géza 1873 és 1883 között töltötte be Fiume kormányzói posztját, és neve szorosan összefonódott a város fejlődésével a dualizmus időszakában. A 19. század végén a magyar királyság számára Fiume jelentette az egyetlen tengeri kijáratot, ezért stratégiai jelentősége rendkívül nagy volt. Szapáry Géza kormányzóként és politikusként is felismerte, hogy a város fejlődése nem csak helyi, hanem országos érdek is. Működése alatt Fiume mezőgazdaság termékei gyorsabban és hatékonyabban jutottak el a világpiacra. A város forgalma látványosan növekedett, Fiume pedig az osztrák-magyar monarchia egyik legfontosabb tengeri kikötőjévé vált. Szapáry tevékenységének köszönhetően fejlődésnek indult az ipar is, megjelentek gyárak, hajózási vállalatok és kereskedelmi társaságok. A város népessége gyorsan emelkedett, egyre több magyar, olasz, horvát és más nemzetiségű polgár költözött oda. Fiume pezsgő, sok nemzetiségű kikötővárossá alakult, amely kulturálisan is jelentős szerepet töltött be. Szapáry Géza munkássága hozzárult ahhoz, hogy a város a magyar tengeri kereskedelem szimbólumává váljon, és hosszú időre meghatározó helyet foglaljon el Magyarország gazdasági életében. Gróf Szapáry Géza munkának szerepére az uralkodó is felfigyelt. Ferenc József 1875-ben látogatott Fiuméba. Inkei Farkas Márton, a Fiume Baráti Egyesület elnöke többek közt ezen királyi látogatást kutatta. Eladásában erről a látogatásról, valamint Szapáry Géza szerepéről mesélt. A következő percekben az eladásból hallhatnak részletet.
1: Gróf Szapáry Géza 1873 tavaszán kap kinevezést a fiumei és horvát-magyar tengermelléki kormányzói tisztségre. Ezt a Rijekai Állami Levéltár repertóriuma is igazolja, négy nyelven, horvátul, magyarul, németül és olaszul is megtalálható a kinevezése. Ez az az év, amikor a Károlyváros fiumei vasutat megnyitják, erős szintén dokumentumban 1873-ban. És a kormányzó alig két év után hát egy olyan fontos helyzetbe kerül, amikor közlik vele, hogy az uralkodó Ferenc József császár és magyar király látogatást tesz a tengermelléken, Fiumébe. Ennek a hátterét egy kicsit megvilágítom. 1875. április elején úgy dönt Ferenc József, hogy meglátogatja a tengerparti Habsburg birodalom tengerparti részét, egy 6 hetes látogatáson vesz részt, de Velencébe is el kell látogatnia, ugye itt az olasz és a monarchia között ugye volt egy háborús időszak, ennek a konszolidációja zajlik, illetve Triestbe is, a másik nagy tengeri kikötőbe is látogatást tesz, de Dalmáciába is, több városba, ez a 6 hetes utazás azért ez elég hosszú, igyekszik, volt Dalmáciába a megelőző lázadás is, tehát katonai lázadás, elégedetlenség. Fontos volt, hogy az uralkodó jele legyen, és akkor még egy fontos vízszigetén tulajdonképpen van egy emlékmű, a Tegetthoff admirális ott az olaszokkal szembe egy tengeri csatát nyert, ezt megkoszorúzza, tehát van egy kis felvezető része, és akkor megérkezik 1875. március 13-án 17:30-kor a fiumei kikötőbe, a Miramare nevezetű jachton kíséretében tartózkodik báró Wenkheim Béla, a magyar királyság miniszterelnöke. Nagyon rövid ideig volt ő miniszterelnök, ugye Tisza Kálmán előtt. A kereskedelmi miniszter József Nádor, ugye aki ismeri a Habsburg háznak Nádori ágának a történetét, általában mindig az uralkodó mellett volt ilyen utazásokon is. Egyházi méltóságok, de a Horvátbán is például jelen van. És arra kell gondolni, valóban itt több héten keresztül készültek az uralkodónak a látogatására, magyar zászlókkal volt föl díszítve a kikötő, virág eső, tényleg, ahogy fiatal lányok, diákok énekeltek, ez az Eviva, Eviva, ugye olaszul ez a éjjel, éjjel, tehát ez egy ilyen hangulatra kell gondolni, megérkezik az uralkodó, Szapáry Géza kormányzó egy csónakkal elmegy a fedélzetre, köszönti az uralkodót, közösen az Adamics molónál partra szállnak. Ott egyébként a Csotta, a polgármester Giovanni Csotta mond egy beszédet, amelynek a lényege Fiume és a fiumei olaszok ragaszkodása a birodalomhoz, illetve Magyarországhoz, amelyre később egy másik helyszínen az uralkodó is egy szép beszéd, egy válaszbeszédet mond. És akkor megkezdődik ez a rövid kétnapos látogatás. A helyszínei a régi kormányzói palota, este díszebéd, és másnap pedig meglátogat néhány olyan impozáns és prominens gazdasági egységet. Ugye a torpedógyárat itt nagyon örül annak, hogy hát milyen érdeklődés van a torpedógyártás iránt, hiszen a Európa haditengerészetei onnan vették a torpedót, ugye híressé tette a monarchiát ezáltal, illetve a dohánygyárba is látogatást tesz, találkozik a Szapáry kormányzónak a feleségével, gróf Győri Máriával, aki egy nagyon energikus asszony, aki tényleg kisdedó volt, illetve ilyen szegény házat alapít, nagyon fontosnak tartja a karitatív munkát, és a Szapáry Géza, és később a két fiú is ugye kormányzó lesz, a Szapáry László, Szapáry Pál, mellettük is ezt az ilyen házi asszony szerepet tölti be. És tululajdonképpen a látogatás végén, amely nagyon jól sikerült, tehát úgy értékeli a király, hogy ez egy jó látogatás volt. Valóban a kormányzó hivatalnak volt ez a megerősítése, és ez a kormányzó két éves működésének is egy ilyen tetőpontja volt ez a látogatás. Tehát Szapáry valóban 10 évig volt kormányzó, és a Pesti Hírlap az 1883. november 7-i számában, ezt felolvasom, ez egy összegzés, hogy leköszön a kormányzó és az ő kormányzói érájának az értékelése. Szapáry Géza gróf 10 év kormányzóságának ideje a magyar tengeri kikötő békés fölvirágzásának korszaka volt. Nagy vállalkozásokat, hatalmas építkezéseket, új kereskedelmi összeköttetéseket hozott, minden esztendeje, Fiume tekintélye ezen idő alatt szemmel láthatólag emelkedett. Ami parlag és megművelni való tér volt a tengeri kikötőben, annak jó részét az állam és hatalmas társaságok segedelmében szerencsésen elfoglaltuk. Keletkezett egy nagy tengerhajózási vállalatunk, az Adria társaságban a Lloyd társaság vonalai meghosszabbodtak és megszaporodtak, és a partszéli hajózás is átalakult Fiume előnyére. A vasúti állomás kiépült, pompás új rakodóhelyek épültek, a hullámtörőgát meghosszabbítatott, új kikötőmedencék, egy petróleum kikötő és egy óriási petróleum finomító gyár alapjai vettettek meg a tengerszélen. Magyarországnak van elég oka büszkeséggel, és Fiuménak hálával tekintenie vissza a lefolyt 10 esztendőre. A közjogi provizórium nincs ugyan még megoldva, és nem is lesz egy hamar, de ez, mint a példa mutatja, egyelőre nem képezi komoly akadályát a Sacré Coronae Corpus felvirágzásának. Szapáry Géza gróf tapintatos politikai kormányzásának kétségkívül sok érdeme van a magyar tengeri kikötő meglepő emelkedésében, és még több abban, hogy a fejlődés annyi ellentétes viszony közepette simán és minden akadály nélkül mehetett végbe. A volt kormányzó azon kívül szeretetre méltó egyéniséggel is dicsekedett, a magyar állameszmét és politikai befolyást társadalmi úton is meg tudta kedveltetni. Ez egy nagyon szép méltatás, ami összefoglalja ezt az időszakot, jelzi azért, hogy vannak problémák, nagy fejlődés mellett azért itt a közjogi provizórium, illetve hogy vannak bizonyos nemzetiségi problémák, de a kormányzó ezeket jól kezelte, és a végére fölhívnám a figyelmet, ugye a nagy gyarmat birodalmak, Anglia, Franciaország, úgymond a később Antalt hatalmak, ekkor döbbentek rá, hogy hát a magyar királyságnak van egy tengeri kikötője. És ez egy nagy dolog volt. Budapesti lapok cikkeztek, és mindannyian megerősítettek abban, hogy Szapáry Géza egy nagyon fontos munkát végzett. És még annyit, hogy amikor ő 1898-ban elhunyt, akkor a temetésére fiúméből is egy küldöttség érkezett. Tehát, hogy ennyire számon tartották őt, mint egy ilyen alapító kormányzót.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben gróf Szapáry Géza fiume kormányzójáról és Ferenc József uralkodó 1875-ös fiumei látogatásáról hallhattak Inkei Farkas Márton a Fiume Baráti Egyesület elnök előadásában, amelynek apropója a Pécsi Egyesület és a Moravidéki Magyar Tudományos Társaság tavaly nyáron indított közös projektjének záró eseménye volt. A projektben a Szapáry grófi család útját követték végig Muraszombattól Fiuméig. Az adást Kerebic Bettina és Kovács Sándor készítette, a hangtechnikus Király Tomi volt. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra pénteken!

Május 12-e van kedd, és egy értesítéssel érkeztünk még mielőtt elbúcsúznánk önöktől. A rendőrök ugyanis továbbra is a civilek segítségét kérik az 50 éves eltűnt személy keresésében. Aleš Matyášec Renkovciból, Turnisce községből május 5-én délelőtt 10 óra körül indult el gyalog otthonról. Sötétkék melegítőt viselt, mindkét nadrágszár hosszán fehér csíkokkal, valamint sötétkék Adidas cipőt. Az eltűnt személy fényképét közzétették a www.lendavainfo.com hivatalos Facebook oldalán is, ahol akár egy megosztással segíthetik, hogy minél több emberhez eljusson az információ. A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt személlyel kapcsolatban, hívja a 113-as számot, a legközelebbi rendőrőrsöt vagy a rendőrség anonim segélyvonalát, a 080 1200-as számot. Mi pedig a délutáni csapattal ezzel búcsúzunk önöktől, ugyanis hamarosan már itt a 7 óra, amikor is várja önöket az esti mese, utána a magyar nóták és csárdások válogatása. 8-tól a terepjárót ismételjük, 8:30-tól az arénát, 9-kor a rádiórendelőt, na meg az esti műsor folyamán rengeteg jó zene is várja majd önöket, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádió hullámhosszain maradni. Mi pedig megköszönjük egész délutáni figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak, valamint további kellemes estét és további jó rádiózást kívánunk!

0: Magyar Rádióval.
1: Benedek Elek, Szent Anna tava. Mint egy nagy tál fenekén a víz, úgy pihen Szent Anna tava égbe nyúló hegyek aljában. Körös körül fenyvesek koszorúzta hegyek, járjatok be minden földet, s szebb képet ennél sosem találtok. Hát ugyan ki gondolná, hogy ennek a gyönyörűséges tónak a helyén egykor, réges-régen szörnyű magas hegy volt, s hogy tetején büszke vár, amely kevélyen nézett le a csíki meg a háromszéki falukra. De nem egy maga kevékedette vár csík és háromszék felett, átellenben egy órányira, a ként lehelő, folytószagú büdös barlang felett is vár állott. Jaj, de rég lehetett ez, már nyoma sincs ennek a várnak. Na de az emléke, a szomorú emléke, megmarad mind a két várnak. Két testvér lakott a két várban, mind a kettő kevés, gőgös, szertelen. Szívükben nem lakozott szeretet senki iránt. A föld népét csak sanyargatták, fosztogatták, s egymást sem szerették. Mindig vetélkedtek, dicsekedtek, kinek van többje. Mind a két vár pincéjében kádakban élére verve állt a tenger arany s ezüst. Egyszer aztán honnét nem, messze földről egy nagy úr jött látogatóba a büdösi várurához. Hat lovas hintó jött, na ilyen hintót, meg ilyen hat lovat még nem látott. Színarany volt annak a hintónak a kereke, tengelye, rúdja, arannyal, ezüsttel, gyémánttal volt kiverve a lovak szerszáma. S jaj, hát a lovak tüzesebbek voltak még a sárkánynál is. Na hiszen nem is volt többet nyugodalma a büdösi várurának. Amint meglátta ezt a hintót, meg ezt a hat lovat, mindjárt rászegődött a vendégére, s nem hagyta békében. Hát adja el neki a hat lovat hintóstul is, szerszámostul is. Hát adok érette hat kád aranyat. De nem eladó, mondotta a vendég. Ráadásul a torjai uradalmamat. De nem eladó. Aj, na megállj, gondolta magában, azért mégis az enyém lesz szám. Nagy vendégséget csapott. Folyt a bor, akár az olt vize, s mikor a vendég virágos kedvre terült, a büdösi várura elővette a kockajátékot. Arra számított, hogy majd a kockán elnyeri a lovakat, hintóstul, szerszámostul. Hát jól számított, mert vele járt a szerencse. Elnyerte a vendégének mind a pénzét, s tetejébe a hat szép lovat mindenestül. Ahogy aztán elbúcsúzott a vendég, első dolga volt, hogy meglátogassa a testvérét. Csak úgy repesett a szíve az örömtől, mikor elé állott a hat lovas hintó. Hely, de megirigyli majd ezt a testvére. Lehet aranya meg ezüstje több, mint ő neki, de ilyen hat lovas hintaja biztos nincsen. A testvére éppen ott ült a vár pitvarában, mikor bevágtatott a hat lovas hintón. Szeme, szája elállt a csodálkozástól. No, öcsém, van-e ilyen hat lovad? Kiáltott diadalmasan. Hát ilyen nincs, mondta az öcs. Na, de lesz majd különb. Hát, már azt szeretném látni. Na, még 24 óra sem telik belé, majd meglátod. Nagyot kacagott a büdösi várura. Ennél különb. Én meg azt mondom, legyen tied a váram, s minden uradalmam, ha ennél különb hat lóval jössz hozzám. Nem is hattal meglátod, 12-vel. A büdösi várura föl sem ment az öccséhez, csak meg akarta mutatni a lovait, hadd lepje el a sárga epe az öccsét, megfordul, s hazavágtatott, mint a sebes szél, sőt, még annál is sebesebben. Egész nap csak tűnődött az öcs, hogy honnét szerezzen különb 12 lovat. Hiába tűnődött, hiába törte a fejét, hát nem tudta elgondolni, hogy hol találna nagy hirtelen olyan hat lovat, sőt, hát nem olyat különbet, meg nem is hatot, 12-t. Keservesen megbánta a hirtelenkedését, hanem egyszerre csak mi jutott eszébe. Az jutott eszébe, hogy várába hozatja a vidék legszebb 12 leányát, azokat hintóba fogadja, s majd úgy megy a bátyjához. Összeparancsolta jobb ágyait, s küldte őket mindenfelé, ki hol a legszebb leány tudja, hozza ide. Egy fél nap sem telt belé, jöttek a jobb ágyok, s velük a leányok. Voltak százan is, egyik szebb a másiknál, de a legszebb köztük egy Anna nevű volt. Ezt választotta először a várura. Aztán még 11-et melléje, s mikor ott állottak külön szép sorjában, a szín alól előhúzatta aranyos hintaját, s elébe fogadta a 12 leányt. Szegény leányok, reszketve állottak a hintó előtt, szemükből szakadt a könny, mint a zápor eső, feltekintettek az égre, onnét sóhajtottak segedelmet. Aztán az úr felugrott a bakra, kieresztette bakos ostorát, nagyot rittyentett, hogy csak úgy zenget zúgott belé az erdő. Na, gyí, előre, gyí! A leányok támolyogva léptek előre, de meg sem tudták mozdítani azt a nehéz hintót. Hely, szörnyű haragra gerjedt a hatalmas úr. Elővágott a részcsapós ostorral, éppen Annára, ki legelől állott. Patyolat fehér húsából kiserkedt a vér, s jajszava felhatott a maga segekig. Nagy íj! Anna, gyíj! Ordított az úr, s másodszor is rávágott. Perjen meg az egek, ura! Jajdult föl Anna. Süllyedj a föld alá, ártatlanok megölő gyilkosa! S ím, abban a pillanatban elfeketedett az ég, villámlott, dörgött, ég, föld megindult, recsegtek, ropogtak a fák. A vártornya ingadozni, hajladozni kezdett, aztán hirtelen összeomlott. Utána az egész vár, s a föld süllyedt mind alább, alább, míg nem egyszerre víz alá borult. S halljatok csodát, mikor lecsendesült az ég haragja, a vár helyén egy gyönyörűséges tó pihent, s a tóban 12 hattyú úszkált. Távol tőlük egy sárkány vergődött a tó forgatagában, erőlködött, hogy megfogja a 12 hattyút, de nem tudott kikerülni a forgatagból. A 12 hattyú meg csak úszott, úszott szép csöndesen, kiszállottak a tópartjára, ottan megrázkódtak, s leánnyá váltak ismét. Siettek haza mind a falujukba, csak Anna maradt ott. Kápolnát építetett a tópartján, s ebben a kápolnában töltötte az életét csendes imádkozással. És jöttek, zarándokoltak a népek mindenfelől a kis kápolnához, együtt imádkoztak a szent életű leánnyal, kit még életében szentnek neveznének. Halála óta pedig róla nevezték el a tavat, Szent Anna tónak.
0: Itt a vége, most jövőre! Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Csepp álmokat!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A hét magyar nótája.

leforgatlak. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra perdül a húza a cigány. Helyfa egyszer megfoglak, tudom, tudom, jól leforgatlak. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra perdül a húza a cigány. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra perdül a húza a cigány.

Mióta az eszem tudom, jó ebédhez jó bort iszom, nem kell nékem lőre. De mióta az eszem tudom, csók nélkül a lányt nem hagyom, család is jut belőle. De szőke barna nálam egyre megy, de igazán szeressen csak egy. Azt az egyet kiválasztom, más karjában sosem hagyom, nem várok meg tőle. De szőke barna nálam egyre megy, de igazán szeressen csak egy. Azt az egyet kiválasztom, más karjában sosem hagyom, nem várok meg tőle. Divat lett most a hűtlenség, belejár a keserűség, nem kérek belőle. Borból is csak hajót iszom, s a szívem

szép, csak egy is akad. Becsülettel megfogadom, az életben el nem hagyom, nem válok meg tőle. De nem érdekel, mi most a divat, ami fűszív, csak egy is akad. Becsülettel megfogadom, az élet.

becsülettel megfogadom, az életben el nem hagyok, nem válok meg tőle. De nem érdekel, mi most a divat, amíg hűszik, csak is egy nyakad, becsülettel.

szegekre kérem, barna huszár, a szeretőm nékem, ereszem hozzája. Nem hívik a lánynak, kaszárnyába járni. Tudom én azt, de mikor a rózsát szabadságra ritkán jött hozzám, nehéz azt megvárni. Huszár az én rózsám,

Senkinek se kára, szentül megígérem.

ugye babám, visszajössz még. Csillagos lesz újra az ég, veled

és én leszek a párja. Az én rózsám, kedves rózsám, János lát a legszemélyebb.

Őrmester meg kapitány nem stimol már ezután raportra. Hiába már a század, ölelem a babámat a karomba. Őrmester meg kapitány nem stimol már ezután raportra.

füstös márna lángja. Vendég ide, hogy is jönne, így

az ajtómon. Azt mondja, hogy nálam jobb, mint otthon. Ha azt mondja, maradjon, nehogy máshoz szaladjon, hogy a szívem értem megszakadjon. Ha azt mondja, maradjon, nehogy máshoz szaladjon, hogy a szívem értem megszakadjon. Kukorica földön görög ninje, nincsen olyan lány, ki nekem hinne, mert ha egy kis akadna, szem...

0: Köszöntöm a hallgatókat! Kedden Dobronakon állt meg a Dobrodelno Okrug szlovéniai jótékonysági kerékpáros maraton mezőnye. A helyi általános iskola diákjai ez alkalomból kerékpárt kaptak a szervezőktől. A projekt idén már 7. éve zajlik, ez idő alatt pedig több mint 220 kerékpárt gyűjtöttek össze és ajándékoztak el.
1: A Dobrodelno Okrug Szlovénia jótékonysági kerékpáros maraton 28 fős nemzetközi mezőnye ma reggel Dobronakon az általános iskolánál állt meg. A projekt keretében kerékpárt adtak át a szervezők a helyi diákoknak. Az idei évben is a szociálisan hátrányos helyzetű családokból származó gyerekek támogatására gyűjtenek adományokat. A DOSZ mezőnye minden állomás helyen legalább egy kerékpárt ajándékoz. A projekt fő koordinátora a szlovén Caritas. Az idei DOSZ egyetlen magyar résztvevője, a kanizsai Gubasóci Marianna kapta azt a megtiszteltetést, hogy átadhatta a bringát a diákoknak.
2: Nagyon jó érzés volt átadni, mert emlékszem, amikor én megkaptam először a biciklimet, akkor mennyire örültem neki, és remélem, hogy ezek a gyerekek is ennyire fognak neki örülni. Egyébként meglepődtem, nem számítottam rá, hogy nem a szervezők fogják átadni a biciklit.
3: Hány évesen kapta ön az első kerékpárját?
2: Hát ilyen 6-7 éves lehettem.
3: És akkor szeretett bele ebbe a sportba, tehát akkor kezdett el kerékpározni?
2: Hát később kezdtem, volt már felnőtt koromban is biciklim, de egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt kezdtem el többet rendszeresebben biciklizni.
3: Ön számára mit jelentett ez a DOSZ, tehát ez a jótékonysági projekt?
2: Számomra nagyon szimpatikus ez a gondolat, hogy gyerekeknek adományoznak bicikliket. Én egyébként ultratávokat szoktam kerékpározni, úgyhogy már csak emiatt is nagyon örültem, hogy bekerülhettem a csoportba, és körbe biciklizzük Szlovéniát 5 nap alatt, és egy nagyon támogató csapatnak a része lehetek, ami külön öröm nekem.
1: Dami Zupi, a DOSZ ötletgazdája elmondta, hogy már visszatérő vendégek Dobronakon.
4: Már 7. éve az a megtiszteltetés ér bennünket a DOSZ-szal, hogy megállhatunk Dobronakon, és megmutathatjuk minden kerékpárosunknak, milyen gyönyörű vidékre érkeztünk. Idén több mint 7 különböző országból érkeztek kerékpárosok. Így a DOSZ, amellett, hogy jótékonysági és kerékpáros sportesemény, egyben ismert turisztikai terméké is vált. Miért nem mutatnánk meg kerékpárosainknak, milyen szép vidéken élünk itt Szlovéniában? Az első benyomások fantasztikusak. Vannak svájci kerékpárosok is, akik teljesen el vannak ragadtatva a tájtól. Vannak még kerékpárosok Ausztriából, Szerbiából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából és Magyarországról is. Tehát igazán színes nemzetközi mezőn gyűlt össze is, mindez különleges pluszt ad a történetünknek. Ez azt mutatja, hogy valamit jól csinálunk, és ez motivál bennünket arra, hogy tovább folytassuk. Ismét ajándékoztunk egy kerékpárt itt az önök körzetében is, és amikor látja az ember azt a mosolyt, akkor minden korábbi erőfeszítés megtérül. Amit a projektbe fektetett.
1: A rövid kultúrműsorban a Dobronaki iskola diákjai léptek fel, ezzel kedveskedve a jótékonysági kerékpáros maraton résztvevőinek. Dami Zupi szerint a dobronaki fogadtatás minden évben különleges élmény, az idei pedig minden várakozást felülmúlt. Mint fogalmazott, a gyerekek szép zenei műsorral készültek, amelyet a kerékpárosok és a kísérő személyzet egyaránt nagy lelkesedéssel fogadott.
5: Vsako leto je sprejem v Dobrovniku nekaj posebnega. Letos je bilo pa res presežek vseh presežkov. Otroci so nam pripravili eno takšno lepo glasbeno točkico, en kulturni program je bil. Naši kolesari, naše spremljevalne osebe so navdušeni.
1: A DOSZ mezőnye számára Ljutomer irányába folytatódott a második etap. A résztvevőkre összesen 226 kilométer várt. Az esti órákban Novo Mestoba érkeznek. Az idei maratonról bővebben a Szerdai arénában hallhatnak.
0: A melegebb napok beköszöntével egyre több kerékpáros van az utakon, ezért a közlekedésbiztonsági ügynökség a rendőrséggel közösen országos megelőző kampányát újra mikromobilitás címszóval kivitelezik e héten hétfőtől vasárnapig, amely a kerékpárosok és az elektromos kerékpárosok biztonságát célozza meg. A sofőröket ennek kapcsán arra kérik, hogy figyeljenek rájuk, tartsanak megfelelő biztonsági távolságot, és legalább másfél méter oldaltávolsággal előzzék meg a kerékpárosokat. Szabó Márkot hallják.
4: A rendőrök a fő hangsúlyt a kerékpárosok és elektromos kerékpárosok által elkövetett szabálysértések felderítésére és megelőzésére fektetik a héten a terepen. A jobb időjárásnak köszönhetően ugyanis egyre több a kerékpáros az utakon, és sajnos egyre több a velük kapcsolatos közlekedési baleset is, és egyre több az elektromos kerékpár is a forgalomban. A kerékpárosok biztonsága hazánkban tavaly romlott. 2025-ben 1364 kerékpárost érintő közlekedési balesetet kezeltek, amelyek 58%-át maguk a kerékpárosok okozták. 8 kerékpáros halt meg, ami egyel több, mint az előző évben, amikor 4 halálos áldozat volt. 238 kerékpáros súlyosan, 971 pedig könnyebben sérült meg. A balesetek leggyakoribb okai a nem megfelelő sebesség, a helytelen vezetési irány és az elsőbségi szabályok be nem tartása. A kerékpárosokat érintő legtöbb közlekedési baleset a 45 és 54 év közötti korosztályban történt. A közlekedési balesetek következményei lényegesen súlyosabbak voltak a 65 év feletti kerékpárosok esetében, hisz közöttük 5-en is meghaltak. A kerékpárosok tehát csökkentsék a sebességet a kereszteződések előtt, adjanak elsőbséget, biztosítsák láthatóságukat és műszakilag hibátlan kerékpárral közlekedjenek. Mobiltelefon és fejhallgató használata tilos a forgalomban, valamint az alkoholfogyasztás is. 18 éves korig a kerékpárosoknak kötelező a védősisak viselése, de ezt minden kerékpárosnak ajánlják kortól és kerékpár típustól függetlenül. A közúti kerékpárosoknak azt is javasolják, hogy helyi, kevésbé forgalmas utakon edzenek, és ne hajszolják személyes rekordjaikat online platformokon saját vagy más közlekedők biztonságának rovására. Inkább szervezett kerékpáros maratonokon teszteljék képességeiket, ahol a szervezők a rendőrséggel is együttműködve gondoskodnak a biztonságosabb körülményekről és az útlezárásokról. Az idősebb e-kerékpárosok a legkiszolgáltatottabbak közé tartoznak. Közlekedés biztonságuk növelése érdekében ezért az AVP ingyenes megelőző workshopokat szervez, többek közt Muraszombatban is. A résztvevők itt fejleszthetik elméleti és gyakorlati ismereteiket a biztonságos kerékpározásról és az e-kerékpározásról, a kresszről, a védőfelszerelések helyes kiválasztásáról és használatáról, valamint a forgalomba való csatlakozás gyakorlati készségeiről. Az elektromos kerékpárok nagyobb sebességet tesznek lehetővé, de a hajtáslánc és az akkumulátor nagyobb tömege miatt a fékútjuk is hosszabb. A kerékpárosoknak ezért a sebességüket a képességeikhez, az útviszonyokhoz és a forgalom sűrűségéhez kell igazítaniuk. Az elektromos kerékpárokkal történő esetleges esések vagy balesetek következményei sokkal súlyosabbak lehetnek, különösen, ha a kerékpáros nem visel bukós isakot. Az AVP emellett megszervezi a rendkívül hosszú hagyományokkal rendelkező Mit tudsz a közlekedésről című országos iskolai kerékpárversenyt is. A verseny a kerékpáros képzés és a kerékpáros vizsga tovább gondolása, amelyeket az általános iskolák általában a 4. vagy 5. osztályokban tartanak meg. Az iskolai versenyeket és önkormányzati közlekedési megelőzési és oktatási tanácsok, valamint országos szinten az AVP partnereivel szervezik. Az idei versenyre június 6-án szombaton kerül sor Sostro általános iskolájában.
0: A dobranaki kétnyelvű általános iskola tanulói 3 ezüst minősítést szereztek a hétvégén Csernomelyben megrendezett 48. országos ifjú méhészversenyen. Az iskolát 6 tanuló képviselte, akik 3 csapatban indultak, és mindegyik csapat ezüst elismerésben részesült. Szabó Szuzi ellátogatott a dobranaki iskolába, ahol Leiter Bürmen Lidiával, az intézmény tanárnőjével és a méhész szakkör vezetőjével, valamint a tanulókkal beszélgetett a versenyre való felkészülésről és a kiváló eredményekről.
6: Milyen volt a felkészülés? Azért országos vetélkedőről van szó. A gyerekek a méhész szakkörnek a tagjai. Hogy is lehet felkészülni egy országos versenyre?
7: Igazából sokat készültünk, mivel hogy különböző osztályokból vannak a tanulók, azért reggel 7-kor szoktunk találkozgatni, így tudtuk egyeztetni az órarendet, hetente találkozgattunk. Volt, hogy délutánonként is, mert nem csak elméletet tanultunk, hanem gyakorlati munkát is végzünk az iskola kasánál. Úgyhogy igazából sok munkát fektettünk bele, hogy eredményesek lettünk. Mind a 3 csapat ezüst díjjal jött haza. Igazából nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon jól teljesítettek.
8: Nyilatkozta büszkén Leiter Bürmen Lidia tanárnő, a méhész szakkör vezetője.
6: Hatodikasok vagytok, de milyen régóta is vagytok a méhész szakkörnek a tagjai?
9: Negyedik vagy ötödik osztálytól.
6: Miért döntöttél akkoriban így, hogy csatlakozol ehhez a szakkörhöz? És azóta is akkor látom, hogy lelkesen kitartasz.
9: Szeretem az állatokat, meg érdeklődött, hogy az állatokkal is lehet ilyen méhezet csinálni, meg hogyan is készül a méhez, meg miből, és akkor kezdtem járni, és akkor a tanítványon is sokat mondott a méhekről, és akkor megtetted is most. Harmadik évem a szakkörnál vagyok.
6: Milyen érzés részt venni egy országos versenyen?
10: Nagyon sokan voltunk, és mindenki remélt abba, hogy jó eredményekkel jövünk haza, és nagyon nagyok is ott az iskolák.
6: Számítottatok ilyen szép eredményre, lányok?
9: Hát igen, akartunk aranyat is, mert az is nagyon szép díj, de ezzel a díjjal, amit most is kaptunk, ezzel is nagyon elégedettek vagyunk, mert csak 3 pont hiányzott az aranyig.
6: Tudtuk meg Bognár Béla és Nagy Lia, 6. osztályos tanulóktól. Szabó Aurora és Ráti Zojnik Máté Emma, 4. osztályos tanulók, így nyilatkoztak. A legfiatalabb tagok voltatok, akik a versenyen részt vettetek. Ez milyen érzés volt?
11: Az furcsa, hogy most a Dobronakiaktól a 6-asoktól jobbak voltunk, első évben versenyzünk.
6: Volt-e olyan kérdés a versenyen, ami nagyon-nagyon könnyen ment?
11: Volt egy kérdés, volt egy kép mellette a kérdés mellett, és le volt írva 3 szó, hogy egyiket be kellett karikázni, és hogy mellik van a képen, mi van a képen, azt be kellett karikázni.
6: Ma volt-e olyan kérdés, amire nem tudtátok csapatként Aurorával a választ?
12: Igen.
6: Mi volt az?
12: Hogy miben éltek régen a méhek.
6: Reggel és délután is jártatok elkészítésre. Ezt hogy fogadtad, ezt a lehetőséget? Örültél ennek, hogy tudtok gyakorolni, tanulni?
12: Igen.
6: Nem volt nehéz reggel felkelni?
12: Nem.
6: És hogyha délután maradhatok tovább a suliban, ez okozott gondot?
11: Hát nem.
6: Miért jó járni a méhész szakkörhöz?
11: Mert mégis tanulunk valami újat, még mert összüd vagyunk, beszélgethetünk, még künt is szokunk lenni a kaptárnál.
6: A verseny napjáról Szabó Szofia és Göntér Mátyás 6. osztályos tanulóktól tudtunk meg többet.
13: Reggel 5-kor indultunk, és kombival mentünk, és útközben tanultunk is.
14: Olvasgattok, és a tanárnő felolvasta a kérdést, és nekünk meg válaszolni kellett.
6: Tofi, hogy érezted, hogy amúgy is jó eredményt fogtok elérni, vagy izgalom azért megvolt bennetek?
14: Nagyon izgultam, mert nem tudtam, hogy mit csináltunk jó, hogy mit nem karikáztunk be jól, és nagyon, nagyon izgultam.
13: 2 pont kellett az aranyig, 28 pont.
6: Nagyon közel álltatok ti is csapatként. Jövőre biztok abban, hogy még jobb lesz az eredményetek?
14: Igen, remélük, hogy arany lesz.
15: A szlovén szív- és érrendszeri egészségért küzdő egyesület, valamint a szlovén cerebrovaszkuráris betegek szövetsége minden éven közösen fogalmazza meg üzenetét az Európai Stroke Tudatosság napja alkalmából, amelyet május 2-én tartanak, tehát az idén május 12-én van. Ezúttal a stroke terheinek csökkentésén van a hangsúly, Cigán Szilvia összeállítása.
16: Annak ellenére, hogy egyre nagyobb figyelem irányul a stroke megelőzésére és a lakosság tájékoztatására, a Stroke Világszervezet aggasztó előrejelzésekre figyelmeztet. A ma 25 év feletti emberek közül minden negyedik élete során stroke-ot fog elszenvedni. Szlovéniában évente körülbelül 4000 új esetet diagnosztizálnak, ami napi mintegy 11 új beteget jelent. Dr. Matija Ceuc, a Szív- és Érrendszer Egészségért Küzdő Egyesület elnöke a mai nap kapcsán hangsúlyozta, hogy a stroke sürgősségi állapot, ahol az idő döntő szerepet játszik a kezelés sikerében, ugyanis minden perc számít. A legfontosabb a tünetek gyors felismerése és az azonnali cselekvés. A szlovén nyelvet birtokló embereknek ebben segít, ha megjegyzik a Grom V2 mozaik szót, ami annyit jelent, hogy a govor, illetve a hirtelen beszédzavar vagy érthetetlen beszéd, továbbá a roka, avagy a karok egyik oldalának gyengesége vagy bénulása, aztán az obráz, tehát a féloldali arcbénulás, valamint a minute, ami azt sugallja, hogy perceken belül hívni kell a 112 segélyszámot. a V2 kiegészítés, a Vörtoglávica és VID, magyarul a hirtelen szédülésre és a látás zavarokra figyelmeztet. Fontos hangsúlyozni, hogy mindig késlekedés nélkül kell cselekedni, és a beteget mielőbb megfelelő egészségügyi intézménybe kell juttatni. A legfontosabb, hogy ne saját magunk szállítsuk a beteget, hanem sürgősségi orvosi segítséget hívjunk, amely lehetővé teszi a gyors diagnózist és a stroke központba irányítást. Szlovéniában szerencsére a sürgősségi ellátás széles körben elérhető. Jók a tapasztalatok a telemedicinás stroke rendszerrel is, amely lehetővé teszi, hogy a szakorvosok távolról is részt vegyenek a kisebb kórházakban esedékes kezelési döntésekben. Ennek köszönhetően több beteg részesülhet időben korszerű kezelésben, például trombolízisben vagy mechanikus vérrög eltávolításban, ami jelentősen javítja a betegség kimenetelét. A fejlődés ellenére azonban a betegeknek csak mintegy 20%-a éli túl a sztrókot komolyabb következmények nélkül. Ezért rendkívül fontos, hogy a hozzátartozók felismerjék a tüneteket, hiszen a legtöbb eset otthon történik. Gyakran éppen ők azok, akik megmenthetik a beteg életét. Minden elvesztegetett perc visszafordíthatatlan agyszövet károsodást, magas halálozást és nagyobb fokú rokkantságot jelent. A stroke legfontosabb kockázati tényezői a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a magas koleszterin szint, a dohányzás, az elhízás, a mozgásszegény életmód és a pitvar fibrilláció. Ez utóbbi esetében különösen nagy az emboliás stroke kockázata, ezért elengedhetetlen a véralvadás gátló gyógyszerek rendszeres és következetes szedése. A stroke nagy részt és következetes szedése. A stroke nagy részt megelőzhető egészséges életmóddal.

0: páratlanul jelentkezik, gyakran drámai módon, mert egy pillanat alatt megváltoztathatja a beteg életét. Számos képesség és készség, például mozgás, beszéd, amely korábban természetes volt, a betegség után minden erőfeszítés ellenére elérhetetlenné válhat. A stroke következményei rendkívül változatosak lehetnek, egyesek közvetlenül a betegség után láthatók, sok más azonban hosszabb ideig rejtve marad, mégis akadályozza a beteget a mindennapi életben. A stroke következményeinek valódi mértéke csak akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a beteg visszatér a mindennapi életbe saját környezetében. A stroke hatással van az élet számos területére, mint az önellátás, munkaképesség, emberi kapcsolatok, életmód, vezetés, családi szerepek, stb. Idővel a stroke következményei fokozatosan a családtagok életére és magára, a családra is kihatnak, s így a stroke a család betegsége lesz. A család támogatása, elfogadása és megértése rendkívül fontos a beteg számára. Segít megérteni, mi történik vele, biztonságérzetet nyújt, amely összeköti a betegséget megelőző ismert és otthonos élettel. A hozzátartozók szeretete az önbizalom helyreállításában is felbecsülhetetlen. Az embernek szüksége van közeli személyre a nehézségek idején, ugyanakkor fontos számára az a tudat is, hogy ő maga is fontos és értékes valaki számára.
1: Táplálékunk nagy része és az általunk belélegzett oxigén köztudottan a növényektől származik, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy azok milyen állapotban vannak. Május 12-e a Növényegészségügy Világnapja. A témáról Jobbágy Klárát hallják.
2: Az idei világnap témája a növényi biológiai biztonság, az élelmezés biztonság érdekében. Idén e napon a biológiai biztonság, valamint az élelmiszerrendszerek frontvonalbeli védelme kerül középpontba. Azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy a létünket biztosító növények védelmével sokat tehetünk az emberiség megélhetése érdekében. A növényegészségügy kiemelt fontosságát az is indokolja, hogy a föld lakossága táplálékának 80%-a, valamint az általunk belégzett oxigén 98%-a növényektől származik. Az élelmezésügyi világszervezet a FAO adatai szerint éves szinten a termesztett növények 40%-át károsítók teszik tönkre. A kár ugyan a mezőgazdaságban keletkezik, de jól tudjuk, hogy ezzel nekünk, embereknek okoznak kárt, hiszen a károsítók a közvetlen emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszereket teszik tönkre. A világszervezet egy másik adata, hogy sajnálatosan a nap végén több mint 800 millió ember fekszik le éhesen, s még a korszerű mezőgazdasággal rendelkező országok is függnek a globális élelmiszerellátástól. A világ országai között vannak dominánsan élelmiszervásárló országok, és vannak olyanok, amelyek élelmiszer termelők, forgalmazók. Mi az első csoportba tartozunk. Növényeink egészsége tehát nem csak ökológiai, hanem gazdasági szempontból is rendkívül fontos, ezért vannak ma már minden országban kiemelt intézmények és szakemberek, akik óvják, védik és ellenőrzik növényeink egészségét. A növényegészségüggyel és növényvédelemmel foglalkozó szakemberek munkája ma már minden szelet kenyérben, minden tányér levesben ott van. Fontos az általuk végzett munka, hiszen majd minden nap szembesülünk újabb és újabb kártevőkkel, betegségekkel. Ezek ugyanis nem ismerik a határt. Lassan kezdődik a nyaralási szezon, amikor valljuk be, időnként egy-egy növényújdonsággal térünk haza. Lépésünket azonban kétszer is gondoljuk meg, hiszen sohasem tudhatjuk, hogy a podgyászunkban rejlő növény milyen betegséggel vagy kártevővel fertőzött. Egy bújtás, egy szaporítóanyag rendkívül nagy kockázatot rejt növényegészségügyi szempontból, mivel azokban fennmaradhatnak nálunk nem honos károsító, baktériumok, vírusok,

0: vírusok, amelyek aztán megállíthatatlanul terjednek és pusztítanak az őshonos növényeink között. Gondoljunk csak az európai szőlőskertekben évek óta oly sok gondot okozó aranyszínű sárgaság fitoplazmájára.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Rudolf, Szabó Márk, Szabó Szuzi, Cigán Szilvia és Jobbágy Klára összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm az aréna hallgatóit. A múlt hétvégén matematikailag is bebiztosította a feljutást a szlovén első ligába a Nafta U15 és U17-es együttese, miután 4-0-ra nyertek, illetve a serdülők 2-2-t játszottak a Jareninával. Az U15-ös csapat fölényes győzelme után Tadej Lebar edzőt kérdeztük elsőként.

0: Jó občutki so lepi po zmagi, pa po vrstitvi.
1: Kellemes érzés, hogy a győzelmünkkel bebiztosítottuk az első minőségi osztályba való feljutást. Ez volt a titkos vágyunk, és boldogok vagyunk, hogy egy remek versenyidényben ezt meg is valósítottuk.
2: A Jarenina elleni hazai találkozón két ellentétes félidőt láthattunk. Az első játékrészben gyengébben játszott a csapat, remektek a lábak, de a második játékrészben bátrabban kezdték, jöttek is a gólok. Kellett a szünetben az emelt hang, nem? Kérdeztük Lebár edzőt.
0: Ja, furcsa szépen, bilo malo festro. Igralci su se zavedali, ka prvi polčas nisu bili na nivoju, zato smo tudi se pogovorili, malo tudi...
1: Igen, izgalmas volt a szünet, hiszen a játékosok tudták, hogy nem hozták az első játékrészben azt a szintet, amit képviselünk, amit tudnak. Az öltözőben helyre raktuk a dolgokat, volt egy-két hangos szó is. Aztán második játékrész már más képet festett. Lesz még ide az ünneplésre. Fontos, hogy ma két fordulóval a befejezés előtt biztossá vált, hogy a NAFTA két együttese az automatikus feljutást jelentő első helyen fog végezni. Az U15-ös együttes játékban van még a korosztályos csoport bajnoka címért is. Egy pontra állunk a második Rudártól, tehát szükségünk van két győzelemre, illetve a Rudár hibájára. A másik oldalon pedig a fiúk megérdemelték a feljutást, amiért csak gratulálni tudok nekik.
0: Rudária, drugače pa fantje su si to zaslužili, za kar im čestitam.
2: Már egy ideje felfigyeltünk a csapatban a legkisebb Leon Marchezre, aki hatalmas energiával, irigylésre méltó küzdőerővel játszik. A negyedik gólhoz ő adta nevét. Most alkalom volt mikrofon elé hívni. Elmondta, az első félidőt álmosan kezdték, de a második játékrészben, miután az edző felrázta a csapatot és elmondta az utasításokat, jött a magabiztos játék, amit a csapat képvisel. Megvan az öröm, természetesen, hangoztatta, hiszen az idénykezdés nem volt a legjobb. Útközben viszont magukra találtak. Most két fordulóval a vége előtt megvan a közös cím. 19 pont utolérhetetlen előny. Ha a következő mérkőzését az U15-ös csapat megnyeri, akkor akár az U15 korosztály bajnokai is lehetnek, mondotta Marchez.
3: Pa prvi polčas smo najdobro začeli, mislim, ko smo bili še zaspani. Te drugi polčak, zdaj je trener vse povedal, smo počeli igrati, pa je vse bilo dobro. Ja, sreča je fejs velika, ko smo na začetku sezone najsmo fajno začeli, pa zdaj smo vse, imamo 19 piki prednosti, pa je že končano. Še dve tekme do kraja to zmagamo, pa smo tudi v 15 ligi prvi.
2: Varga Dávid csapatkapitány pedig így értékelte az idényt.
4: A szezon elején nem éppen a legjobbul kezdtünk, de tudtuk, hogy mit kell kijavítani, hogyan kell játszanunk ahhoz, hogy ide jussunk, ahol ma vagyunk, és az egész szezonon nagyon erősen dolgoztunk ezért, hogy ide jussunk, az edzők is, mi is, az öltözőben nagyon jó a hangulat, úgyhogy csak gratulálni tudok a fiúknak.
2: Két fordulóval a befejezés előtt megvan a belépőjegy az elit társaságba. Mennyire nagy az öröm ma?
4: Hát igen, persze nagyon-nagyon örülünk, mert egész szezonban ez volt a cél, megérdemeltük szerintem, és csak is büszke vagyok a fiúkra. Kettő meccs maradt hátra, most ugye elsők vagyunk, de még nincs vége a bajnokságnak, ezt a kettő meccset mindent bele kell adni. Ugye ez volt a kisebb célunk, a nagyobb cél az már megvan, most még mi ezt a célt is el kell érni.
2: Klemens Szőke szerint az U15-ös csapat jól teljesített az idényben. A Jarenina elleni fölényes győzelem után pedig hatalmas az öröm, hiszen ezzel biztosították be a közös táblázat első helyét és a két korosztály első ligába jutását. Hozzáállásával és a pályán mutatott játékával is elégedett lehet, de ahogy mondani szokták, mindig lehet jobb.
5: Mennyi más a szezonnak is igrali, zelo dobra. Zdaj po tej tekmi sem zelo srečen. Zdaj smo se tudi uvrstili na skupni lestvici v prvo ligo in sem zadovoljen z mojo igro, lahko bi bila boljša.
2: A délutáni U17-es mérkőzésről, amely 2-2-es döntetlennel fejeződött be, elsőként Bece Viktor csapatkapitányhoz fordultunk, mondván több játékos arcán csalódottságot láttunk, pedig arra nincs ok.
6: Persze nincsen ok, mert ugye feljutottunk, ez már egy ilyen mindenleges meccs volt, de nyilván azért vagyunk picit csalódottak, mert minden meccset meg akarunk nyerni, ennyire maximalisták vagyunk, és hát de ez most így sikerült, de ettől függetlenül feljutottunk az első osztályba, szóval nagyon boldog vagyok, és nagyon büszke vagyok a csapatra az egész szezoni eredményességére és teljesítményére.
2: Ha nem csak az összetett listát nézzük, hanem az U17-es keleti csoportot, ott is idő előtt bebiztosították az első helyet.
6: Igen, az volt a tervünk, hogy minél előbb befejezzük, és a fiatalabb játékosoknak is tudjunk lehetőséget adni. És ez be is teljesedett, egyszer nagyon büszke vagyok a csapatra, és jövőre megnézzük, hogy mit fog tudni fiatalabb korosztály csinálni ebbe az első osztályba.
2: Göncz Márk hangoztatta, a siker mögött nagyon sok munka van.
5: Hát sokat edzettünk, sokat törekedtünk minél jobban játszani, hogy mindig 100%-ot bírunk adni magunktól mindegy meccsen, és megpróbáljuk nyerni őket. Sajnos nem bírtunk mindegyiket megnyerni, de mindig törekedtünk, és 100%-ot kiadtunk magunkban, és ez lehetett látni, hogy az előbbi fordulóban U17-es ligát is megbírtuk nyerni, majd a mai napon pedig az összetett listát.
2: Urbán Ornik, aki a Jarenina ellen vezetéshez juttatta a NAFTA U17-es csapatát, a szezonról elmondta, nagyon jól sikerült, megérdemelten állnak a tabella élén, hiszen megdolgoztak érte, a felkészülési időszakban és a bajnoki idény során is. Minden edzésen a legjobbat tudták kihozni a játékosokból az edzők. Most lassan lezárul a versenyszezon. Pontot rakhatnak az ire. Megvalósult a cél, amit júliusban, amikor párra léptek a pontvadászat kezdetén, kitűztek maguk elé.
7: Ja, sezona je bila dobra, res delali smo in skozi pripravljalno obdobje in tudi zdaj med sezono, v vsakem treningu smo bili na polno smo šli, 100% smo bili in mislim, da se sezona res izpletla tak, kot je treba, da smo zaključili na neki točki, ko se mi zdi, da je bil tudi cilj vseh nas, ko smo stopili na to igrišče julija.
2: Urbán nem veheti ki részét az U17-es korosztály első ligás küzdelmeiből, hiszen a következő pontvadászatban a NAFTA U19-es csapatának játékosa lesz. Végezetül hallgassuk meg Mitja Novinics edző véleményét az U17-es együttes első ligába jutásáról, egy pontvadászatról, melynek két fordulóval a befejezés előtt csak egy veresség szerepel a nevük mellett. Mitja a játékosok mentalitásáról is beszélt, amely a sportban elengedhetetlen az átütő sikerhez. Ez a láthatatlan tulajdonság nem csak a nehéz pillanatokban segíti át a sportolókat a holdponton, hanem a folyamatos fejlődéshez és a csapategység kovácsolásához is szükséges. A játékosoknál nagy a belső szenvedély és elhivatottság, mondotta. A küzdeni akarás és az egymásért való felelősségvállalás nem egyszer lendítette őket át a fáradtságon. A Jarenina elleni döntetlen némi csalódást okozott bennük, ez azért is jó, mert elkötelezett tudsz maradni a céljaid mellett, amikor a helyzet nehéz. Népes keretről van szó, 29 játékosuk van, ezért menet közben a szakvezetésnek is a legjobb döntéseket kellett hoznia. Mindenki oda tette magát. Ez egy szép futballtörténet, két fordulóval a vége előtt mindössze egy verességgel tartani az első helyet és megnyerni a bajnokságot. Óriási siker.
8: Mislim, da je to jedna taka pozitivna stvar te ekipe. Kljub temu, da so vedeli, da so prvaki, že pred to tekmo so šli tekmo maksimalno skoncentrirano. Smo hitro tudi povedli, tudi drugi gol zabili. In ja, s temi nekimi prijetimi zadetki, enostavno fantje po koncu tekme so bili razočarani. Kljub temu, da so bili prvaki. In to sigurno kaže na neko mentaliteto pozitivno, ki v vsaki tekmi hočejo dati maksimum in zmaga tekmo. Tako da, še enkrat čestitke pa tudi za celotno sezono. Vsak posameznik je dodal nekaj k tej uvrstitvi v prvo ligo. Velika skupina smo, 29 igralcev, ni bilo enostavno čez sezono. Ni še konec prvenstva, ampak do zdaj imamo samo en poraz. Kot sem fantom tudi rekel, ni to nekaj normalnega, da čez celotno sezono priješ čez z enim samim porazom, tako da res čestitke fantom za celotno sezono.
2: Novinics Mitja, korosztályos edző osztotta meg velünk gondolatait. Az ünneplés majd két hét múlva lesz, a szezon utolsó hazai mérkőzésén, amikor magasba emelhetik a nagyserleget és nyakukba akaszták az aranyérmet. Ekkor tudatosul bennük igazán, megcsinálták. Az arénával holnap is jelentkezünk, viszont hallásra.

0: a Muravidék hullámhosszán. MMR
1: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
2: Jó napot kívánok a rádiórendelő hallgatóinak! A tavaszi nagytakarítás több szempontból hasznos, többek közt amiatt is, mert mindent felforgatunk, és esetleg olyan társakra is találunk, amiket nem éppen tervszerűen tartunk lakásunkban. Két lakásban is jól megbúvó rovar került a mai rádiórendelőbe, mégpedig a csótány és az ágyi poloska. A kettő veszélyességéről és eltávolításának sikeres módszereiről kérdeztük Jászna Zvert, a NÖLÖZOH, az Országos Egészségügyi Környezeti és Élelmezési Laboratórium szakemberét. Arra való tekintettel, hogy bárki lakásában megjelenhetnek a csótányok és a poloskák, jó tudni, hogy mit tegyünk, amikor ez megtörténik, és ezért ajánlatos meghallgatni a mai műsort. Tartsanak velünk! A világon a csótányok az egyik leginkább elterjedt és legtöbb alfajjal rendelkező rovarfélék. 4800 féle csótányt ismer jelenleg a tudomány. A hazai csótányfajták száma 14. A csótányfajták fontos szerepet töltenek be a természetben. Rengeteg szerves és szervetlen hulladékot bontanak le. Kevésbé kedveljük őket, amikor házunk, lakásunk táján szembesülünk velük, mert irtózunk látványuktól, másrészt kártételük és az esetleges betegség terjesztő szerepük miatt is tartunk tőlük. Mindössze néhány fajtája keseríti meg az emberek mindennapjait, főképp a nagyobb városokban, elsősorban társasházakban, panellakásokban, vendéglátóhelyeken és közintézményekben. A csőrendszerekben, szennyvíz csatorna hálózatban a legtöbbször a német csótány érzi jól magát. Mostanság a konyhai csótányt is kiszorítja, írják a szaklapok. A harmadik pedig az Afrikából származó, de az amerikai nevet viselő csótány, amely a legritkábban gondot okozó egészségügyi kártevő. Főleg különösen párás és folyamatosan meleg helyeken jelenik meg. Miből tudjuk, hogy lakásunkban csótányok is letelepedtek? Tettük fel a kérdésünket Jászna Zvernek, a NÖLÖZOH, Országos Egészségügyi Környezeti és Élelmezési Laboratórium muraszombati szakemberének.
3: Ja, csurki so danes kar pomembna nadloga v našem svetu. Če mogoče za začetek začnem z mislijo profesorja Joza Bakiča, ki se s tem veliko ukvarjal.
4: A csótányok életünk bosszantó velejárója. A biológus Joza Bakič professzor úr sokat foglalkozott e kérdéssel. Az ő gondolatát idézem. Nagy a valószínűsége, hogy a világűrben, a potenciálisan megtalált új emberi habitátusban az első kártevő, amellyel találkozni fogunk, a csótány lesz. Ezt már ma bizonyítja az a tény, hogy az atommeghajtású tenger alatt a föld alatti parancsnoki helyiségekben és különleges szigetelt helyeken is még a legszigorúbb ellenőrzés mellett is jelen van a Blatella germanica, vagyis a német csótány. Ez pontosan azt jelenti, hogy a csótányok mindenütt jelen vannak, és nem lehet megszabadulni tőlük. A szakmai körökben az járja, hogy legjobban írtás ellenálló rovarokról van szó. Egyes szerekre már immunisak, nehéz írtani őket, gyorsan szaporodnak és ellenállók. Amint ismeretes, a csótányok több mint 300 millió éve jelen vannak a bolygónkon. Az összesen 4800 fajtából 200 számít igazán fontosnak. Tehát roppant mennyiségű, különböző formájú és megjelenésű rovarról van szó. Nálunk négy csótány a legismertebb. A német csótány, amit már említettem, a konyhai csótány, aztán az amerikai és az úgynevezett ausztrál csótány is gyakori. A csótányok természetes életközege a természet. Legjobban a trópusi és szubtrópusi éghajlatot kedvelik. Ám a klímaváltozással, a levegő felmelegedésével már nálunk is adottak a túlélési körülmények. A csótányok állandóan alkalmazkodnak az új életkörülményekhez.
3: A topla področja, kér bodo čim lažje preživeli. Skratka, nenehno se prilagajajo novim življenjskim pogojem.
2: A csótányokat kártevőként tartjuk számon, amelyeket általában a tisztátlansággal, mocsokkal hozzuk összefüggésbe.
3: Ja, do neke mere ja, zato ker mi lahko, če skrbimo za čistočo...
4: Bizonyos mértékig ez igaz. Ugyanis ha tisztán tartjuk környezetünket, a csótány épületbe való bevitelét meg tudjuk akadályozni. De tudjuk, hogy annyira bujkálóképesek, hogy csak éjjel a lámpa felkapcsolásakor látjuk, hogy szaladnak a rejtek helyre. Látni akkor szoktuk őket, amikor már nagyon elszaporodtak. A legtöbbször a különböző csomagolásokkal, a kartondobozokban hazahozott áruval együtt mi magunk hozzuk be a lakásba. Ez a kedvenc rejtek helyük. A csótányok egyébként nem az egészségünkre való tekintettel mondható kártevőknek. Noha adott körülményekben terjeszthetnek betegségeket, testfelületükön mikrobákat hordozhatnak, és ezzel potenciális veszélyt jelentenek az emberre. Azonban bizonyított, hogy az általuk kiválasztott fehérjével, az úgynevezett tropomiozinnal allergiás reakciókat okozhatnak. És ezek az allergének bizonyítottan összefüggésben vannak az asztmával.
2: Az, hogy ránézésre nem tetszenek, csupán esztétikai kérdés. Sokkal kényesebb dolog, amikor nem tudjuk, hogy ott vannak a lakásban. Miről állapítható meg, hogy beköltöztek hozzánk?
3: Precem s pregledom. Vidimo ščurka ali ponoči, ko pridemo.
4: Hát azzal, hogy mindent átvizsgálunk. Ha a csótányt látunk, vagy éjjel jövünk haza, és felkapcsoljuk a lámpát, s látjuk, hogy szerte szétszaladnak. Ez a legbiztosabb jele, hogy ott vannak. A német csótány szereti belakni a meleg és nedves helyiségeket. A konyhai csótány jobban kedveli a száraz termeket. És amit az imént nem említettem meg, a csótányok zabálják és ezzel bepiszkítják az élelmiszereket.
3: Škoda na tem, ker nam pač onesnažujejo hrano, jo jejo in tako naprej.
2: A szabadban nem zavarnak bennünket, a lakásban pedig annál inkább, ezért minden áron szeretnénk tőlük megszabadulni.
3: Ja, običajno takrat, ko ščurke že imamo v stanovanju, je seveda najbolje, da se obrnemo na profesionalne izvajalce, tisti, ki se pač ukvarjajo z zatiranjem.
4: Ha a lakásban találunk csótányokat, a legjobb, ha szakemberekkel elvégeztetjük a dezinszekciót, tehát azokkal, akik profi szinten foglalkoznak csótányírtással és felügyelettel. Egyébként pedig ajánlottak a megelőző intézkedések, mégpedig az összes eledelt zárt edényekben tároljuk, hogy szorosan zárható szemetes edényeket használunk. Gyakran takarítsunk, porszívózzunk. A porszívózással ugyanis nagy mértékben eltávolítjuk őket, főleg, ha a butorok mögött is kitakarítunk. Meg kell akadályozni, hogy a csövekből, például a mosdó alatt, a mosogatógépnél csepegjen a víz, hiszen a csótányoknak a vízre is szükségük van. A csótányoknak természetes ellenségük is van, de egyértelmű, hogy például egy darásfajtát nem vihetünk beírtás céljából a lakásba. Vagy például a százlábú is ellensége. Ami elérhető, az a vegyszer alapú írtás és megelőzés. A különböző feromoncsapdák, a borsav, a különböző biocidok és a korszerű preparátum tartalmú rovarírtószerek, amelyek azonnali és hosszabbított hatással is bírnak. Néha az a gond, hogy a knockdown, illetve az azonnali hatás valamivel gyengébb, és hiányzik a türelmünk, hogy kivárjuk a szer hosszabbított hatását. Így az emberek néha azt mondják, hogy a szernek nincs hatása. Tudniillik, amikor lerakták a preparátumot, akkor azokat a helyeket nem szabad tisztítani és takarítani, hogy a csótányoknak legyen alkalmuk összeszedni a rovarírtót és bevinni azt a fészkükbe. Ezek a szerek gél, folyadék, spré és még más formákban is léteznek.
3: Lahko je v obliki gela, lahko je recimo nanesena insekticidna raztopina za škropljenjem, lahko, skratka različne metode so.
2: Igaz-e, hogy a lerakott rovarírtó csupán csak arra készteti a csótányokat, hogy átköltözzenek egy másik helyre, házba, a lakótömbben egy másik lakásba például?
3: Drži, ne drži, bove rekle. Drži zato, ker če mi običajno pravimo, da moramo, kadar gre za več stanovanjske stavbe, doseči vsaj 90% soglasje.
4: Azt kell mondanom, hogy igaz is, meg nem is. Azért igaz, mert például a lakótömbök esetében azt szoktuk mondani, hogy a lakók legalább 90%-ának a beleegyezése szükséges, hogy elvégezhessük a dezinszekciót. Ez azért van így, mert ha nem írtjuk az egész épületben, akkor a csótányok szépen átmennek az épület azon részébe, ahol nem raktuk le a számukra kellemetlen vegyszert. És általában ez a leggyakrabban elkövetett hiba. Szóval átköltözhetnek, viszont ez attól is függ, hogy milyen rovarirtót alkalmazunk. Azt viszont nem tudom megítélni, hogy a városokban vagy a rurális környezetben több-e a csótány. Szerintem egyenletesen fordulnak elő mindenütt. A lakótömbök esetén például az egyik lakásba valaki a csomagolással beviszi, és onnan lassan tovább terjednek, mert az ember azonnal nem veszi észre őket, utána pedig nem engedik meg az írtást, mert letagadják jelenlétüket, hiszen nem látják őket. Valójában a csótányokat nehezebb észrevenni, az örülékből is nagyon kevés van, ezért legtöbbször nem veszük észre. És ez is egy probléma. Természetesen minden vezeték a lakásban, víz, szennyvíz, villanyvezeték, vezeték és hasonló is figyelmet érdemel. Mindennek hibátlanul kell működnie. Ahhoz, hogy megszabaduljunk a kellemetlen rovar lakótársaktól, legalább kétszer meg kell ismételni a csótányírtást. Az ideális a háromszori beavatkozás, 3-6 hetes időközben.
3: Neobičajno za uspešno zatiranje ščurkov moramo ponoviti vsaj dvakrat, idealno je trikrat, tam nekje od, v razmaku od 3 do 6 tednov.

0: Jászna Zvera, a nölözok szakembere két rovarról, azok káros hatásáról és írtásának módszereiről tájékoztat. Eddig a csótányokról, a folytatásban az ágyipoloskáról beszél. A csótányokkal szemben a másik, az embert irritáló kártevő az ágyipoloska. Sokkal kisebb a csótánynál, és sokkal nehezebb megszabadulni tőle. Ugyanakkor egyre többször szembesülünk vele utazásokkor, és mozgásunkkal tovább szállítjuk a poggyásszal, gyakran haza is hozzuk.
1: Ja, zelo dobro ste izpostavila. Zdaj le ta problem. Dejansko so migracije človeštva največji problem pri ponovnem raznosu stenic.
2: Nagyon jó szempontból világította meg a lényeget. Valójában a migrációk jelentik az emberiség legnagyobb problémáját, ami az ágyipoloska terjesztését illeti. Az ágyipoloska a II. Világháború előtt jelentett óriási gondot, ám a DDT alkalmazása elpusztította őket. De csak a fejlett világban, míg a fejletlen országokban továbbra is megmaradtak, ahonnan most az utazók szállítják szerte a világba. Tavaly például Franciaországban volt az ágyipoloska nagy probléma. Mennyire volt ez igaz vagy sem, azt nem tudni. Tény azonban, hogy ebből a rovarból egyre több van. Viszont megakadályozhatjuk, hogy hazatéréskor magunkkal hozzuk őket.
1: Posteljna stenica je zanimiva, zato ker je zelo mala. Mala, od tam do 5 mm je velika, ko se napije naše krvi, pa do 10 mm.
2: Az ágyipoloska azért érdekes, mert nagyon pici. Maximum 5 mm-es, amikor teleszívja magát vérrel, 10 mm-es is lehet. A poloska pirosas-barnás színű, viszont a fejlődése során a lárvák sokkal világosabb színűek. Ezek a rovarok kizárólag vérrel táplálkoznak. Az embert a vérszívással csak éjszaka zaklatják. Tehát lefekvés után táplálkoznak rajtunk, s egy éjszaka ugyanaz a poloska többször is meglátogatja áldozatát. Amikor belénk szúr, azt nem érezzük, mert zsibbasztószert enged a szúrás helyére. Később azonban bekövetkezhet az allergiás reakció, amely egyeseknél nagyon súlyos formában jelentkezik, még egyes emberek még a csípés helyét sem észlelik. Tehát nem mondható, hogy annyira viszketne, mint például a rühesség. Már a csípés helye másféle. Először egy apró fehér pontocska látható a bőrön, később pedig ez piros foltocska lesz, amely van, akinek viszket, van, akinek nem. Azonban nagyon gyorsan megállapítható, hogy ágyipoloskánk van. A vérrel bepiszkolt lepedő biztos jel, aztán a csípés helye. Ha pedig alaposan körülnézünk, akkor az ürülékből, az apró fekete pontocskákból is következtetni tudunk a rovar jelenlétére. Az ürülékre, ha vizet öntünk, csíkos maszottá változik, és ez biztos jel. Élő ágyipoloskát is találhatunk. Amint ismeretes, lapos testű rovar, az első stádiumban a nimfák világosak, a felnőtt rovar piros-barna színű, amikor teleszívja magát vérrel, sötét-barna színű, ezért szabad szemmel jól láthatók. Körülöttük a levedlet, elhalt szövetet is megtaláljuk. Ha pedig létszámuk nagy, akkor émelygős, undorító szag is érezhető.
1: Zsivinasta površina, nekateri pa tudza znajo, če je szavada stenic veliko, ta neki szlatkoben odvratni vonj.
0: Megállapítottuk, hogy ágyipoloskánk van. Mit tegyünk?
1: Prvo kot prvo, ko ugotovimo, da imamo v stanovanju ali v enem prostoru stenice.
2: Az első dolog, amit meg kell tenni, ha a lakás valamelyik szobájában ágyipoloskát találtunk, hogy semmit sem mozdítunk ki abból a helyiségből. Vonatkozik ez a ruházatra is, amit nejlonzacskókba kell elcsomagolni, és csak utána szabad kidobni. A butorokat szintén mindaddig bent kell hagyni, amíg nem történt meg a rovarítás. Tilos bármit is a másik helyiségbe átvinni, hiszen a poloskák picik, s bárhol megbújnak. A képrámákban, szekrény közt és ágyak közti résekben, a tévé és rádiókészülékekben. Tény, hogy gazdasági szempontból az ágyipoloska rengeteg kiadással jár, hiszen ki kell dobni az ágyat, a matracot, néha a tévét vagy képet.
1: Ekonomski problém, zato kar moramo zavrč poistle, zsimnice, časih tud televízió, szlikek, akár.
0: Mindezek után gyanakvó vagyok, és nem is tudom, megkérdezzem-e, hogy egyáltalán meg lehet-e tartósan szabadulni az ágyipoloskától.
3: pripeljati?
1: Lahko, lahko. Gre, samo moramo biti pridni pa vztrajni. Se pravi, najprej vse pustimo tam v tistem prostoru, ko je.
2: Potem meg lehet, van erre esély, csak szorgalmasnak és kitartónak kell lenni. Először tehát mindent bent hagyunk a helyiségben. Utána az alapos porszívózás következik, ha lehet gőzporszívóval, hiszen a magas hőmérsékletű gőzzel elpusztíthatók a poloskák. Bizonyos holmit, amit nem tudunk kimosni, a helyszínen légmentesen zacskóba csomagoljuk, és 24 órára a mélyhűtőben tároljuk. Ami vízzel mosható, azt pedig mindent megmosunk, és természetesen emellett alkalmazunk rovarirtókat is. Amennyiben poloskát találnak, érdeklődhetnek az Országos Egészségügyi Környezet és Élelmezési Laboratórium illetékes szolgálatánál, vagy pedig valamelyik rovarirtó cégnél.
1: Na NLZOH lahko pokličajo tudi kam drugam. V Sloveniji je ogromno teh izvajalcev, ki se s tem ukvarjajo.
0: Az imént említettük, hogy utazáskor könnyen összeszedhetjük. Az imént említettük, hogy utazáskor könnyen összeszedhetjük és tovább vihetjük az ágyi polo-

0: azzal még könnyebb lesz a dolgunk. Jobban látjuk az ágyszéleket, szekrényeket. Ha a szobában vannak poloskák, akkor így biztosan rájuk bukkanunk. Ugyan nem az ürülékeket és a vérfoltokat, mert a tiszta ágyneműn ilyen nem lesz, de a szekrényben és bútorokban megtalálhatók. Megelőzésként az is ajánlott, hogy az utazótáskából, a bőrönből nem rakjuk ki a ruhákat. Természetesen a megelőzés második része a hazatérés után következik. Nyáron a kipakolás a szabadban, napon történjen, s a koffer egy ideig maradjon is kint. Ideális, ha ezt a fürdőszobában a fürdőkád felett csináljuk. Mindent belerázunk a fehér alapú kádba, ahol azonnal láthatjuk, ha valamilyen hivatlan utitárssal jöttünk haza. Persze a holmit ajánlott átmosni, és amint mondtam, a koffert a porszívózás után kitenni a napra, vagy egyszerűen az utazótáskát belecsavarjuk fóliába, és néhány napig légmentesen tároljuk. Az ágyi poloska esetében egyszerűen rendszeresen kell takarítani, eldobni minden holmit, elégetni vagy fóliába tekerve a szemétdombra szállítani. És természetesen következetesnek kell lenni a dezinszekciónál. Léteznek a több mint 60 fokos hőkezelés, de ez esetben meglehetősen nagy az anyagi kár a bútorokon.
1: Skrátka, je tudi potem tudi ta poškodba pohištva opreme notri lahko problematična.
2: A rádiórendelőben a csótányok és az ágyi poloska problematikájával foglalkozott Jasna Zver, analizoh szakembere. A szinkront Szőke Krisztina olvasta, a hangtechnikus Király Tomislav volt. Szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!

egy este otthon egyedül talál, az ablakon kinézel, de semmit se látsz.

és elfelejtett szavak után nem fordulsz már vissza. Mond, gondolsz-e rám? Megteszel mindent. Úgy csinálsz, mintha élnél. Órádra nem nézel. Elrohansz, mielőtt sírásra görbülne szád. Mond, gondolsz-e rám? Mit elvettél magadtól? Nem kapod ajándékba vissza. Imád az égbe, hallgatásod földre száll. Mondd, gondolsz-e rá? És mikor tavasszal nyílnak az erdei virágok, magadat a tükörben oly öregnek látod. Mondd, gondolsz-e rá? Tested áruként a holnapnak kínálod, és napról napra árulod el titkaid másnak. Mondd, gondolsz-e rám? Mikor szerelmes kutyák vonítanak az éjben, te egyedül gömbölyödsz fészkedbe. Mondd, gondolsz-e rám? Pedig várod, hogy az élet újra rád találjon. De legbensőbb titkaid nem érti új barátod. Mondd, gondolsz-e rám? Egyszer majd tudod, szép lesz újra minden. Nem lesz hiba a dalban, nem lesz hiba a versben. Igaz lesz minden szó, a csókok szívhez érnek, s a madarak messzinél. Hazatérnek. És én várni fogok, mert várni kell arra, aki nem jön el. Fáradt éjszakában tudod, álmatlan a csend, de hajnalban a derengés új reményt üzen, éhes madár a reggel.

0: Ígérem nektek, emberek, hogy jó királyotok leszek.
1: Ha egy országot is kaphatok, mert anélkül király nem vagyok, én nem leszek zsarnok, mint annyian. Nem részegíthet meg a rang.

így is marad. Hidd el, érezd, hogy ez az igazság. Az otthonom te vagy, a többi a szabadság.

Tegnap, hogy az utcán bandukoltam, önkritikus hangulatban voltam. Rádöbbentem ennyi év után, hogy mi az én legnagyobb hibám. Te vagy az én legnagyobb.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.

jóságot, haragot tartani soha. Egy napon továbbadom az élet tanítását. Te akkor is, mint mindig,

szerencsés legény. Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, hogy te voltál ott én velem, hol halál maraszt, s te mentettél meg,